0: Most pedig. Íme egy újabb zenés óra 12 frekvencián.
1: Slágerek és új zenék.
0: Ez a Rádió Gaga.

0: Vidd magaddal bárhová.
1: Rádiógaga.ro.
0: Rádiógaga.ro.
1: Folyamatosan visülő hírtartalom.
0: Podcastek és online hallgatás. Slágerek és új zenék.
1: Slágerek és új zenék. Rádiógaga. Életünk része.
0: A világon bárhol.

0: ez történt. Rádió Gaga hírek.
1: Viszonylag enyhe idővel indult a napunk, de később sem emelkednek jelentősebben a hőmérsékleti értékek. Oltassa be magát influenza ellen, erre kéri a Családorvosok Országos Társasága a lakosságot, és ma folytatja a kormányalakítási tárgyalásokat a kijelölt miniszterelnök. Jó reggelt kívánok, Rigmányi Eszter vagyok, jönnek a részletek. Közel 10 000 ólomkatonát felvonultató kiállítás nyílt Erdővidék Múzeumában Baróton a 17. székelyföldi napok megnyitóján. A miniatűr történelem Erdély története az őskortól a II. Világháborúig című tárlat 4 teremben mutatja be a különböző történelmi csatákat és életképeket. A 15-120 mm-es figurákat egyenként kézzel festette a szentendrei Homoki Gyula, akivel a múzeum már 20 éve működik együtt. A megnyitón emléktáblát is avattak Deák István erdőmérnök tiszteletére, akinek hagyatékából trófeagyűjtemény került a múzeumba. A 3 megyét felülelő székelyföldi napok október 18-áig tart. Ketten megsérültek, amikor 3 személyautó ütközött össze tegnap délelőtt a Maros megyei Nagyernyében. Az egyik áldozat közepesen súlyos sérüléseket szenvedett, őt a Marosvásárhelyi Szmurdsürgősségi osztályára szállították, a másik személy visszautasította a kórházi ellátást, közölte a Maros megyei tűzoltóság. A baleset miatt tegnap délben nehezen haladt a forgalom az érintett útszakaszon. Oltassa be magát influenza ellen, erre kéri a Családorvosok Országos Társasága a lakosságot. Javasolják, hogy mielőbb kérjünk időpontot családorvosnál az influenza elleni védőoltásra. A vakcina védőhatásának kialakulásához mintegy 2 hétre van szükség, ezért ajánlott még a vírus intenzív terjedése előtt beadatni. A szervezet külön felhívja a figyelmet a gyermekek immunizálására, amely a családon belüli közösségi terjedést is csökkenti. A 2025-2026-os influenza szezonban Romániában több mint 1,3 millió ember kapott oltást, a lakosság szinte 7%-a. Ma folytatja a kormányalakítási tárgyalásokat a parlamenti pártok és frakciók képviselőivel Luca Niculescu kijelölt miniszterelnök, délben a Mencsétek meg Romániát szövetségvezetőivel, 14 órakor a Nemzeti Kisebbségek frakciójával, 16 órakor pedig a Béke Románia az első frakció képviselőivel egyeztet. Luca Niculescu korábban már tárgyalt a szociáldemokraták, a liberálisok és az LMDS vezetőivel, tervei szerint csütörtökön terjeszti a parlament elé a kormányprogramot és a miniszterjelöltek névsorát. A kijelölt kormányfőnek 10 napja van a parlamenti dokumentumok benyújtására. Lemondásra szólította fel az Országos Meteorológiai Szolgálat vezetőségét az ügyvivő környezetvédelmi miniszter az intézménynél feltárt rendellenes költekezések miatt. A minisztérium ellenőrző testületének jelentése szerint az Anime hivatalos bankkártyáival luxusfehér neműt, ruhákat, kézitáskákat, kozmetikumokat, parfümöket és magas sarkú cipőket is vásároltak. Csak 2025-ben közel 120 ezer lejt költöttek parfümökre, 85 ezer lejt ruházati cikk. 2 díszcserép pedig összesen több mint 6 000 lejbe került. Diana Buzo Jánó tárcavezető közölte, hogy megpróbálják visszaszerezni az elköltött összegeket, a jelentést pedig elküldik a legfőbb ügyészségnek és a számvevőszéknek. A meteorológiai szolgálat igazgatója tagadja a közvetlen felelősségét, és politikai lejárató kampányról beszél. Viszonylag enyhe idővel indult a napunk, de később sem emelkednek jelentősebben a hőmérsékleti értékek. Ma gyakran felhős lesz az égbolt, és helyenként csapadék érkezhet. 17 fok körül alakul a csúcshőmérséklet.
0: Az időjárás jelentést a Marsó gumiabroncs forgalmazó támogatta. Marsó, a megfelelő autógumi, amikor csak szükség van rá. Most pedig...

0: Gugurigú, jó reggelt! Szép reggelt mindenkinek, szerusztok, kezdjük el ezt a munkahetet, na gyerünk, hajrá! Hétfő van, 7 óra múlt néhány perccel, kezdetét veszi a mai ébresztőműsor is, illetve hát egy kicsit hiányosan, hiszen Berecki Szili nélkül jelen felállásban Nagy Endre és Máté Kincső számít megtisztelő figyelmetekre.
1: Első szünetben felhívjuk, hogy ébredjen fel, csak azért is, mindeközben pedig áll most két kiskakasit szolgálatban Máté Kincső, Nagy Endre, ugye? És persze jó zenék is, Avicii, Aloe Black, ők nyitják ezt az egész munkahetet nálunk hétfőn reggel hajnaloson, szól az SOS.
2: Ez a hármas szabály.
3: A maga nemében

0: The best thing about me is you. A legjobb dolog rólunk, velünk kapcsolatban ütés itt vagytok, és hármas szabályoztok. Ebben a hétfőben 7 óra 10 perckor folytatjuk a mai kiadást, és hát az az igazság, hogy amit annyira várt mindenki, hogy végre fagytól lehullott sárga lapikban tocsogjon az esővíz, az most már megérkezett, úgyhogy lehet örvendeni Petőfi módra, itt van újra és szép, mint mindig valakinek. Szóval tessék örvendeni, mert az esős csöpögős ősz is beköszönt. Végre valahára.
1: Igen, azt néztem én is, ön nagy lendülettel, mókakedve, ilyen reket kakas hangon köszöntünk be a reggel, és eltelt nem tudom hány perc, amióta már zajlik a mai műsor, és még mindig nem panaszkodtunk az időjárásról.
0: Most
1: te most örülsz?
0: Igen.
1: Tényleg?
0: Ennek most van az ideje. Gondolj bele, hogy milyen, annyi mindig annyi baj van a mindenféle globális dolgokkal, hogy elromlik az időjárás, hogy változik a bolygó. Most semmit nem lehet kiszámítani, hogy az eső sem mindig már onnan a bartofalvi erdő felül jön, majd már kiszembe. Szóval minden össze van csavarodva, legalább tudjuk azt, hogy ősszel ősz van.
1: Igen, csak mondom, mi a problémám. Tehát, hogy értem, hogy férfi embereknél az ilyesmi sose kerül szóba, főleg, hogy egyébként is a rádiós füles mindig elrontja a frizuránkat, de nem lehetne ezt úgy csinálni, mert imádom az esőt, kell a mezőgazdaságnak. Egyébként van egy kicsike kakastaréd majd ellen. Na jó, el is tűnt, vagány. Okay, viszont, na tényleg az van, hogy nem lehetne ezt úgy csinálni, tehát ha az égiek meghallanának, hogy arra a 10 percre, amíg én úton vagyok, úgy álljon el a szemerkélő eső is, azt előtte, utána felőlem essen annyit, amennyit akar, csak amikor úton vagyok, hát ez az, fogod az esőernyőt, veszed a hátizsákot, a kávés kulacs egyik kézben, a kulcsok a másik kézben, kezét csókolom, persze, hogy minden most ejtesz le a földre, hogy bezzeg most legyen sároz, nem, na szóval kérek szépen, olyat kérek,
0: igen,
1: hogy
0: tudom, te miért kérsz, miért kérsz? Te egyébként, ez amiről te beszélsz, ez a női frizura lutri, frizura lottó összer, hogy nem biztos, hogy azt kapom, amikor megérkezek, amivel elindultam otthonról, te olyat kérsz, ahogy azt Meryl Streep vagy Julia Roberts csinálja.
1: Azaz?
0: Hogy a három izmos jóképű bodyguardból kettőnél esernyő van is tartja.
1: Igen, igazad van.
0: És akkor, mikor lépsz be a...
1: Igen.
0: Sőt, még a kabátját is a pocsolyába leteríti, ha éppen topánkában, vagyis mikor lépsz be a kocsiba, tartják a kocsi fölé is az ernyőt ügyesen, és megérkezéskor ugyanígy.
1: Hogy hívják Tom Hollandnek a csaját? Most már aztán feleséges. Bocsáss meg, na a dűnében is ott van a Leánka, gyertek segíteni. Jó,
0: Zendaya.
1: Jó, Zendaya. Igen, ügyes, vagány, köszi. Szóval, hogy épp az hétvégén láttam egy ilyen short videót vele, hogy kb. Így nézett ki a fáma, és nem elég, hogy kettő bodyguard tartott az esőernyőt a feje fölött, három másik még el is takarta őt a kamerák, meg a paparazzi fotósok elől. Én is ilyet kérek szépen. Ha valaki szeretne bodyguard gyakornok lenni, Székelyföldön, inkluzíve, szorosabban három széken és Sepsiszentgyörgyön. Ha szereted a koránkelést, kedves vidám hallgató, lehetsz férfi, lehetsz nő, de jól áll a kezedben az esernyő, akkor 07 30 54 88 88.
0: Lehetsz férfi, lehetsz nő, álljon jól a kezedben az eser.
1: Nyő.
0: És akkor meg is érkeztünk, ahova akartunk. Vigyázz, mert lehet, sokan fognak jelentkezni. Másrészt pedig szerintem ez a paparazzi kitakarást itt Erdélyben, Székelyföldön mellőzhetjük.
1: Azt igen, ez... tehát elég két ember, ez a lényeg.
0: Nincs tétje annak, hogy hányan lesipuskáznak.
1: Lehetek nagyon vagány, azért hadd dicsérje meg az otthoni pasast, mert ma reggel tényleg úgy viselkedett, mint egy igazi bodyguard, le kellett jönni és az autóhoz valamit cipelje fel a lakásra. Nem, de pont úgy tartotta az esőernyőt a fején fölött, mint amiről beszélünk. Szóval sztornó, visszavonom az állás ajánlatot, ami egyébként amúgy se járna pénz, de ha vannak még gyakornok jelöltek, akkor jelentkezzetek. Minél többen vagyunk reggelente, annál jobb.
0: De hát ott ennyi kell, nem kell bodyguard egy hölgynek, csak egy úriember kell.
1: Na,
0: és már is kész van a történet. Közben ne felejtjétek, hogy fekete-fehér igen, nem ma is ebben órában. Jaj, tényleg, regisztráljatok, mert jaj, bögre, nagyon bögre. Közben pedig zajlik a szülinapi játékunk, oda is regisztráljatok, várunk szeretettel. 07 30 54 88 88. Benson Boone zenél.
2: Ez a hármas szabály. Mindenről dumálunk.

0: Benson Boone, ahogy mondtam, ez volt a Sorry, I'm here for someone else. Most, de valaki másért jöttem, ezt nem jó duma házi buliban. Nálunk minden esetre mi értetek jöttünk, és azért vagyunk itt, hogy veletek rádiózunk ebben a gyönyörű októberi hétfőben. Egyébként szerintem mondjon ki, amit akar arról, hogy jött az ősz, vagy nem jött, vagy esik, vagy száraz sárgalapú, vagy nem. Azért az elmúlt napok, és főleg ez az utolsó hétvége, ez kárpótol azért, hogy szépen búcsúzott az igazi nyárias ősz, nem lehet érte panaszkodni. Tegnap előtt még 20 fokok mindenfele, ragyogó, hétágra sütő, napsütés, szóval tényleg nem lehet arra panaszkodni, hogy a szeptember, sőt még október első hete is ne kényeztetett volna el.
1: Abszolút, abszolút, és ilyenkor engedd meg nekem, hogy így cikapicikét így hazabeszéljek korán reggel, már csak azért is, mert volt ez a nagyon vagány óvás-kás hétvége, itt ugye Sepsiszentgyörgyön, és azon gondolkodtam, hogy mennyire nagyon szeretnek minket az égiek, hogy tényleg így ilyen konkrétan nyári fesztivál hangulatos időjárással kecsegtettek bennünket, úgyhogy nagyon vagány, hogy tegnap este képzeld, de voltam ismerős arcok koncertem.
0: Na, és jó volt?
1: Egészen jól éreztem magam. Komolyan mondom, olyan rég voltam ilyen városünnepszerű, jó kis koncertes estén, ahol egyébként nem dolgozunk, meg nincs dumaduba, és nem kell az interjúgyártással foglalkozni, csak úgy élvezni, meg örömködni a jó zenének, hogy abszolút, abszolút jó tehet.
0: Voltak sokan, tele
1: egyébként
0: volt.
1: Szépen, hát na most nem tudom mit jelent, ugye a gombostűt el lehetett ejteni, megkeresni már nehezebb lett volna, de hát utána Trejszudeszt, aztán 4-es street, úgyhogy vagány este volt ez is, úgy egyáltalán ez az egész hétvége, fullba hozta egy városünnep hangulatát, azt mondom. Kürtös kalácsot, igen. Kérlek.
0: Tombol a szervényt vettél?
1: Azt nem. Én nem vagyok szerencsés. Én utoljára 2000-ben voltam szerencsés ennek kapcsán. Akkor voltam kerek 10 esztendős, valami iskolai rendezvényen tombolát árultak.
0: Azt hittem, vettünk, hogy szüreti bárból zetelakán, és te nyerted volna, hogy szőlőkoszorút.
1: Nem, jártam még Vargyason se szüreti bárba, nem, hogy zetelakára. És képzeld el, hogy vettünk vagy 4-5 tombolát, és ha hiszed, hanem 4-ből 4-et, 5-ből 5-öt én nyertem meg.
0: Tehát
1: pont ezt mondtam, ugye pedagógus gyermek lévén, mindenki ezt gondolta akkor, én ott, amikor a fődíjat, a tortát is megnyertem, akkor azt mondtam, hogy egyszer ez lejárt. Tehát majd mit tudom én, 2050-ben, ha még élek, sajú fennvaló életet, akkor még egyszer megpróbálom.
0: Akkor most már tudjuk, hogyha betörik a stúdióajtót a maszkosok, s jönnek a díjkotosok utánok, meg a mindenféle DNA-s ügyészek, akkor a torta miatt és a tombola miatt jönnek, elképzelhető. Mert hogy csalás történt, közben mondtam, hogy milyen jó, hogy itt vagytok velünk, és ez így is van, mert itt is vagytok, és beköszöntök, Marika már kukorékol, vidám napot kívánok szeretettel, Smiley kis és Kukurigu is, köszi.
1: Köszi, hogy itt vagy velünk, Marika, ahogyan Ludoviknak, és nagyon szépen köszönjük, azt írja nekünk, hogy kellemes, jó reggelt, Rádió Gaga, illetve Zoltán a következő üzenettel toppan be, szép jó reggelt, nem kell szomorkodni, ahogy a lányom mondja, alszunk 5-5 és újra hétvége. Milyen igaza van a lányodnak, Zoltán, szeretjük.
0: Ismeri a naptárat, meg ezen kívül a matek is jól megy neki, gratula, közben Gyuri Wells-ből írja.
1: Wells.
0: Jó reggelt, sziasztok, de jó nektek, nem kellett korán keljetek, én már 1 órakor útra keltem. Remélem, hogy hamarabb is sikerül nyugovóra is térned, ha már ilyen hajnalosan ébren vagy.
1: Hát igen, én szoktam motyogni, ugye, hogy azért hajnalban azért kevesen kelünk, de Gyuri ezek szerint a Wells-ből beelőzött. Hunor írja, jó reggelt, gagások, sikerekben, eredményekben gazdag új hetet kívánok mindenkinek. Pár napja szakadozik az adás az appon, másnál is fordult ilyen elő. Hát ahogyan ezt már pénteken is ugye jeleztük, vannak némi nem problémák, de ezergőzzel mindenki azon dolgozik, hogy működjék, sőt azóta reményeim szerint már működik is. Hozzáteszi Hunor, hogy szép napunk legyen, viszont kívánjuk.
0: Olyan szépen kezdte ezt a sikerekben, eredményekben gazdag, hogy néztem, hogy vajon szilveszter már itt van,
1: már esélye van.
0: Új év van, és stb. De hát akkor, hogyha így van, és igaza van Hunornak, miért ne lehetne ilyen nagy jó kívánság a hét elejére is? Én azt mondom, hogy akkor igazából minden hétvége egy szilveszteri buli, és minden hét egy mini esztendő, és akkor teljesen rendben vagyunk ezzel a dologgal. Jönnek még üzenetek, foglalkozunk mindenkivel, és persze majd aztán a nyereményjátékkal is. Regisztráljatok a fekete-fehérre is.
2: Székelyföld velünk ébred.
3: Hármas szabály, 7-től 11-ig.

akció a telefonodon. Mindössze ennyi kell ahhoz, hogy ne maradj le szélesebb világban sem a Gaga egésznapos műsorairól, sem öt zenei csatornán kínálatáról. Vigyél magaddal minket mindenhová. Ha neted van, a Gaga veled van.

0: Beneath Your Beautiful labirintet hallgattuk, fél nyolc a hétfő reggelben másodperceken belül, és milyen show, milyen show, milyen jó, hogy ilyen sokan itt vagytok, ettől lesz jó a show, ezt akartam mondani. Egyébként is the show must go on, mindeközben pedig lassan felvesszük a hétfői tempót, érkeznek a beköszönések, az első kávék lefőttek, és mindenki elkezdi azt, amit el kell kezdjen, vagy éppen kell folytasson.
1: Így, jó reggelt kíván nekünk például Isti apuka, aki jól tudjuk, ugye Máriusnak az apukája, és Beatrixnak a férje. Valószínűleg itt van az egész család, azt írja, jó reggelt Rádió Gaga, imádlak, mi is imádunk téged, drága. Jó, hogy itt vagy velünk, illetve itt van Attila is, aki azt mondja, jó reggelt, hallgat a Kürtős Kalács Árus. Ó, Attila lesz az, akitől tegnap azokat a csodás, és egyébként zsenomenálisan nagyon finom kürtős kalácsot vettem. A belga csokoládé és a rettenetesen nagyon jó, főleg, drága Attila.
0: Muszáj,
1: mert sose ettem még belga csoki és kürtős kalácsot, tegnap este esélyt adtam neki, és életemben ekkora örömet még kürtös kalács nem okozott.
0: Meg tudnám interjúvolni a gyomoromat, olyan szépen korrok, hogy ezt így végig kellett hallgassam. Hát Attila, köszönjük a finomságot a teljes munkakör nevében, azok nevében is, a munkaközösség nevében, akik meg se kóstolták.
1: Igen, látod, de én legalább boldog vagyok, és ha én boldog vagyok reggel, te is boldog vagy reggel, nem?
0: Mindenki boldog, a kincső boldog, alapszabály leírva. Közben Anikó is szép hétfő reggelt és hetet kíván nekünk. Sok szeretettel, csodálatos napot neked is. Köszi, hogy itt vagy.
1: Így Rock Malac írja, sziasztok, jó reggelt, hogy mi bodyguard állás ajánlott? Kinek? Mi van? Volt leves is? Még fel se vettem a szobahőmérsékletet, és már mély vízben vagyok, hétfő reggel kávé nélkül, és beszív, és kifúj, és beszív, és kifúj. Na akkor egy felébrednék, kettő kávé, három kávé, négy kávé, és ha lesz egy kis szabadidőm, azt hiszem, iszok még egy kávét. Csodásan indul a reggeled, drága Rock Malac. Pont ilyen pörgősen, mondhatni, leitmotívosan kávé elemekkel kell kezdeni.
0: Igen, hogyha esetleg majd küldesz egy fotót a déli vérnyomásodról ennyi kávé után, akkor mindannyian elszörnyülködünk együtt, és lehet, hogy felülvizsgáljuk a kávézási szokásainkat. Kedves, boldog, szép reggelt fiatalok felkiáltással, köszönve mindenféle pacsikkal, meg öleléssel, P. Isti is. Sziasztok, sziasztok, egy áldott szép hétfőt kívánok nektek, köszönjük szépen.
1: Ja, és Atta kollégámat nagyon imádom, hát azt írja, nem tudom, olvastad-e, és bocsi Atta, ha ezt bedobom a közösbe, de nekem tetszik. Azt írja, hogy nem tudom, hogy vagytok ti, de így, vagy voltatok-e ti már így, de én már álmomban a mai napot ledolgoztam. Most, hogy felkeltem és lenyomom a napot, akkor az dupla műszak lesz?
0: Meg kell nézzük a munkatörvénykönyvet, de esetleg, ha beszélsz a könyvelőségen, és meggyőzöd az illetékeseket, lehet, hogy sikerül betenni túlóraként. A legrosszabb az, mikor azt álmodod, hogy éppen hazaértél munkából, lerúgtad a cipődet, és jött egy kis lazázás, erre szól az ébresztő óra.
1: Na igen.
0: És pont oda pattansz vissza a valóságban, ahonnan éppen másképpen már eljöttél volna, szóval értem ezt az életérzést.
1: Igen, bár az az igazság, nem tudom, te álmodtál-e olyat, Endre, hogy melóban vagy, dolgozol. Uh-huh. Volt-e ilyen álmod?
0: Persze.
1: Igen? És igen. Milyen volt az ébredés és a ráeszmélés pillanata, hogy már ledolgoztad, azt hitted, de lényegében még el se kezdődött a munkanap. Mm.

0: Reklám.
1: A Brikóban október 14-ig a 15 literes Savannah beltéri mosható falfestéket 10%-os kedvezménnyel mindössze 404 leért vásárolhatod meg. Valamint 15% extra kedvezményára teljes díszvakolat kínálatra. Brikó. Együtt munkára készen.
0: Ha ez egy fűtéstechnikai reklám lenne, most elmondanám, hogy a Blautek kandallók és kazánok mennyire szépek, modernek, ráadásul Székelyföldön vannak gyártva. De hát ezt úgy is tudod. Inkább csak annyit mondok. Klasszikus vagy pelletes kazán és kandalló, barna, antracit vagy olivazöld, van miből választani. Keresd a Blauteket a Merinda Instánál. Blautek. Blautek. Melegre tervezve.
1: A Hyper Doktor Maxban hiperajánlatok várnak. Október 31-ig 20% extra kedvezmény jár hajfestékekre, 20% extra kedvezmény a szájhigiéniai termékekre és 20% extra kedvezmény a reggelihez alkalmas gabonapelyhekre. A kedvezmény kupon formájában érhető el, amely a következő vásárlások során használható fel a Hyper Doktor Maxban. További részletek a Hyper Doktor Maxban. Ember közelben, Doktor Max árakkal.
2: Képzeld el, hogy a medvetó mellett ébredsz egy elegáns szobában. A Hotel Pacsért a szobát a szívében csak rád vár. Wellness, beltéri medence, szauna és csodás erdélyi, valamint nemzetközi fogások egy helyen. Foglalj most és élvezd a pihenést, amit megérdemelsz. Hotelpacsirta.ro.
3: Elavult stratégiák, üres ígéretek, elég a sablonokból. Lépj szintet! Október 17-én Székelyudvarhelyen jön Erdély első marketing és vállalkozói konferenciája, a Marketing and Business Summit. Keres rá! Erdély első marketing és vállalkozói konferenciája, hogy látogass el a marketingsummit.ro oldalra. Használd a GAGA10 kuponkódot, és szerezd meg a jegyet 10% kedvezménnyel.
4: Az első téglától az utolsó simításig. A szovátai Polaris több mint 20 éve melletted áll az építkezésben. Építőanyagok széles választéka, szakmai tanácsadás, gyors kiszállítás, még nehezen megközelíthető helyszínekre is daros autóval. Keresd minket Facebookon, vagy Szobátán a Porajdi út 94 szám alatt. Polaris.com. Építsd velünk a jövőt!
5: 34 éve állunk azok mellett, akik gazdálkodnak, építenek, fejlődnek. A Lámnál nem csak a papírral bizonyítottuk,

0: Bizonyítható számokat nézzük. Stabilitást, tapasztalatot és emberközpontú hozzáállást biztosítunk minden hitelünk mellé. Mert egy jó partner akkor is melletted áll, amikor rázósabb az út. Mikrokreditlám.ro.
1: Az ősz tele van finom pillanatokkal. Egy terített asztal, egy közös vacsora, a kedvenc sütid, vagy egy emlékezetes lakoma. Örökítsd meg és küldd be az őszi gasztrokrónika fotópályázatra, hiszen a fődíj egy 400 lejértékű e-mag vásárlási utalvány. Ne feledd, foto.kronika.ro. A játék támogatója a Granit Bank, Magyarország leggyorsabban növekvő, már Romániában is elérhető digitális bankja.
2: Társadalmi célú hirdetés. A drogok és szerencsejátékok függőséget okoznak. Válaszd a biztonságot, kérj segítséget.
3: Társadalmi célú hirdetést hallottál.
2: A reklám után

0: fekete.
1: Ki nem mond?
0: Fehér.
1: Ki nem mond?
0: Igen.
1: Ezt sem mond.
0: Nem.
1: Ezt sem mond ki.
0: De kimondhatsz minden mást egy percig, és nyerhetsz.
2: És ahogyan említettük, el is érkezett az ideje annak, hogy megejtsük a mai fekete-fehér, igen, nemet. Találtunk is egy jó kis játékost magunknak, illetve egész pontosan Endrének, hiszen páros fiúcsatának nézünk elébe, ugyanis Norbert Norbi van a vonal túlsó végén. Jó reggelt, Norbi!
3: Szép jó reggelt, sziasztok!
4: Szép jó reggelt, te melyik fajta ember vagy, örvendesz az esős ősznek, vagy inkább skippelnyit hagynád ezt a dolgot?
3: A meleget, a napot jobban kedvem.
2: Ugye? Érthető. Rokon lelkek vagyunk, drága Norbert, ilyen szempontból. Na de hogy vagy, mi újság, hogy indul a munkaheted?
3: Hát reggel 6-kor megkezdtük, per pillanat munkába vagyunk.
2: Mit dolgozol?
3: Gőzelővér.
2: Mit dolgozol egyébként?
3: Heggesztünk.
2: Az nagyon jó, és van olyan csini vagány, napellenző szemüveged, vagy heggesztő ellenző szemüveged?
3: Igen.
2: Annak mi a szakneve? Na komolyan kérdezem, tanuljak valamit.
3: Hát, fú.
2: Na ez az.
4: Hát, heggesztő maszk, vagy csak szemüveg, attól függ, igen.
2: Heggesztő maszk, szemüveg. Jó, már a pakkát ismerem, csak szólok.
4: Szakemberre
2: volt. Szakemberre volt dolgotok. Na, jól van, ne szaporítsuk a szót, Norbert, kedves, Endrével kell játszanod, lévén, hogy ő kerül most terültékre, szerintem szaladjatok neki, ez jó kis csata lesz, oké?
3: Rendben.
2: Hajrá.
4: Jön a visszaszámláló, figyelj, utána érvényben a szabályok.
0: 3, 2, 1, start!
4: Heggesztés a Meló Norbertnél. Jó reggelt! Köszönsz is,
3: Jani. Hogy vagy, Endre?
4: Nagyon jól, köszönöm szépen téged. Hogy talál a hétfő Norbert?
3: Fú, hát elsősorban álmosan.
4: Mitől vagy álmos?
3: Kicsit
4: mulattál hétvége?
3: Hosszú hétvége. Nem lehet mondani.
2: Ne, no.
4: Egyébként Norbert, annyira külön köszönöm, hogy kezdeményező voltál, mert hogy itt azért
2: meglepted
4: fontos.
2: Meglepted Endrét rendesen. Igen. Én ugye elkezdtem drukkolni neked, Norbert, fú, Tati, ilyen erős kezdéssel, kenterbe lesz verve itt a kolléga, az én nagy örömömre, de nem, sajnos.
4: Ellentámadásba lendültem.
3: Nem, még szerintem álmos vagyok.
2: De nagyon nincs ügyesen startoltál. Most már csak arra van szükség, hogy kövi alkalommal, ugye regisztrálhatsz majd jövő hónapban is, kövi alkalommal legyen meg mondjuk az első nagy kávésat, és akkor az a plusz energiákat még hozza, hogy jó legyen.
3: Ráteszem.
4: Na hát nagyon-nagyon jó volt az, hogy te voltál az, aki elsőként így megpróbáltál kérdéssel keresztbe tenni. Én próbáltam gyorsan visszakérdezni, hát ha sikerül, de érdekel, csak vasat heggesztesz, vagy másféle fémet is mondhatom. Ez nem mutatok el idáig.
3: Két különböző dolog, vas és műanyag.
2: Azt is úgy mondják, hogy heggesztés, az nem olvasztás, ragasztás?
3: Extrudálás.
2: Haj, oda, ma már mennyi mindent tanultam, hát ez egy csodás hétfő. Mm-hmm. Tehát van a páka, amit tudtam, van a heggesztő napszemüveg, amit megtanultam, és akkor van extrudálás. Nagyon jó. Hát köszönjük szépen a tanulságos reggelt, neked, drága Norbert. Ennek köszönhetően, mondom, okosodunk, szépülünk mindannyian, és arra buzdítunk téged, hogy bátran regisztrálj még, jó, mert nagyon szeretnénk ilyen bátor játékosoknak bögrét adni, úgyhogy hajrá.
3: Rendben, mindenki.
4: Köszi szépen, jó munkát már a kitartást a munkahéthez. Szia.
3: Én is köszönöm.
2: Szép napot, szia.
3: Szép napot nektek is, vissza.
2: Szia.
5: Ébredj minden hétköznap reggel
1: a Rádió Gagával
5: és nagyszájú műsorvezetőinkkel. Mindenről dumálunk.
0: Ez a hármas szabály.
5: A hármas szabály.
0: Rádió Gaga.
6: When I met you in the summer, to my heartbeat sound, we fell in love as the leaves turn brown.

0: Hát gratulálunk Norbertnek, ha nyereménye nem is került ugye a mai játék kapcsán, de lelkes, vagány, pörgős, bátor játékos volt, az ilyeneket szeretjük, ne feledjétek, holnap is lesz fekete-fehér, igen, nem úgy, hogy bátran regisztráljátok, sőt a mai napi műsorban még a szülinapos nyereményjátékunk is zajlik.
1: Amire még mindig nyitva áll a regisztráció, oda is várunk sok-sok szeretettel, egyébként nylon heggesztő Norbert, ez legyen az eposzi epitetos ornánszod, ez esetben legyél megnevezve, másrészt pedig köszönjük, hogy megtanultuk, mi is nyertünk valamit, hogy a nylont azt extrudálással heggeztik. Heggeztünk egy hír csomagot ide most nektek 8-kor után, jövünk vissza, a szülinapi nyereményjáték is már éles a következő órában.
2: Társadalmi célú hirdetés.
3: Anya, új számom van. Bajban vagyok, utalj gyorsan. Mindjárt küldöm a számlaszámot.
4: Állj meg! Csaló! Biztos, hogy a gyereke írt? Hívja fel azon a számon, amin máskor is beszélnek. Utalás előtt kérdezze meg tőle, tényleg ő kérte pénzt. Akkor is, ha az üzenet sürgető. Állj meg.ro, az RMDS csalás megelőző kampánya.
5: Társadalmi célú hirdetést hallottál.
6: Volna. Gondoltad volna? A Rádió Gaga már 27 éves.
7: Nagyon jó. Te nagyon meglepődtem.
8: A mindennapjai része vagytok.
7: Köszönöm.
9: Már visszahangosítottam a rádiót.
6: Összesen 27 ezer leértékű ajándék várja gazdáját. Óránként nyerhet. Sőt, a játék végén a fődíjat, a Panoráma Turiszt Utazási Iroda kétszemélyes autóbuszos isztambuli városnézését is megnyerheted. Regisztrálj! Írd meg a Gaga applikációba, vagy SMS-ben, WhatsApp-on a 0730 54 88 88-ra a saját keresztnevedet, telefonszámot és annak a megyének a nevét, ahol laksz. Amikor megcsörren a telefonod, mondd el a műsorvezetőnknek, hogyha tehetnéd, te mivel ajándékoznád meg a Rádió Gagát. Bármilyen kacifántos képzeletbeli ajándéknak örülnénk, a lényeg, hogy egy jó csevegjünk. Nevessünk a több ezer hallgatóval együtt.
7: Hagytam a betegemet a rendelőbe. Köszönöm szépen.
6: A Rádió Gaga születésnapi játékát kiemelten támogatja.
10: A Gyulai Hőforrás Hotel, ahol minden korosztály jól érezheti magát. A Hangout Kids. Játsz, mász, újra és újra. A Scorpion Trans. Ha Erdélyből útra kérsz, velünk mindig hazatérsz. A Szovátai Polaris építkezési lerakat. Biztos választás az építkezésben. Parajdi út 94 perc. A Melinda Install, ahol a minőség kényelemmel jár. A Supermarket, nyugat-európai prémium márkák szakértője, supermarket.ro és a Smart Business Management. Eladás egyenlő minden.
6: Reklám.
11: Fedezd fel Maros-Szentgyörgy legújabb barkács és építőanyagáruházát. Nordellor. Modern önkiszolgáló rendszer, helyben történő festékkavarás, bármilyen árnyalatban és verhetetlen árak. Legyen szó szerszámgépekről, faanyagokról, bilkalemezekről, vagy akár főző és melegítő csempekájákról. Nálunk mindent megtalálsz egy helyen. Ráadásul csak itt kapható a minőségi kreaton tetőcserép is. Nordellor. 3 évtizede a vásárlók szolgálatában. Maros-Szentgyörgy, Erdélyi út 85.
12: Prémium minőség elérhető áron? Igen, lehetséges. A Top és Mink termékcsalád megérkezett. Tartós fedés, káprázatos színek és könnyű használat. Tökéletes választás minden sminkrajongónak. Fedezd fel az alapozók, rúzsok és személypúderek varázslatos világát, amelyekkel minden nap ragyoghatsz. Vásárolj most nyitási kedvezményekkel a topfacemakeup.ro oldalon, vagy látogass el a Tordai Cosmetics kallós boltjaiba, és találd meg a hozzád illő tökéletes sminket. Top Face. Szépség kompromisszumok nélkül. Topfacemakeup.ro.
13: Hallott már a marosugrai Haller kastélyról?
14: Romantikus pihenés, wellness, különleges étterem és elegáns szállás várja egy varázslatos történelmi kastélyban a természet közelében.
13: Legyen szó esküvőkről, rendezvényekről, családi kikapcsolódásról, romantikus hétvégéről vagy egy különleges vacsoráról. A Haller kastély felejthetetlen élményt kínál Erdély szívében.
14: Most kültéri medence is van, mert egy kastélyban néha úszni is királyi érzés. Látogasson el Marosugrára, és élje át a kastély élményt ön is.
15: Ha ez egy fűtéstechnikai reklám lenne, most elmondanám, hogy a Blautek kandallók és kazánok mennyire szépek, modernek, ráadásul Székelyföldön vannak gyártva. De hát ezt úgy is tudod. Inkább csak annyit mondok. Klasszikus vagy pelletes kazán és kandalló, barna, antracit vagy olivazöld, van miből választani.
16: Keresd a Blauteket a Merinda Instánál. Blautek. Melegre tervezve.
17: Olyan helyet keresel gyermekednek, ahol örömmel tanul? Ahol megtanul önállóan gondolkodni, hinni önmagában, és ahol kíváncsian fedezi fel a világot? Gyertek a marosvásárhelyi Montessori iskolába. Hiteles Montessori nevelés és oktatás, bölcsődétől a 8. osztályig.
18: Az első téglától az utolsó simításig. A Szovátai Polaris több mint 20 éve melletted áll az építkezésben. Építőanyagok széles választéka, szakmai tanácsadás, gyors kiszállítás, még nehezen megközelíthető helyszínekre is daros autóval. Keresd minket Facebookon, vagy Szovátán a Porajdi út 94 szám alatt. Polaris.com. Építsd velünk a jövőt!
19: Unod a megszokott kínálatot?
20: A Supermarketben olyan különleges német sörök, üdítők és nyugat-európai prémium termékek várnak, amelyeket máshol nem találsz meg. Dózsa György utca 14, a Mures Mall közelében.
19: Supermarket. Fedezd fel a különbséget.
20: Nyitva 2-től szombatig 10 és 18 óra között.
21: Félrelépni szabad. Továbbra is a romániai mozikban és a Vándormozi műsorán a Hogyan tudnék élni nélküled rendezőjének új filmje.
22: El tudnád-e képzelni, hogy valaha megcsalt a párod?
21: Az évtized legszexibb vígjátéka a Félrelépni szabad Marosvásárhelyen a Cineplex mozi műsorán, valamint Szász Régenben a Pátria moziban.
23: Black Friday a Gammában.
24: Novemberben hatalmas leárazásokkal és ajándékokkal várunk. Látogass el hozzánk Parajdon, a Bucsin felé vezető úton, vagy nézd be a Facebook oldalunkra.
23: Gamma Electronics, ahol a legjobb ajánlatok várnak.
25: Ez történt. Rádió Gaga hírek.
26: Viszonylag enyhe idővel indult a napunk, de később sem lesz ennél jóval melegebb. Lemondásra szólította fel az Országos Meteorológiai Szolgálat vezetőségét a környezetvédelmi miniszter az intézménynél feltárt rendellenes költekezések miatt, és a krajovai karácsonyi vásár lett Európa legjobbja 2026-ban. Jó reggelt kívánok, híreinket hallják, Rigmányi Eszter vagyok. Novembertől csökkenti a Marosvásárhely és Budapest között közlekedő járatainak számát a Vízér, míg októberben még többnyire naponta indít gépeket, novembertől heti 4-5 járat szerepel a menetrendben, a változás a légitársaság brassói járatait is érinti. A Vízér 2006-ban indította el a Marosvásárhely és Budapest közötti útvonalat, ez volt a társaság első romániai járata. Ma folytatja a kormányalakítási tárgyalásokat a parlamenti pártok és frakciók képviselőivel Luca Niculescu kijelölt miniszterelnök, délben a Mentsétek meg Romániát szövetségvezetőivel, 14 órakor a Nemzeti Kisebbségek frakciójával, 16 órakor pedig a Béke Románia az első frakció képviselőivel egyeztet. Luca Niculescu korábban már tárgyalt a szociáldemokraták, a liberálisok és az LMDS vezetőivel, tervei szerint csütörtökön terjeszti a parlament elé a kormányprogramot és a miniszterjelöltek névsorát. A kijelölt kormányfőnek 10 napja van a parlamenti dokumentumok benyújtására. Lemondásra szólította fel az Országos Meteorológiai Szolgálat vezetőségét az ügyvivő környezetvédelmi miniszter az intézménynél feltárt rendellenes költekezések miatt. A minisztérium ellenőrző testületének jelentése szerint az Anime hivatalos bankkártyáival luxusfehér neműt, ruhákat, kézitáskákat, kozmetikumokat, parfümöket és magas sarkú cipőket is vásároltak. Csak 2025-ben közel 120 ezer lejt költöttek parfümökre, 85 ezer lejt ruházati cikkekre, két díszcserép pedig összesen több mint 6000 lejbe került. Diana Buzo Jánó tárcavezető közölte, hogy megpróbálják visszaszerezni az elköltött összegeket, a jelentést pedig elküldik a legfőbb ügyészségnek és a számvevőszéknek. A meteorológiai szolgálat igazgatója tagadja a közvetlen felelősségét és politikai lejárató kampányról beszél. A krajovai vásár lett Európa legjobbja 2026-ban a European Best Destinations több mint 800 ezer turista szavazata alapján összeállított rangsorában. A romániai rendezvény olyan népszerű vásárokat előzött meg, mint a zürichi, a bécsi és a prágai. A második helyen Zürich, a harmadikon Riga végzett. A krajovai vásár november 13-án nyitja meg kapuit, és 2027. január 3-áig várja a látogatókat.
0: Az FK Csíkszereda 1-0-ás vereséget szenvedett hazai pályán a címvédő Universitatea Craiova ellen a labdarúgó Superliga 11. fordulójában. A mérkőzés Valentin Szucsú vezetőedző visszatérésének első tét mérkőzése volt a csíki együttes kispadján. Az aiak sokáig jól védekeztek, és a második fél időben több veszélyes helyzetet is kialakítottak. A vendégek végül a 76. percben Elisor találatával szerezték meg a vezetést. Az FK hajrában már nem tudott egyenlíteni, így a 3 pont a craiovai csapathoz került. A háromszéki ágyusok 2-1-es vereséget szenvedtek a DVTK Jeges Medvék otthonában a Jégkorong Erste Liga tegnapi fordulójában. A miskolciak már az első harmadban 2 gólos előnyt szereztek, amelyet a kézdivásárhelyiek nem tudtak ledolgozni. Eközben a csíkszeredai sportklub szétlövés után 3-2-re legyőzte a FEHA 19 együttesét hazai pályán. A Mrassói Korona 6-4-re nyerte a Deac ellen, míg a Gyergyói Hoki Klub 4-2-re kikapott a Budapest Jégkorong Akadémiától.
26: Viszonylag enyhe idővel indult a napunk, de később sem emelkednek jelentősebben a hőmérsékleti értékek. Ma gyakran felhős lesz az égbolt, és helyenként csapadék érkezhet. 17 fok körül alakul a csúcshőmérséklet.
25: Most pedig.

0: pálinkásat, szépet, és nem péntekit, hanem hétfői jó reggelt kívánunk nektek. Szevasztok, 8 óra után néhány perccel újra itt vagyunk. Ez továbbra is a hármas Szabály Nagy Endrével és Máté Kincsővel. Ráadásul, ahogy ígértük, ebben az órában már szülinapi nyereményjáték, ahol a Gamma Electronics felajánlásával egy darab kenyérpirítót tudtok nyerni.
1: Jaj, egy vajaspirítós, vagy miért ne egy házi zsíros pirítós házi kenyérből. Jó, inkább a zenéről beszéljünk. Hétfő van, még a hibáink is csodálatosak. Jön a Beautiful Mistakes, Maroon 5 is Megan Thee Stallion előadásában. Indítjuk a második óránkat mára.
2: Ez

0: Mr. Noito, Teddy Swimset hallgattuk, itt a Gagán 8 óra 11. Mi kell több, mint egy jó kis brummogós Teddy Swims hang ebbe a jó kis borongós októberi reggelbe? Persze, Teddy Swims és sok-sok hallgató, sok-sok jó kívánsággal. Olyan jó fotók jönnek, mindenki kávézi itt a félhomályban.
1: Igen, viszont mielőtt azokról szót ejtenénk, gyorsan mondjuk el, tolmácsoljuk Marika forgalmi információját. Azt írja nekünk, hogy Peter Léna rendőrség állítgatja a kamerát régen irányába, úgyhogy óvatosan, és egyébként is vezessetek óvatosan. Hogyha van még forgalmi infótok, akkor 0730 54 88 88, ide írhattok akár frissítést is. Jóféle fotók érkeznek, ahogyan mondja Endre, mindenek előtt akkor emeljük ki Erika ma reggeli pirkadatos napfelkeltés fotóját is. Szép jó reggelt, puszi, a 11. kerületből írja nekünk.
0: Így van, jönnek még beszámolók a mai hétfő reggelből. Júlia azt írja, szép jó reggelt mindenkinek, itt már rendesen megy az ülésfűtés. Nekem már augusztusban voltak reggelei, zárójel bezárva részemről. Megy az ülésfűtés az autóban, írja tehát Júlia, meg a melegítés maximumon. Ez az első őszi reggel, amikor gondoltam magamban, hogy nem lenne rossz, ha kesztyűvel vezetnék munkába. Köszöntelek Freudentálból, Németországból, 5 fokkal. Júlia, hát másik 15-öt mi mellé tennénk a magunk részéről, ha tehetnénk, de a kesztyű sem olyan problémás, mert ez igazából egy ilyen úrinői accessoire volt valamikor, hát nyáresti bálokra könnyékigérő kesztyűbe mentek valamikor. Miért ne vezethetnél te októberben kesztyűben?
1: Elmondom én miért ne, vagy nem tudom, hogy Júlia pont így van-e, de én nőként például rühellek vezetni kesztyűben, vagy konkrétan megfogni a volánt, vagy bármit megfogni. Vannak azok a kesztyűk, amelyeknek az új vége, tudod, úgy hiányzik, és akkor az új begyet szabadna, azokat még elviselem. Az viszont meg abszolút nem helyes, mert hogy pont, hogy fázik az új begyet.
0: Igen, de hogyha meggondoljuk, akkor lehet, hogy az a gond ezzel a kesztyűs dolog, hogy rosszul próbáltátok, mert az első kesztyűs vezetési élmény az egy Cabrio Porsche kell legyen, és valahol a Monte Carlo-i szerpentineken kell ilyen lyukacsos, csak ezt a részt fedő bőrkesztyűben vezetni a naplementében, és közben Queen Beat hallgatsz, autó egy szerpentinen. Szerintem imádnátok így a kesztyűs vezetést.
1: Igen, tehát ezzel a felállással lehet én is meg tudnék békélni a kesztyű kérdéssel. A téli klasszikus, jóféle meleg bundás kesztyű kell, ami fedi az új begyedet, csak annyi a bajom, hogy rühellem, hogyha nem tudok tapintani, tudod. Mm-hmm. Tehát kell az az érzés, hogy megfogsz valamit, rámarkolsz valamire, lásd például a volán, akkor annak érezd a súlyát, terhét, felelősségét és minden mást is.
0: Szóval jó kesztyűs kézzel bánni a dolgokkal, de azokkal a dolgokkal nem, amelyeket tapogatni kell.
1: Pontosan, pont így. Illetve hát van az a helyzet is, beszélgessünk el egy fogorvossal például, hogy milyen érzés lenne gumikesztyű nélkül tapogatni valakinek a nyelvét, fogát, száját, stb. Szóval, hogy van, amikor helyzete van is kell. Ha egyik Erikát Budapestről, a 11. kerületből felemlegettük, akkor gyertek, emlegessük fel másik Erikát is. Azt írja nekünk a másik Erika, hogy jó reggelt, szép új hetet nektek. Drága Erika, viszont kívánjuk neked is.
0: Ho-ho-ho, írja a következő üzenet fotóján a bögrén, mert hogy ezt küldi hűséges hallgatónk. You spin me round, round, baby, round, round. Írja nekünk itt jó kis idézettel, hogy miért van már most karácsonyi bögre, vagy lehet, hogy egész évben. Erről beszélünk a későbbiekben, mert van erre nézve egy jó kis gazdasági kimutatás, hogy miért öntik a nyakunkba a karácsony már szeptembertől.
1: Így, már augusztus végétől esetenként. De egyébként azt mondjuk el, azért hozzátartozik az igazsághoz a Rokmalac üzenete meg fotója kapcsán, hogy a minap is, amikor a kávésbögréjét mutogatta, ugyanígy nekünk, mint egy kávés szatír.
0: Mutogatós hallgató.
1: Igen, mutogatós hallgató. Akkor is ebből a kávésbögréből ivott, úgyhogy gyanúm szerint ez nála azért alap. És hogyha már kávé, Gyuri írja, nekem ez a második 3 személyes kávé, de hála Istennek jó a vérnyomásom. A motor, azaz a szívem néha kicsit kopog, de 50 felett már nem furcsa. És küld egy fotót nekünk a legzsenomenálisabb kotyogós kávéfőzőről. Tudjátok, ez a klasszikus, ikonikus.
0: Igen, ott annak a gázégőnek be kéne a szelepét egy picit állítani, egy kicsit oxigénesnek tűnik a láng, de lehet csak én vagyok kottnyeles, ha már kottyanós kávé van. 0730 54 88 88, kottyanjatok bele az adásba.
2: Székelyföld velünk ébred.
3: Hármas szabály, 2-től 11-ig. A

Előfordult már veled, hogy bárhová tekertél a gagát keresve, de sehol nem találtad? Tuti javaslatunk van. Töltsd le a telódra a Rádió Gaga applikációt, és használd. A világhálón szintén elérsz minket. www.radiogaga.ro. Ha neked van, a Gaga veled van.

0: Vége az edzési időszaknak, training season's over dalóta itt nekünk Dua Lipa, most már tényleg eddig ráedzettünk, az őszre most már benne vagyunk. Rendesen, Tomi, én is szép új hetet kívánok nektek, írja, köszönjük szépen, mindenki annyira nekifutott ennek a hétnek, mint a új esztendőt kezdenénk.
1: Komolyan mondom, kicsit a lendület olyan valóban, miközben Katalin is jelzi, sziasztok, kávé illatos, jó reggelt, és egyébként fotóval mutatja meg a munkahelyét, Varrodában dolgozik, ez evidens, és nagyon bírom, mert ügyes kis kulacsban hordja ő is a kávéját a melóba, mint én magam. Drága Katalin, mi kulacsos kávésok tartsunk össze. Katalin Kincső, kulacsos kávé, ez a 4K klub.
0: De azért mennyire magabiztos valaki a sok K klubbal együtt, ugye a 3K-sat ne említsük, az egy másik történelmi volt. Vissza ide, mennyire bízik valaki a munka végzésében, hogy a valódában készülő fehér alsó nemű mellé a kávé oda van készítve?
1: Az egy férfi alsó, Tati.
0: Bugyagó.
1: Azt mondom, és írja rajta, hogy Mr. Big.
0: Na, mindent is elmondtuk, amit nem kellett volna, de hogy azért ennyire biztosan kortyolgatni a könnyen foltott ejtő kávét egy fehér alsó nemű mellett, bravó, bravó.
1: Igen, a tapasztalat is az évekendre. Tehát nőként, bármi típusú, és esetünként, igen, néha patyolat, tiszta, hófehér, félsúly alsó mellett, ha megfelelő módon biztonságban érzed magad és a kávédat, van az a stabil kéz, ami nem löttyenti ki.
0: Így van, megénekelt a Republik is, hogy fehér bugyim tiszta legyen, olyan, mint a hó, vagy nem, bár, az az ingel van, az a dalsó.
1: Jó, ja, igen.
0: Közben itt hallgatóra reagál. Gyuri, nem vagy egyedül, írja hallgató, délben már látni fogjuk a hangokat a kávétól. Estére meg irodalmi társalgást folytatunk Jézussal és Freuddal az élet értelméről és szenvedélyekről. Reggel megindul a nap kávéval, és minden
1: na,
0: megy
1: az,
0: előre.
1: Az egy vagány beszélgetés lenne, csak úgy jelzem. Tehát tudod, vannak ilyen klasszikus, nem tudom, short videós körkérdések, meg úgy egyáltalán is, hogy kivel, melyik élő, vagy már elhunyt hírességgel ülnél le egyet kávézni, elcsicseregni. Ez a felállás, amit a hallgatónk szóba hoz, hogy Jézus és Freud egy asztalnál, mondjuk veled, te Endre, én ezt nagyon adnám, de én magam is elbeszélgetném velük, csak inkább azt látnám, hogy úgy ülnék középen, tudod, így csüngő, lógó tekintettel innám a szavaikat. Azt a vitát megnézném azért.
0: Érdemes volna arra azért befizetni, sőt, akár készülhetne short videó is néhány belőlem, néhány bölcsesség kijönne. Itt vagyunk október 12-én, gyorsan a világnapokat zavarjuk le, pedig megígértük már magunknak, hogy nem beszélünk kajáról, 10 órai szünet előtt. Úgyhogy sajnálom, rossz hírem van. Ma van a pulled porknak a nagy napja.
1: Nem érdekel.
0: Nem érdekel? Ez a jó kis tépet szendvics.
1: Jó, na az az
0: ez
1: igazság.
0: A szánkás, húsos,
1: igen, igen, tehát mondom reflexből, zsigerből, hogy nem érdekel, de amilyet csinál tesóm, odahaza grillen sült hússal, kezét csókolom.
0: És az szép pulingója?
1: Igen, igen, és akkor eszünk ilyen finomakat. Szóval, hogy azzal az egyen hajlandó vagyok kivételt tenni, mert ez tényleg olyan zsenomenális, hogy csak na. De egyébként én például látod, ha ilyen vásárban kellene valami hasonlót megvenni, vagy étteremben ilyet rendelni, én nem ez a típus vagyok.
0: Na úgy néz ki akkor, hogy ez csak családi környezetben, közben pedig még egy nap mára érdemes elgondolkodni, ha már a szívünk fáj a jókaja miatt, itt 10 órai szünet előtt fájjon a zsebünk is, ma volna, inkább így fogalmazok, ma volna a sportlás világnapja.
1: Hát.
0: Nagyon sokan erről csak feltételes módban beszélhetünk. Egyébként nem is annyira a sportlás, mint magának a malacpersejnek a napja van.
1: Na.
0: Neked volt valaha malacpersejed?
1: Tépet disznóhús, meg malacpersej.
0: Na, persej, no.
1: Volt, bár nem, nem malac formájú, azt hiszem, de persejem volt, persze. De az az élmény hiányzik az életemből, amikor a cserép malacot egy kalapáccsal széttöröd, és ott a rengeteg pénz kiduvad belőle. Valószínűleg azért, mert sose tudtam annyit spórolni, hogy
0: de
1: rengeteg
0: mostanában
1: pénz
0: csalnak ezekkel a malacokkal. Láttad, lehet kapni olyan cserépmalacot, hogy felül tényleg belefér az apró pénz, de alul van egy műanyag dugó rajta. És akkor azt kiveszed, és ki lehet rázni. Tehát akkor az egészben az az élmény, amikor egy nagy kalapáccsal széttöröd, és persze kevesebbet ér a pénz, ami benne van, mint amennyire vetted magát a kerámia malacot. Szóval itt tart jelenleg a gazdaság, kevesebb a sporlás, mint a malac. Írjatok nekünk 0730548888.
2: Ez a hármas szabály. Mindenről dumálunk.

0: Stay the Kid Leroy-t hallgattuk Justin Bieberrel együtt. Érdekes, hogy amikor a kávéról beszéltünk, nagyon sok kávés fotó érkezett. Amikor a malacperserről és a megtakarított pénzünkről beszéltünk, te láttad a sok fotót a nagyrakás dollárokkal és eurókkal, ami beérkezett?
1: Nem, ez nem érkezett meg sajnos. Viszont helyette érkezett kedves üzenet. Robcsi, aki ugye jól tudjuk törzs hallgatunk egyrészt, másrészt egykori játék nyertes jött a bögréje után, most meg azt írja így utolsó üzenetként, hát néhány perc ez dalszünet alatt találkoztunk vele, és azt írja, hogy bárcsak minden hétfő így kezdődne kedvenceimmel személyesen szemtől szembe kerülve, persze Szilit is virtuálisan üdvözölve, nekem ebben az esős hűvös időben ragyog a szívem a találkozás emlékével, boldog születésnapot a Gagának, nektek meg hasonló szép napot, amilyet nekem találkozással okoztatok, írja tehát Robcsi, nagyon-nagyon vagány vagy drága Jobcsi, Robcsi, egészségedre, essék az összes kávé, mondom még egyszer abból a bögréből.
0: Írt nekünk zögykölődős, vagy inkább suhanós Levi, ugye most már így nevezem őt, mert hogy suhanunk a síneken Levivel, minden rendben van. Nem fogunk vonatozni, mindenki nem fog megszólalni a Demjén dal, szerelem vonat nem lesz, de Levi vonatozik. Jó reggelt mindenkinek, 3 kávé után Kolozsvár felé, most már vízzel is, elküldt a teljes menetrendjét nekünk, mert nekik ügyesen ki van nyomtatva ott a mozdonyban, vagyis a masinistáknak, és akkor láttuk, hogy akkor Vásárhelytől Szentpálon keresztül Székelykocsárdon át Kolozsvárig. Hí, de mennyi dombot meg kell kerülni.
1: Melyik állomáson volt a Szentpálin? Hát, ma nem megy ez a betűzés.
0: Nekem a kedvenc felírásom abból a táblázatból a tunél.
1: Tunnel.
0: Meg jegyezve, hogy tunnel.
1: Igen. Jó látni ezt, hogy másoknak is milyen izgalmasan indul a reggel. Ellen például Ildikó, hogyha nem vonattal, akkor bagolja a köszönbe. Írja, jó reggelt, na mizu korán van mi? Kávé kellene, főzzél magadnak, huhu. Ez még a bagoly üzenete Ildikó mellé csak ennyit tesz, hogy kávé illatos jó reggelt kívánok nektek, viszont kívánjuk drága-drága Ildikó. És itt van velünk Margit is, aki sziasztok, szép jó reggelt írja. Kávét hozhatna valaki, amíg nincs nyugdíj, nincs kávé. Hát igen, mint igen. A rossz viccekben, ugye?
0: Pont most beszéltem a sportlás, vagy akár a malacperselyi világnapjáról, hát lám-lám. Másik hallgató írja, hogy a malacperselyi világnapján üssekő feláldozom magam, nyugodtan küldhetitek Revoluton a megtakarításokat. Ígérem, hasznosan fogom elkölteni, de ha elköltöttem, ne akarjatok majd megtépni. Az a kis hamvas rózsaszín bőröm nem bírja a gyűrődést utalása a becenévre. Hát igen, nem pult rockpork szendvicset készítünk ma a pult pork napján.
1: Nem. Közben érkezik egy másik üzenet, nem tudom, nevet egy, de ott van egy József írja, szép jó reggelt, el tudjátok képzelni, hogy olyan időszakokat élünk, hogy már nem mindenkinek illatos kávé jó reggeltje van. Például egy réteg nyugdíjasnak, akik nem tudják megengedni maguknak, szomorú. Ezt írja tehát József, egy kicsit akár utal a történet vissza Margit üzenetére is. Én be kell valljam nektek, mindenek előtt kedves József, kedves Margit, nem nagyon gondoltam soha ebbe bele, hogy annyira Endre, nézek rá, te okosabb szoktál lenni, mint én. Annyira kevés a nyugdíj, olyan, hogy most az én olvasatomban ilyen alap dolog, mint a kávé problémát okozhat.
0: Akár a hónap végére kijönni a nullában problémát okozhat egyeseknek, amikor tényleg ott tartunk, hogy messze minimálbér alatti minimál nyugdíjakból kell eltengődni. És van egy réteg, jól ír egyébként József, van egy réteg, aki ezzel küszködik, és akiknek az egész életi munkájuk nem ér annyit, hogy most nyugodt nyugdíjas éveket töltessenek, rájuk is gondolni kell bizony.
1: Aj, nekem most bűntudatom lett. Tegnap vettem egy kávét délután, én hülye alapból, és az, az igazság, körülbelül 2 korty után rájöttem, hogy nagyon nem kéne innen tölteni a testemet mondjuk vasárnap délután fejébe, és mai napig ott van a kis papírpohárkában a kávé, és ilyenkor, amikor arra gondolok, hogy másnak nem jut, jövök, fizetek valakinek, hogyha kell egy kávét, halál komolyan mondom, jó?
0: Vagy bűntudatból ne lüttyinsd ki, hanem itt majd meg azt a hideg kávét is akár. Lehet, hogy másnak ez sokat érne, közben pedig ne felejtjétek, születésnapi ajándékok mennek minden fele, mert hogy 27 éves a Rádió Gaga, hívunk egy regisztrált hallgatót, lássuk, mit nyer a következőkben.
2: Mindenről dumálunk.

0: Reklám.
1: Kész a 10 órai Benedek szalámis szendvics, ahogy szereted.
2: Benedekes! Akkor ebből kettőt is kérek.
1: Egyet most, egyet pedig az iskolába.
3: Kezdődjön jól az új tanév. A finom, tartalmas Benedek szendvics kiváló választás az iskolába 10 óraira, vagy akár egy gyors reggelihez. Benedek szalámi, hogy az iskola kezdés is ízesebb legyen.
4: Drágám, szerinted mennyi idő alatt rakom le ezt a térkövet?
5: Ha a polcra gondolok, amit háromszor raktál fel, inkább hívjuk a profikat.
6: Ne szenvedj otthon! A Hadnagy Viakolor mindent megold.
7: Felmérünk, tervezünk, kivitelezést szervezünk.
8: Látogass el Székely udvarhelyen a Betlenfalvi útra, a régió legnagyobb térkő bemutató kertjébe.
9: Minőség, megbízhatóság, stílus.
10: Hadnagy Viakolor.
11: Hívd minket a 0745 350 451-es telefonszámon, vagy keresd fel a papazsilé.ro honlapunkat.
12: Most már csak a füvet kell levágni, drágám.
13: Hallottátok? A Hadnagy Viakolor füvet is árul.
14: Van egy hely, ahol a természet gyógyít. A sós víz ellazítja a testet, a csend pedig megnyugtatja a lelket. Az Enszána Szováta Spa és Wellness szállodáiban a pihenés valódi feltöltődéssé válik. Gyógyító sós

0: tűz, kényeztető kezelések, harmónia kívül és belül. Enszána Szováta, a jólét természetes forrása. Tudj meg többet az enszanahotels.com oldalon.
1: Autógumit keresel? A Marsónál jó helyen jársz. Több mint 10 márka, óriási árukészlet és szinte bármilyen gumi abroncs elérhető. Legyen bármilyen autód, a Marsónál megtalálod a megfelelő abroncsot. Akár azonnal, akár hosszú távon tervezel. Marsó, a megfelelő autógumi, amikor csak szükség van rá. Marsó.ro. Elavult stratégiák, üres ígéretek, elég a sablonokból. Lépj szintet! Október 17-én Székely udvarhelyen jön Erdély első marketing és vállalkozói konferenciája, a Marketing and Business Summit. Keresd rá! Erdély első marketing és vállalkozói konferenciája, hogy látogass el a marketingsummit.ro oldalra. Használd a GAGA 10 kuponkódot, és szerezd meg a jegyet 10% kedvezménnyel.
2: A jó bor nem véletlen, hanem válogatás kérdése. A Farkas borszaküzletben fehér, rozé, vörös, prosecco és pezsgővár mind igényesen kiválogatva. Szóváltán a Joy parkolójában találsz ránk, a Pepkóval szemben. Hétfőtől szombatig 10 és 18 óra között, vagy kényelmesen otthonról rovino.ro. Farkasborszak üzlet, a minőségi borok forgalmazója.
3: Félrelépni szabad! Továbbra is a romániai mozikban és a Vándormozi műsorán a Hogyan tudnék élni nélküled rendezőjének új filmje.
4: El tudnád-e képzelni, hogy valaha megcsalt a párod?
3: Az évtized legszexibb vígjátéka a Félrelépni szabad Marosvásárhelyen a Cineplex mozi műsorán, valamint Szász Régenben a Pátria moziban.
5: Egy édes újdonság érkezett. A Magic Cukrászda új üzlete már Jedden is várja vásárlóit. A főút 31 szám alatt Marosvásárhely kijáratának közelében. Sütemények, torták, sós finomságok és friss péksütemények egy helyen. Magic Cukrászda, a házias ízek varázsa.
6: Társadalmi célú hirdetés.
7: Az alapvető emberi jogokat és szabadságokat csak a demokráciában garantálják, és ezek az európai értékek alapjai.
6: Társadalmi célú hirdetés. A reklám után
8: ismét lágere.

0: újra itt van, újra itt van, nem a nagy csapat, hanem az a szülinapi nyereményjáték, de a csapat is bővül, egész pontosan Gizellával, ugyanis az ő sorszámát dobta ki nekünk a random.org, úgyhogy most megpróbáljuk jól elírni őt telefonon, és egyébként egy fiktív ajándékért cserébe ugye jó kis nyereménnyel szolgálni neki.
1: Így van, csak annyi kérésünk van, hogy valami tényleg vagányot kapjunk tőle, nem fog semmibe se kerülni, csak szavakba. Haló, haló, Gizellához van szerencsénk, jó reggelt!
2: Igen, jó reggelt!
1: Jó reggelt, Gizella! A Rádió Gagától telefonálunk, Máté Kincső Nagy Endre vagyunk, regisztráltál a születésnapi játékunkra, gyere tegeződjünk!
2: Igen!
0: Nagyon jó, hogy vagy kedves Gizella mindenek előtt, hogy indul a hétfőd?
2: Jó!
0: Mi ott csinálsz?
2: Most ébredezek!
0: Jaj!
1: Mi vagyunk az ébresztő óra? Nem baj az egyáltalán, sőt, nagyon örülünk, mindig szeretünk álmos emberekkel beszélgetni. Emlékszel, hogy mit álmodtál az éjjel, ha most ébredsz?
2: Nem álmodtam semmit.
0: Nem, pedig pont arra gondoltam, megkérdezem, hogy nem-e álmodtad meg véletlenül, hogy milyen jó kis nyereménnyel lepnél meg bennünket, ha véletlenül felhívnánk, mert ez most nagy segítségedre lenne, de akkor muszáj egy picit a kora reggeli kreativitásodra hagyatkoznunk. Ugye a szülinapi nyereményjátékunk lényeg az lenne, hogy ha elmondod, hogy mivel lepnél meg minket, mint Rádió Gagam a szülinapunk kapcsán, akkor cserébe mi egy jó kis nyereménnyel tudunk téged gazdagítani.
2: Hát egy forró csokival szeretnélek
0: meglepni. Remek!
1: Te honnan tudtad, hogy ilyen csúnya időjárás csúnya, ilyen őszi időjárás van kint, hogy nekünk a forró csoki jól esne, vagy úgy gondolod, hogy szezonja van most ezekben a napokban, hetekben, forró csokira senki nem mondta.
2: Nem, hát ilyen szürke idő.
0: Abszolút egyetértek veled, hogy ilyen szürke időjáráshoz a forró csoki dukál. Egy kicsit gyere, spékeljük meg még ezt a forró csokit. Akit ugye vagányabb, trendibb helyeken tesznek a tetejére tejszínhabot is.
2: Habot, kávé, csokoládét.
1: Csokoládét ráreszeljük a
2: tetejére?
0: Reszeléket,
2: igen.
0: Jaj, atya úristen. Igen, az a baj, hogy fiktív ez az ajándék egyelőre. De a csokis, a forró csokis kedvünket egyértelműen meghoztad. Köszönjük nagyon szépen az ajándékot. Jelentjük Valáson, itt nézek közben Endre kollégámra, és elfogadjuk,
1: első,
0: ugye?
1: Jöhet.
0: Nagyon szuper, úgyhogy jöhet cserébe, akkor a nyeremény is.
1: Így van, meg is tudod azonnal ebben a pillanatban, hogy mit nyertél, Gizella, mert hogy képzeld, igen, azzal, hogy nekünk egy ilyen jó kis fantasztikus forró csokit bekevertél a hétfő reggelbe, a Gamma Electronics üzlet részéről egy darab kenyérpirító a tied. Egy jó kis pirítós a forró csoki mellé, mit szólsz?
2: Jó lesz, köszönöm szépen.
1: Megkerül a hely a konyhában?
2: Igen.
0: Van egyébként már kenyérpirítód? Mert ezt mindig megszokás kérdezni, de már elég régi, elég vacak, ugye pont ideje lenne lecserélni.
1: Akkor jó helyre megy.
0: Nagyon jó. Szereted egyébként a pirítóst?
2: Igen.
0: Én is igen. Na akkor ezt kívánjuk tényleg, hogy adj magadnak majd egy reggelt, amikor a vadi új kenyérpirítóddal, illetve a forró csokiddal a Rádió Gagát hallgatod, és köszönjük szépen egyébként, hogy itt voltál velünk. Csodás napot és jó ébredést kívánunk neked.
2: Én is köszönöm szépen, viszont kívánom nektek is.
0: Szép napot, szia.
2: Sziasztok.
3: Gratulálunk a Paradi Gamma üzlet nyertesének. Ruhaneműtől a nagyobb elektronikai termékekig, náluk mindent megtalálsz. Gamma, stílus és elektronika egy helyen. Parajd, Templom utca 24.
4: Ez a hármas szabály. Mindenről dumálunk.

0: már csak mindenki úgy ébredne, mint Gizella a mai reggelen, aki mire észbe kapott, már nyert is, vagyis legalábbis mire teljesen felébredt, lesz még ilyen lehetőség, csak aludni kell, mi felébresztünk szívesen. Ehhez annyi kell, hogy regisztráljatok a születésnapi játékunkra.
1: Így 0730548888, játékregisztráció, hozzászólás, vélemény, beköszönés, bármi erre az SMS számra, vagy akár WhatsAppra, Messengerre és az applikáción keresztül is jöhet, várjuk és fogadjuk nagy szeretettel. Ti várjátok és fogadjátok nagy szeretettel most a legfrissebb híreket, ezekkel megyünk tovább.
2: Társadalmi célú hirdetés.
3: A bankból hívom. Valaki hozzáférést kapott a számlájához. Küldtünk egy kódot SMS-ben. Gyorsan diktálja be.
4: Állj meg! Csaló! A kódot ne mondja el. Tegye le a telefont és hívja fel a bankját azon a számon, amit már ismer. Kódot, jelszót akkor se adjon meg, ha sürgetik. További tanácsok imeg.ro, az RMDS csalás megelőző kampánya.
5: Társadalmi célú hirdetést hallottál.
2: 27 év nagy idő, még a rádió gaga életében is. Ennyi idő alatt milliónyi szép pillanatot élhettünk át együtt.
6: Hát ezt nagyon-nagyon szépen köszönöm. Jó, de örülök neki.
7: Nagyon szépen köszönöm.
6: Nagyon örülök, tényleg.
2: Több ezer slágert és új zenét játszottunk le. És sok ezer leértékű nyereménnyel kedveskedtünk hallgatóinknak, olykor neked is. Most fordítunk egy kicsit a felálláson. Vegyél részt is a 27 éves Rádió Gaga szülinapi játékában, és szállj harcba az összesen 27 ezer leértékű nyeremény egyikéért. Regisztrálj a szokásos módon, írd meg a Gaga applikációba, vagy SMS-ben, WhatsAppon a 0730548888-ra a saját keresztnevedet, telefonszámot és annak a megyének a nevét, ahol laksz. Amikor hív a műsorvezetőnk, mondd el neki, hogy milyen képzeletbeli ajándékkal lepnéd meg a Rádió Gagát, esetleg bármelyik műsorvezetőnket. Engedd el a fantáziádat nyugodtan, mert az óránkénti nyeremény vagy a fődíj, a Panoráma Turiszt utazási iroda kétszemélyes autóbuszos isztambuli városnézése is a tiéd lehet. A Rádió Gaga születésnapi játékát kiemelten támogatja
5: a Gyulai Hőforrás Hotel, ahol minden korosztály jól érezheti magát. A Hangout Kids, játsz, mász, újra és újra. A Scorpion Trans, ha Erdélyből útra kélsz, velünk mindig hazatérsz. A Szovátai Polaris építkezési lerakat, biztos választás az építkezésben. Parajdi út 94 perc. A Melinda Install, ahol a minőség kényelemmel jár. A Supermarket, nyugat-európai prémium márkák szakértője. Supermarket.ro és a Smart Business Management. Eladás egyenlő minden.
2: Reklám. Ha ez egy fürdéstechnikai reklám lenne, most elmondanám, hogy a Blautech kandallók és kazánok mennyire szépek, modernek, ráadásul Székelyföldön vannak gyártva. De hát ezt úgy is tudod. Inkább csak annyit mondok. Klasszikus vagy pelletes kazán és kandalló, barna, antracit vagy olivazöld, van miből választani.
8: Keresd a Blauteket a Merinda Instánál. Blautech.
9: Blautech.
8: Melegre tervezve.
10: A Tifel több mint 30 éve gyárt környezetbarát festékeket és lakkokat. Bútorhoz, parkettához, lambériához vagy kültéri fafelületekhez beltéri és kültéri lakkokat, pácokat találsz számtalan árnyalatban. Október 25-ig Tifel lakvásárlása mellé ajándék ecsetet kapsz. A teljes kínálat a tifel.ro oldalon található.
11: Őrzés és védelem, gyors beavatkozás, riasztások monitorizálása, éjjel-nappal.
12: Mélyes guarding.
11: Értékek szállítása, testőrszolgálat, szaktanácsadás.
12: Mélyes guarding.
11: Marosvásárhelyen a Szabadság utca 31 szám alatt. Telefon 0265 218 103.
12: Mélyes guarding.
13: Kész a 10 órai?
14: Benedek szalámis szendvics, ahogy szereted.
13: Benedekes! Akkor ebből kettőt is kérek.
14: Egyet most, egyet pedig az iskolába.
15: Kezdődjön jól az új tanév. A finom, tartalmas Benedek szendvics kiváló választás az iskolába 10 óraira, vagy akár egy gyors reggelihez. Benedek szalámi, hogy az iskola kezdés is ízesebb legyen.
16: Hey Siri, hol ismerhetem meg a jövőt?
17: Október 17-én Marosvásárhelyen.
16: Pontosan! A Kultúrpalota ad otthont a Limitless 2026-nak, ahol a technológia és a mesterséges intelligencia találkozik a személyes fejlődéssel. Három humanoid robot a színpadon, inspiráló előadók és az életedet formáló gondolatok várnak rád. Gyere el és nézd meg, mit tartogat a jövő. Foglald le a helyed a limitless.news oldalon.
18: Itt az ősz, és a tavalyi cipőd már nem az igazi? Akkor irány a Camo Shoes. Női férfi és gyerek
9: cipők pénztárca barátáron.
18: Ráadásul most minden vásárlás mellé ajándékutalvány jár, így a következő cipővásárláson még kedvezőbb lehet. Várunk a Kamo üzleteiben. Marosvásárhelyen a Kövesdombon és a Bolyai utca 10 szám alatt. Kamo Show, cipők mindenkinek elérhető áron.
19: Hogyan lesz valakiből évtizedes külföldi tapasztalat után egy aprócska székelyföldi faluban sikeres zöldségtermesztő? Nőileg.ro. Hát egy felettébb csinos, mosolygos nőből helyi rendőr. Nőileg.ro. Különleges életutak, inspiráló történetek a Nőileg.ro oldalon. Böngész naponta frissülő tartalmainkat online, vagy keresd a legfrissebb nyomtatott Nőileget az újságárusoknál. Nőileg. Az erdélyi nők magazinja.
20: A Brico-ban október 14-ig 20% kedvezményt kapsz a Pragma konyhabútorok teljes kínálatára, valamint a szürke színű Katiki konyhai csaptelepet 50%-os kedvezménnyel mindössze 75 leért vásárolhatod meg. Brico, együtt, munkára készen.
21: Ne csak álmodj a pihenésről, foglald le,
22: és irány vármező.
23: November 2-a és december 21-e között két éjszakás foglalásnál a második éjszakát féláron töltheted a vármezői halászcsárdában.
24: Bisztráng, tópart, Dézsa, szauna, a feltöltődés itt kezdődik.
25: Ez történt. Rádió Gaga hírek.
26: A gyakran felhős lesz az égbolt és helyenként csapadék érkezhet. Oltassa be magát influenza ellen, erre kéri a Családorvosok Országos Társasága a lakosságot, és az amerikai elnök által bejelentett energetikai tűzszünet után nem sokkal orosz támadás érte az ukrajnai Harkiv egyik hőerőművét. Jó reggelt kívánok, Rigmányi Eszter vagyok, kezdünk! 8 lejtől 500 lejig terjedhetnek a városrendezési illetékek Marosvásárhelyen 2027-től. A tervezett díjszabásról a polgármesteri hivatal közvitát indított. A szokásos urbanisztikai bizonylatok díja a telek méretétől függően 8 lejtől indul, az utcanevet és címet igazoló dokumentum pedig 12 lejbe kerülhet. A városrendezési bizottságok egyes engedélyeiért, illetve az övezeti rendezési tervek jóváhagyásához kapcsolódó véleményezésekért 500 lejt kérnének, az engedély nélkül épített vagy lebontott ingatlanok utólagos igazolásának illetéke a szokásos díj 5-szöröse lenne. A tervezett összegeket a 2025-ös 7,3%-os inflációval aktualizálták. Az új díjszabás 2027. január 1-től léphet életbe, ha a helyi tanács elfogadja. Oltassa be magát influenza ellen, erre kéri a Családorvosok Országos Társasága a lakosságot. Javasolják, hogy mielőbb kérjünk időpontot családorvosnál az influenza elleni védőoltásra. A vakcina védőhatásának kialakulásához mintegy 2 hétre van szükség, ezért ajánlott még a vírus intenzív terjedése előtt beadatni. A szervezet külön felhívja a figyelmet a gyermekek immunizálására, amely a családon belüli közösségi terjedést is csökkenti. A 2025-2026-os influenza szezonban Romániában több mint 1,3 millió ember kapott oltást, a lakosság szinte 7%-a. 4 napja maradt Luca Niculescu kijelölt miniszterelnöknek, hogy összegyűjtse az új román kormány beiktatásához szükséges 233 parlamenti szavazatot. A szociáldemokrata párt ma dönt arról, hogy támogatna-e egy technokrata kormányt, miközben a liberálisok nem kívánnak a szociáldemokratákkal közösen kormányozni, de megszavazhatják az új kabinetet. Luca Niculescu csütörtökön tervezi benyújtani a kormányprogramot és a miniszterjelöltek névsorát. A Mediafax értesülései szerint, ha nem sikerül biztosítania a szükséges támogatást, a hétvégén visszaadhatja megbízatását. Az amerikai elnök által bejelentett energetikai tűzszünet után nem sokkal orosz támadás érte az ukrajnai Harkiv egyik hőerőművét. Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök közölte, hogy a múlt héten Oroszország több mint 200 alkalommal támadta az ukrán villamos energiatermelő és szállító létesítményeket. A hőerőmű elleni csapást követően egy rakéta egy Harkiv melletti élelmiszerüzletet talált el. 3-an meghaltak, 9-en megsebesültek, köztük 2 gyermek. Ukrán tisztviselők szerint Kijevet nem tájékoztatták előzetesen a tűzszünetről, Zelenszkij azonban jelezte, hogy Ukrajna kész betartani azt. Viszonylag enyhe idővel indult a napunk, de később sem emelkednek jelentősebben a hőmérsékleti értékek. Ma gyakran felhős lesz az égbolt, és helyenként csapadék érkezhet. 17 fok körül alakul a csúcshőmérséklet.
25: Az időjárás jelentést a Marsó gumiabroncs forgalmazó támogatta. Marsó, a megfelelő autógumi, amikor csak szükség van rá. Most pedig.

0: Csak azért is ragyogó hétfő délelőttöt kívánunk mindenkinek, még hogyha nem is így néz ki, de miért ne lehetne belső ragyogásból megoldani? Ragyogjatok velünk, itt vagyunk, folytatjuk a mai hármas szabály hétfői kiadását. Máté Kincső és Nagy Endre mikrofonnál még két órát együtt töltünk.
1: Ha a ragyogásnak hangja lenne, te Endre, az nagyjából valami ilyesmi lenne, hogy csingiling, úgyhogy csingilinges, jó reggelt nektek, még egyszer 9 óra múlt, ez tehát a Rádió Gaga valóban is a hármas szabály, és arra várunk és arra számítunk, hogy csatlakoztok a beszélgetéshez, úgyhogy 07 30 54 88 88. Az órát egyébként a Rita órával indítjuk, jön a Let You Love Me.
2: Ez a hármas szabály
3: a maga nemében.

0: mindenki szóljon a Ray Dalton kardiológusának, hogy a vérnyomás, vérkeringés rendben van, forog a vér rendesen, ez volt Ray Dalton, és a Blood Running 9 óra 10 perc, reméljük, hogy mindenkinél rendben a vérkeringés, Rudolfnál rendben, jó reggelt, Csíkszeredából írja, és Tamás, még ide rakta, már világnapoztunk, hogy ma van az ízületi gyulladások világnapja, de én tartom minden nap. Tamás, reméljük, hogy nem súlyos a helyzet, és igyekez minél inkább vigyázni erre. Van, akin ez egyébként főleg ilyen időjárás, meg front, meg minden jövésben is változás, légnyomás, stb. Érzékeny tud lenni egy-egy ilyen félig meddig, vagy teljesen begyulladt ízület. Szóval vigyázzatok magatokra, és óvatosan mozogjatok. Mondtuk a ragyogást, a kolléga mondja, hogy a tegnap este megnézte a Shiningot, és a Dr. Sleepet, szóval ő már ragyogott.
1: De kiragyogta magát. De most, hogy szóba hozza Atom egyébként a Shiningot, annak úgy ideje lenne, hogy újra nézze az emberi ánya. Egyébként megjön a vacak, ilyen esős, kicsit zimankós, kicsit bezárkózós időjárás. Nem ér utol téged az ilyen horrorfilm, vagy bekuckózós? Nem?
0: Lehet, velem van a baj, de úgy
1: miért? Engem sem, tehát nincs baj velünk.
0: Kint sötét van, köd van, esik az eső, aztán mindjárt zúzmarra lesz a nagy elmúlás a környékünkön, és nézzük már meg a Halloween 16-ot. Vagy valami drúzsbásat.
1: Valami drúzsbásat, vagy éles késeset, tudod, vagy nem tudom. Tudod, hogy nézek horrorfilmet?
0: Na, hogy?
1: Szabályaim vannak.
0: Igen, egyedül?
1: Nem. Alap szabály, sose egyedül. Aha, tehát legyen mindenki, vagy nem mindenki, legyen valaki, akinek valami éve belekapaszkodhatok. Tehát ez rendszerint egy alkar szokott lenni. Hát.
0: Tehát valaki, akinek valami éve. Ezt tisztázzuk, vagy igen. Nem menjünk bele a részletekbe.
1: Mondom, okay. Maradjunk annyiban, hogy például egy alkar. Tehát amit, például, amire úgy két kézzel rá tudsz fogni, és körmeidet, ha esetenként úgy adja, vagy a szorításodat úgy belemélyezted, mert félsz. Na, hát azért vannak a horrorfilmek, hogy félj.
0: Jegyzett magamnak, soha nem nézek horrorfilmet melletted.
1: Ne. Hát most kicsik a körmei, most például nem fájna annyira, de van az a köröm hosszúság is, illetve a második alapszabály, csak és kizárólag nappal.
0: Igen, éjszaka miért nem?
1: Mert én sötétben nem fogok többet horrorfilmet nézni.
0: De vannak azok a horrorfilmek, ahol a borzalmas dolgok nem mindig csak éjszaka történnek, hanem nappal
1: nem érdekel.
0: Is. Azokkal mi a helyzet?
1: Nem érdekel, megnézem, csak legyen odakint napfény, hogyha én úgy kívánom, hogy a képernyőről elfordítsam az orcámat az ablak irányába, akkor ne azt érezzem, hogy sötét van, és mindjárt valaki kintről be fog rontani a szobába, és meggyilkolál engem. Na, mert jön a állád.
0: De akkor te miért nézel horrorfilmeket?
1: Nagyon ritkán nézek, mert azért, mert néha kell ez az adrenalin löket, tudod? Tehát az, amit hoznak a horrorfilmek, az valószínűleg nem tudom, az önkínzásnak az egyik viszonylag szerethető formája. Néha szeretjük kínozni magunkat, de egy fél évben egyszer, vagy egy évben egyszer jutok oda, hogy rászánjam magam.
0: Akinek van gyomra az ilyesmihez, egyértelmű, hogy ad egy élményt, vagy egy ilyen jó kis borzongást, hidegrázást, vagy lútbőrözést a történet, mindenki másnak ott a kormányválság.
1: Foglalkozunk belügyeinket.
0: Lehet követni nyugodtan, hogy milyen borzalmak zajlanak az országban, és nem félsz attól, hogy éjszaka a sötétben nézed a híreket, hogy benéz egy miniszterelnök az ablakon. És akkor meg fogsz jedni, mert hogy nincs.
1: Igen, az biztos, hogy nem, de valamelyik szellem. Na, nem viccelődjünk. Gyertek, beszéljünk sokkal vidámabb dolgokról, de jut eszembe, egyszer azért a horrorfilmekről készíthetnénk műsort így reggel.
0: Mindjárt Halloween van,
1: mindjárt Halloween van, jön az ijesztegetős időszak egyébként is. Na, de milyen jó, hogy közben itt vagytok nekünk, hogy a sötét horroros hangulatot szebbé varázsoljátok. Árpád írja, szerda, külön világ, minden ember, ami összeköt bennünket, az az emberség, illetve békességben, egészségben, szeretetben, örömökben gazdag szép napot kíván. Nekünk viszont kívánjuk. Köszi, hogy itt vagy.
0: És ha már beszéltünk arról, hogy mindennek szezonja van, van, aminek mindig és mindenek előtt is szezonja van. Egy kicsit nézzük meg, hogy miért történik az. Választ kaptunk rá, hogy miért van már szeptemberben karácsony.
1: Igen, és erről fogunk beszélni.
0: Ezzel foglalkozunk biztos, hogy miért van szezon előtt szezonja mindennek. Ilyen erővel már lekéstük a Halloween-t jóformán, ha ilyen lépésekben számolunk. Ránézünk, hogy a kereskedelem miért műveli ezt velünk, és mi miért dőlünk be neki. Szóval mindjárt ezzel is foglalkozunk, addig nézzétek meg, megvan-e még a tavalyi télapót, tegyétek ki a ház elé.
2: Székelyföld velünk ébred.
3: Hármas szabály, 7-től 11-ig.

0: Hát szimfónia Shepherdot hallgattunk 9 óra 21 perckor, ti pedig nagyon vagány módon továbbra is írtok nekünk, amit nagyon köszönünk. Edith például egészen remek tanáccsal indítja a hétfőt, nekem azt írja: Kincső, sokkal hamarabb felébredsz reggel, ha a kávét magadra öntöd. Köszönöm szépen, Edith. További hasznos tanácsokért kövessétek be Edithet.
1: Volna még egy részletkérdés, hogy szeretnénk pozitívan felébredni, jó kedvvel felébredni.
0: Persze.
1: Én a fejemnek, hogy megint magamra tudtam önteni ezt a mocskos kávét, tehát nem így.
0: Nőként sokkal jobban szeretjük, szerintem beszélhetek kollektíve többes számban, hogy ha a tejben vajban fürdetnek, nem kávéban, tehát a kávé az a pociba való, és akkor attól úgy jól felébred az ember jánya. Közben, ha már csajoskodunk, Hajnika írja, Szentegyháza felé ilyen ködös idő van, és egyébként fotóval is igazolja, írja, hogy még kávémentes, de nektek kívánok egy csodás, jókedveltelen napot, és a nővéremnek boldog születésnapot, még ha az idő nem is nagyon szép, hozza ki a legszebbet belőle. Hát ragyogjon, amit Endre mondott, ugye kicsivel korábban, így van, Isten éltesse a nővéredet, drága Hajnika.
1: Bárki ki tudja hozni a legszebbet egy ragyogó szép napsütötte őszi 24 órából, ebből hozzátok ki a legszebbet.
0: Itt a innen kihívás. Szép nyerni,
1: igen,
0: ugye?
1: Ez az igazi feladat. Közben Dezső is egy jó kis csodaszép jó reggelt kíván nekünk a megszokott minden egyéb kevésbé egészséges hozzávalóval is. Ha hétfő, akkor csak Gaga és csak is titeket hallgatlak veletek, induljon a nap, írja még Dezső. Köszönjük a hűséget.
0: Köszi nagyon, és ha már hűség, akkor a viharnak is nagyon szépen köszönjük a hűséget. Ma reggel megint Egyesült Királyságból jelentkezek, írja, Dával itt csak most virrat ki, gyertek, teázunk, kávézzuk. Ma reggel kicsit másképp esik a kávé, hallottam, előbb olvastad, hogy még nincs nyugdíj, nincs kávé, szívesen odaadnám a kávémat. Csodás hetet kívánok, és boldog szülinapot, nagy ölelés, írja tehát Vihar. És milyen jó fejű is szóba hozza ezt a kávéadakozós történetet. Én szeretnék egyszer csinálni egy rádiógagás nagy kollektív kávézás nyugdíjasokkal. És bármennyire hülye hangzik ez, én komolyan gondolom.
1: És a kávé a ház részéről.
0: És a kávé a ház
1: nagyon
0: részéről
1: fontos,
0: természetesen.
1: Érezzük a törődést. És akkor eljutottunk a nap nagy kérdéséig, én nagyon sokan beköszöntetek, majdnem nem tudunk elgyúródni, elmászni, mint egy nagyon sikeres padödő koncerten a színpadig, nem jutunk el a témáig se, hogy sem. Arról akarunk beszélni, hogy mit keres a télapó szeptemberben a kirakatban.
0: Én tudom, hűlt helyét a húsvéti nyuszinak.
1: Azt lehet, hogy meg fogja találni, csak nem biztos, hogy ez a cél. Mert itt korábban ugye egy ilyen belső poékként elindult az, hogy hány nap van még karácsonyig. Addig szórakoztunk vele, még aztán műsor is lett belőle, és aztán kiderült, hogy lehet, hogy túl korán foglalkozunk a karácsonnyal. De hogy ne kelljen Szirit felébresszük, elmondom, hogy 74 nap van karácsony első napjáig, illetve szentestéig 73, hogyha 24-ét számolunk. Úgyhogy már is közelebb kerültünk hozzá. A kérdés még mindig az, hogy mi a bánatos Túró Rudit keresi a télapó szeptember első heteiben a kirakatban is. Ha hiszitek, hanem van erre kereskedelmi válasz, mert hogy mindenre, ha nincs is lélekbeli, de legalább gazdasági, piaci válasz biztos van.
0: Tehát ez is a pénzről szól. Fordítsuk le ezt konyhanyelvre. Nemes egyszerűsége. Mindjárt elmondja a logisztikai hátterét ennek az egésznek, Endre, mert ő érti az ilyen dolgokat. Én komolyan mondom, nemes egyszerűsége, egyszerű konyhanyelven. Azt a következtetést vontam le magamnak, és akkor Endre, helyesej vagy éppen javíts ki, kérlek, cáfolj rám. Köszönöm szépen, nem mondtam még semmit, de szaladjunk neki akkor még egyszer. Tehát, hogy nemes egyszerűséggel csak azért vannak kint a polcokon, mert hogy egyrészt a gyártást elkezdik időnap előtt, a szó pozitív értelmében, azért, hogy ne torlódjon fel a gyártással járó minden nemű ez meg az a decemberi hónapokra, mármint ott az utolsó 100 méterre, és mivel sokkal hamarabb legyártják a termékeket, ezért az áruházak, amikor beszerzik ezeket, akkor muszáj kirakják a polcokra, mert hogy nincs hely tárolni.
1: Így van, tehát mégis most nem porosodhatott együtt a nyuszi a télapóval, tehát még összevesznek,
0: te
1: hogy valami...
0: Te nem jártál még kínai nagy áruházban, kérlek.
1: Ott viszont akár egymás mellett is megvannak békében. A mi kérdésünk az, hogy ti éltek-e ezzel a lehetőséggel, hogy valamit szezonon kívül vagy korábban megvásároltok, vagy valamilyen szinten hatással van-e a rákészülődési szokásaitokra, vettetek-e már télapót nyáron? Ez a nagy kérdés. 0730 54 88 88.
2: Ébredj minden hétköznap reggel
3: a Rádió Gagával
2: és nagyszájú műsorvezetőinkkel, mindenről dumálunk.

0: Az Dísz és a Touch Me, fél 10 másodperceken belül folytatjuk a mai kiadást. Bogica küldött egy jó kis fotót, mi szerint örvendeni lehet, főleg a Kevinnek reszkessenek, mert hogy most már nagyon itt van a szezon. Összesen mennyi, hogy mondta, 10 péntek van még.
1: Igen, írja is, hogy sziasztok, ezt pénteken akartam, de nem értem odáig, örültem, ha legalább hallgatni tudlak titeket, de ma már nem tudom kihagyni, és valóban már csak 10 péntek van karácsonyig, ez lett volna ugye akkor aktuális pénteki üzenetként. Most már csak 96-ra, ha számoljuk az e-hetit is, de köszönjük mindenképp.
0: Így van, jönnek még üzenetek. Fontos forgalmi információ, Szabina, köszönjük, előre vesszük mindig a forgalmikat. Parajd és Szobáta között rendőrök figyelik a közlekedést. Üdv neked is, a tárgyrakot is hozzáragasztottam.
1: Így van, és még egy kedves beköszönés, Melinda írja, szervusztok, kitartást elsősorban, másodszor pedig nekem nincs kedvem munkába menni, főleg hétfő reggel és nyitott ablakkal csepereg az eső. Persze, hogy nincs kedv, de rá gondolok az üres pénztárcám belsejére, és rögtön munkakedvvel szökök ki az ágyból. A karácsonyi témára meg az én meglátásom, mindent a maga idejében, már szeptember végén láttam posztot, miszerint árusítják a karácsonyi cuccokat, hát hidegrázásom lett tőle szó szerint. Na nyugi, majd december elején neki fogok, és addig nyugi van, teszi még hozzá Melinda.
0: Igen, ez jó kérdés, hogy hogy működik ez a beszerzési és értékesítési lánc, mert itt valahol itt van megint az ördög a részletekben lakik, hogy amikor a legolcsóbb ezeket a mindenféle cuccokat felvásárolni, a különböző áruházláncok, de még a legkisebb boltok is, szerintem a legkisebb falusi boltnak is a hátsó raktárjában, ott valahol a nájlonharisnya és a patkószeg mellett, a pástétombos rakáson túl, valahol ott porosodnak, vagy ott vannak már, és elképzelhető, hogy még lehet, hogy több hely van, mint a multi áruházaknál, mert hogy nem lehet eléggé idején rákészülni a szezonra, és mindenki attól tart, hogy mikor a nagy őrület beköszön majd decemberben, akkor majd nem lesz elegendő áru, és nem fél jobban semmitől az értékesítő, ugye a viszonteladó, mintha van kereslet, de nem tud a kínálattal ő piacra lépni.
1: Igen, igen, csak közben az a baj, hogy látod, ez akkor ilyen láncreakcióan alakul, és nem vagyok biztos benne, hogy jót tesz, mert írja Melinda, és milyen szépen megfogja és megfogalmazza sokunk érzését, hogy konkrétan hidegrázós hangulat. És ténylegesen, amikor komolyan mondom, 2 hete, 3 hete én is bementem valamelyik nagy áruházba, és először szembesültem a karácsonyi kávésbögrével, akkor azt mondtam, álljon meg a vereket. És tehát, hogy még a Halloween környékén se vagyunk milyen helyzet, és persze értem én a logikát, csak közben egyik dolog követi a másikat. Az egyetlen logikus hely, ahol erre méltó magyarázatot tudok találni, ez a szaloncukor kérdés, mert itt a cikk, amit te is hoztál, ugye Endre, az külön taglalja lévén, a szaloncukor egy kicsit ilyen magyar specifikum, vagy bármi más is, hogy azoknak például fél éves a garanciája, tehát annál többet nem áll el. Na azt meg tudom érteni, hogy ahhoz, hogy decemberre teljesedjék, ki minden minek ki kell teljesedni, ahhoz el kell kezdeni jóval korábban mondjuk árusítani. De akkor is
0: nem. De akkor is, az legalább nem a raktárra teszik, mert ugye a fél éves szavatossági ideje van, akkor nem fog senki mondjuk májusban megpakolni egy raktárat szaloncukorral, ami igen, aztán nem fér. Szóval a titok abban rejlik, hogy azért nem fér már a csoki Mikulás a raktárban, mert gyúródik a csoki nyuszi. Mert ha előre pörgetjük egy kicsit a dolgokat, akkor már a következő utáni szezonra is rá kell készülni, mert úgy néz ki, hogy a piacot, főleg a beszerzést, az a félelemtől való félelemnek a félelme igazítja valamilyen szinten beszerzés szempontjából.
1: Nekem van egy 10 pontos kérdésem. Hogyha, nem tudom, a csokiknak őszintén az életben nem jutottam addig, hogy megnézem, hogy mennyi ideig tart a szavatosságuk, de rá lehet mondani egy évet kb.
0: Attól függ, hogy milyen raktározási körülmények vannak, meg kell nézzem.
1: Meg kell nézzük, keresünk valahol egy csokis dobozt, lecsekkoljuk. De hogyha én például csoki gyáros lennék, te Endre, akkor lazán azt csinálnám, hogy például a húsvéti csoki nyuszikat nem eladnám, hanem csak kiadnám bérbe, és akkor ahány elfogy belőle, azt kifizeti a viszonteladó, a maradékot viszont begyűjteném, beolvasztanám, és lenne belőle Mikulás csoki. Nem jó?
0: Nagyon szép. Szerintem az újrahasznosítás most már csokiban is, alumíniumban, meg műanyagban, meg minden palacban megoldottuk, és kéne ilyen Mikulás automata, ahol berakod, és akkor ki visszajön neked az 50-ban is betétet. Na hát ennyit erről, de azért kíváncsiak vagyunk rátok, és írjatok nekünk!
2: Hármas szabály. Hétköznap a Rádió Gagán. A maga

0: Reklám.
1: Hey Siri, hol ismerhetem meg a jövőt?
2: Október 17-én Marosvásárhelyen.
1: Pontosan! A Kultúrpalota ad otthont a Limitless 2026-nak, ahol a technológia és a mesterséges intelligencia találkozik a személyes fejlődéssel. Három humanoid robot a színpadon, inspiráló előadók és az életedet formáló gondolatok várnak rád. Gyere el és nézd meg, mit tartogat a jövő. Foglald le a helyed a limitless.news oldalon.
3: A bank nemet mondott? Nem biztos, hogy itt a történet vége. A LAM-nál tudjuk, hogy egy vállalkozás nem csak számokból és papírokból áll. Megnézzük az embert, a helyzetet és a valódi

0: lehetőségeket. Bizalmat szavazunk és hitelt adunk gazdáknak, kis és középvállalkozásoknak akkor is, amikor a banki rendszer nemet mond. Mikrokreditlám.ro.
1: Van egy hely, ahol a természet gyógyít. A sós víz ellazítja a testet, a csend pedig megnyugtatja a lelket. Az Enszána Szováta Spa és Wellness szállodáiban a pihenés valódi feltöltődéssé válik. Gyógyító sós víz, kényeztető kezelések, harmónia kívül és belül. Enszána Szováta, a jólét természetes forrása. Tudj meg többet az enszanahotels.com oldalon.
2: A Tiferet több mint 30 éve gyárt környezetbarát festékeket és lakkokat. Bútorhoz, parkettához, lambériához vagy kültéri fafelületekhez beltéri és kültéri lakkokat, pácokat találsz számtalan árnyalatban. Október 25-ig Tifel lakvásárlása mellé ajándék ecsetet kapsz. A teljes kínálat a tifel.ro oldalon található.
3: Marosvásárhelyen a minőségnek új címe van. A Dózsa György utca 14 szám alatt, a Mures Mall közelében, az új szupermarketben különleges német sörök, nyugat-európai üdítők és valódi prémium termékek várnak. Supermarket, fedezd fel a minőségi különbséget. Nyitva 2 szombatig 10 és 18 óra között.
4: Nyikorog, melegszik,
5: szenved az autód. Ne hagyd, hogy a kenésen múljon a teljesítmény.
6: Válaszd a Metalups prémium kenőanyagait és adalékait, hogy járműveit hosszabb élettartammal, megbízható működéssel hálálják meg a gondoskodást.
5: Metalups, a jó választás.
7: Ha a legjobbat szeretnéd kedvencednek, válaszd a Mures Vet állatorvosi rendelőt. Modern diagnosztika, kutyakozmetika, kényelmes kutya és macskapanzió saját beltéri szobákkal, valamint sürgősségi állatorvosi ellátás egy helyen.
5: Sőt, a gazdijelszóval most 20% kedvezmény jár.
7: Mures Vet, Marosvásárhely, Hídvég utca 95.
8: Az ősz tele van finom pillanatokkal. Egy terített asztal, egy közös vacsora, a kedvenc sütid, vagy egy emlékezetes lakoma. Örökítsd meg, és küldd be az őszi gasztrokrónika fotópályázatra, hiszen a fődíj egy 400 leértékű e-mag vásárlási utalvány. Ne feledd, foto.kronika.ro. A játék támogatója a Granit Bank, Magyarország leggyorsabban növekvő, már Romániában is elérhető digitális bankja.
9: Egy édes újdonság érkezett, a Magic Cukrászda új üzlete már Jedden is várja vásárlóit. A főút 31 szám alatt Marosvásárhely kijáratának közelében. Sütemények, torták, sós finomságok és friss péksütemények egy helyen. Magic Cukrászda, a házias ízek varázsa.
10: A reklám után
11: ismét slágerek,

0: Újra itt vagyunk, és igen, még mindig karácsonyi dolgokról beszélgetünk, tekintettel arra, hogy szezonban vagyunk. Ha tetszik, ha nem, ezt ránk kényszerítette a világ. Kíváncsiak voltunk és vagyunk a véleményetekre. Rokmalac most a következőt írja, mit keres az eladási statisztikákat. Azt megtudja, hogy a tavalyi gömbök már nem trendig, meg amúgy is megrágta a tavalyi dizájnt az egér, úgyhogy újat kell venni, és mivel jó munkához idő kell, ezért szeptembertől lehet már karácsonyi alkatrészeket vásárolni, még az ócska piacon is. Jaj, nézd, milyen szép a Mikulás, ócsóér van. Idézem szó szerint, egyébként Rokmalac üzenetét, teszi hozzá, hogy mindez elhangzik júniusban, 45 fokban.
1: Na. Igen, amikor már olyan meleg van, hogy nem tudod, hogy a Mikulás az nyuszi formája, vagy a nyuszi Mikulás formájú, mert azért a kánikulában szabadtéren csokitást. Egyébként láttam már olyat, hogy valaki megbontotta a csoki Mikulást, és a Mikulás sztanyol borítás alatt nyuszi volt.
0: Igen, én
1: mert
0: is láttam ilyet.
1: Ha jól átformálod a fejét, a hosszú füle az akkor lehet a nagy sapkája, meg minden lenne, jön a feje, és akkor kész is van, csak át kell öltöztetni.
0: Igen, igen, ezért mondom, hogy lehet, hogy nálunk okosabbak már feltalálták ezt az újrahasznosítós történetet, amiről ugye akár korábban én magam említést tettem. Amivel nem tudok kekeckedni, meg amivel be kell valljam, én is egy icipicit egyetértek, az ilyen nem romlandó mindennemű karácsonyi kütymörüttyök. Gondolok itt az új dísztrendekre, amit ugye Rokmalac is emleget. Tehát szerintem azzal nincsen semmi baj, ha október közepétől már lehet új stílusú díszeket kapni, mert ha valami, akkor tényleg a jól átgondolt karácsonyfa kérdése, vagy dekoráció kérdése, az aztán például tényleg nem jó, ha utolsó pillanatra marad.
1: Nem azért veszünk új karácsonyi pillogót, mert a régi már hamisan énekli a csendesét, és amúgy is fele az égőknek nem így,
0: hanem azért veszünk. Nem is nagyon énekel neked.
1: Hanem azért veszünk, mert hogy már nem trendi a tavalyi.
0: Hát persze, tehát azért megvan a karácsonyfa díszítésnek is a maga, nem tudom.
1: Hát jönnek a szomszédok, na nézd meg izéknek milyen tavait. Outdated már.
0: De nem hiszed el, de akkor... én ilyet hallottam. Tehát... Na, ezek se cseréltek gömböket 5 éve már. Ember.
1: 5 éve ugyanaz a pillogója van.
0: Igen, igen. Meg azt bevallom, hát a női szépérzékem, esztétikum iránti rajongásom nálam is kihozza a kis ördököt onnan belülről a bordák mögül. Tehát néha van például, hogy csak hófehérre, vagy ezüst és fehérre díszítem a fát, mert úgy szottyan úri kedvem. Aha. És nagy leányálmom, hogy legyen egy fekete gömbös karácsonyfám. De például látod, tavaly lemaradt adtam a fekete gömbökről.
1: Mi van ma veled? Horrorfilmet akarsz nézni? Fekete gömbös karácsony. A Mikulás is öltözzön feketébe, meg a húsvéti nyuszi is legyen fekete nyuszi, minden fekete-fekete.
0: Igen, hát a Fekete Ország című előadás annon még krétakörös időszakból ugye megtette a magáit, lám így 20 év távlatából kiüti, és kibújik, mint szög a zsákból. Na, de hogy tényleg tegnap a manót tavaly, mondom, konkrétan én vagyok az élő példa, hogy lemaradtam a fekete gömbökről, vagy bármilyen típusú gömbökről. Lehet, hogy ez az a kategória, hogy tényleg érdemes egy picit előbbre gondolkodni. Gyertek, veszekedjünk, verekedjünk, ha kell ennek kapcsán, 0730 54 88 88.
2: Székelyföld velünk ébred.
3: Hármas szabály, 7-től 11-ig.

0: Újabb üzenet érkezik, témától független, de Imola írja, hétfő jó reggelt, október 12-e van, szép napot, szerencsés új hetet kívánok. Köszönjük szépen ezt a kedves beköszönőt, kövessétek a példáját, írjatok nekünk.
1: Lassan úgy nézünk tényleg erre az egész hétkezdésre, mint valami nagy monumentális dolog elé néznénk, de érthető, hogy az emberek szeretik a lendületet, felvenni ti is, vegyétek fel velünk a lendületet. Például mondjuk a valósággal a hírek érkeznek most 10-kor mindjárt itt a Gagán. Következő óra már nyereményes óra, érdemes regisztrálni, mert zajlik a születésnapi játékunk.
2: Megadjuk a módját a születésnapnak. A Rádió Gaga 27. születésnapi játékában összesen 27 000 leértékű nyeremény várja gazdáját. Az óránkénti nyeremények mellett többek között tiéd lehet a kétszemélyes magyarországi wellness hétvége valamelyike, a nagyértékű színes tévé, de a fődíj. Panoráma Turist utazási iroda kétszemélyes autóbuszos isztambuli városnézése is rád vár. Csak regisztrálj és játsz velünk. Írd meg a Gaga applikációba, vagy SMS-ben, WhatsAppon a 0730 54 88 88-ra a saját keresztnevedet, telefonszámod és annak a megyének a nevét, ahol laksz. Igazán nem kérünk sokat, amikor felhívunk. Mindössze mondd el nekünk a telefonba, hogy te milyen képzeletbeli ajándékkal lepnéd meg a 27 éves Rádió Gagát, vagy bármelyik műsorvezetőjét. Természetesen szokásunkhoz híven egy vidám beszélgetésért cserébe. Most is mi adjuk az ajándékot neked. A Rádió Gaga születésnapi játékát kiemelten támogatja.
3: A Gyulai Hőforrás Hotel, ahol minden korosztály jól érezheti magát. A Hangout Kids, játsz, mász, újra és újra. A Scorpion Trans, ha Erdélyből útra kélsz, velünk mindig hazatérsz. A Szovátai Polaris építkezési lerakat, biztos választás az építkezésben. Parajdi út 94 perc, a Melinda Install, ahol a minőség kényelemmel jár. A Supermarket, nyugat-európai prémium márkák szakértője, supermarket.ro és a Smart Business Management. Eladás egyenlő minden.
4: Reklám. Fedezd fel Maros-Szentgyörgy legújabb barkács és építőanyagáruházát. Nordellor. Modern önkiszolgáló rendszer, helyben történő festékkavarás, bármilyen árnyalatban és verhetetlen árak. Legyen szó szerszámgépekről, faanyagokról, bilkalemezekről, vagy akár főző és melegítő csempekájákról. Nálunk mindent megtalálsz egy helyen. Ráadásul csak itt kapható a minőségi kreaton tetőcserép is. Nordellor. 3 évtizede a vásárlók szolgálatában. Maros-Szentgyörgy, Erdélyi út 180. 85. Most állj meg egy pillanatra, és figyelj! Tudod, honnan jön az, ami az asztalodra kerül? A Petrinél a válasz egyszerű. A családból. Több mint 140 év hentes hagyomány, gondoskodás minden faladban, tisztelet az alapanyag iránt. Prémium minőség, generációkon át. Több mint hús, több mint bolt. Több mint 25 Petri üzletben Erdély szerte. Petri, ahol a minőségnek története van.
5: Keresed a tökéletes ízeket? A Marosvásárhelyi Passion étteremben most mindenből a prémium minőséget kapod. Hétfőtől péntekig minden harmadik napi menü rendelésed után a negyedik ingyenes. Vasárnap 30% kedvezményt kapsz az étlapról. És nálunk vár a város talán legjobb túrófánkja is. Passion étterem. Szenvedéllyel az ízekért.
6: Ingyen van. Minden másodpercben használod anélkül, hogy gondolnál rá. Megmutatja a világot és az összes pillanatot, ami igazán számít.
7: Mi az? A látásod.
6: Az Optika Optofarmnál közel 35 év tapasztalatával gondoskodunk a szemed egészségéről. Szűrést, szakvizsgálatot és biztonságos beavatkozásokat kínálunk.
7: Saját gyárunkban készült minőségi lencsék rekordidő alatt kifejezetten neked.
6: 8 helyszínen várunk. Marosvásárhelyen, Szászrégenben és Szovátán.
7: Ne csak értékeld.
6: Vigyázz is a látásodra. Optika kötőjel optofarm.ro, a látás szakértője.
8: Üvegezünk. Üvegezünk. Az Üvegcentrum birodalmában a legkülönfélébb üvegtermékek legjobb minősége várja. Sima és mintás üvegek gyártással, majd méréssel, szállítással és szereléssel is. Marosvásárhelyen a Tudorban, a Progressulő utca 2 szám alatt, vagy a 0265 248 430-as telefonszámon. Üveget csak az Üvegcentrumból.
9: Szavazásra fel!
4: Megérkeztünk a Székelyhon, Székelyföld ősszel fotópályázatának legizgalmasabb szakaszához, a szavazáshoz. Most rajtad a sor, nézd meg a fotókat a foto.székelyhon.ro oldalon, választ ki a kedvencedet és voksolj rá! Székelyföld ősszel, te melyik arcát szereted? A játék támogatói a Szablakvarlak Alkotlak méteráru rövidáru apró kincsek nagy ötletekhez és a Natur Plus egészségedre.
5: Csak 250 hely, egyetlen éjszaka. Szilveszteri szuperbuli Korondon, a Zöld Arany rendezvényteremben. Svédasztalos vacsora, korlátlan koktél és italfogyasztás, candy bar, élő zene, tűzi játék és egy fergeteges kabaré a Pittyes 2-es és Gyufával. November 15-ig csak 520 leért. A rendezvényt a Phoenix Pizzázó szervezi. Részletek a Facebookon. Jegyfoglalás 0744 106 099.
9: Válogass Gordon sajt és tejtermékeinkből most árengedménnyel.
10: Várunk a Székely Szentléleki bemutató üzletben és a mobil vásáros autóinknál.
11: Megszokott minőség, nagy kedvezmények. Gordon, hogy az étkezés legyen igazi.
12: Félrelépni szabad. Továbbra is a romániai mozikban és a Vándormozi műsorán a Hogyan tudnék élni nélküled rendezőjének új filmje.
13: El tudnád-e képzelni, hogy valaha megcsalt a párod?
12: Az évtized legszexibb vígjátéka a Félrelépni szabad Marosvásárhelyen a Cineplex mozi műsorán, valamint Szász Régenben a Pátria moziban.
14: Társadalmi célú hirdetés.
15: Az étrendkiegészítők nem gyógyítanak és nem helyettesítik az orvos által felírt kezeléseket.
16: Társadalmi célú hirdetést hallottál.
17: Ez történt. Rádió Gaga hírek.
18: Nagyokran lesz felhős az égbolt és helyenként csapadék érkezhet. Csütörtökön tervezi benyújtani a kormányprogramot és a miniszter jelöltek névsorát a kijelölt miniszterelnök, és egy távirányítású repülőmodell keltett riadalmat tegnap este Kolozsváron. Jó napot kívánok, híreinket hallják, Rigmányi Eszter vagyok. Új útszakaszon lehet eljutni Nagyadorjánban, miután az autópálya építése miatt megváltozott a közlekedési rend a térségben. A Nyáradgálfalvi polgármesteri hivatal tájékoztatása szerint elkészült és megnyílt a leendő autópálya alatt átvezető új út, a régi útszakaszt pedig lezárták, így azon már nem lehet közlekedni. Kérik a gépkocsi vezetőket, vezessenek figyelmesen, hogy elkerüljék a baleseteket, kellemetlenségeket. 4 napja maradt Luca Niculescu kijelölt miniszterelnöknek, hogy összegyűjtse az új román kormány beiktatásához szükséges 233 parlamenti szavazatot. A szociáldemokrata párt ma dönt arról, hogy támogatna-e egy technokrata kormányt, miközben a liberálisok nem kívánnak a szociáldemokratákkal közösen kormányozni, de megszavazhatják az új kabinetet. Luca Niculescu csütörtökön tervezi benyújtani a kormányprogramot és a miniszterjelöltek névsorát. A Mediafax értesülései szerint, ha nem sikerül biztosítania a szükséges támogatást, a hétvégén visszaadhatja megbízatását. Egy távirányítású repülőmodell zuhant az úttestre tegnap este Kolozsváron, a Monostori negyedben. A hatóságok este 8 óra körül kaptak bejelentést, majd a rendőrök, a csendőrök és a katasztrófavédelem egységei lezárták a környéket. Az előzetes vizsgálatok megállapították, hogy az eszköz nem drón, hanem feltehetően hubbicélra használt repülőmodell. Az eset körülményeit az illetékes ügyészség koordinálásával tovább vizsgálják. Az amerikai elnök által bejelentett energetikai tűzszünet után nem sokkal orosz támadás érte az ukrajnai Harkiv egyik hőerőművét. Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök közölte, hogy a múlt héten Oroszország több mint 200 alkalommal támadta az ukrán villamos energiatermelő és szállító létesítményeket. A hőerőmű elleni csapást követően egy rakéta egy Harkiv melletti élelmiszerüzletet talált el. 3 meghaltak, 9 megsebesültek, köztük 2 gyermek. Ukrán tisztviselők szerint Kijevet nem tájékoztatták előzetesen a tűzszünetről, Zelenszkij azonban jelezte, hogy Ukrajna kész betartani azt.
19: Lényes 16-1-es győzelmet aratott a VSK Székelyudvarhely a futsal élvonal 6. fordulójában az újonc Real Rozsiste ellen. Az agyak villámrajtot vettek már az első percben, 2 gólt szereztek, a szünetben pedig 9-0-ra vezettek. A második félidőben tovább növelték előnyüket, miközben a vendégeknek csupán a szépítésre futottam. Jakab Zoltán együttes ezzel megőrizte veretlenségét és továbbra is szoros versenyben van a Marosvásárhelyi VSK-val. A Manchester City 3-0-ra legyőzte a Liverpoolt az angol labdarúgó Premier League 6. fordulójának rangadóján. A hazaiaknál Szoboszlai Dominik combhajlító izom panaszok miatt nem léphetett pályára, Kerkez Milos viszont kezdőként szerepelt. A gól nélküli első félidő után a Liverpool a 62. percben emberhátrányba került Ryan Gravenberg kiállítása miatt. A vendégek ezt kihasználva Erling Haaland, Jeremy Doku és Ryan Cherki találataival magabiztos győzelmet arattak az Anfield-en.
18: Hűvös, jobbára felhős, szeles időben lesz részünk a folytatásban. A meteorológusok szerint délután helyenként, holnap ismét több felé érkezett csapadék. Ma 17 fok körül alakul a csúcshőmérséklet.
17: Most pedig.

0: óra múlt néhány perccel, a hétfő délelőttben utolsó óráját indítjuk a mai hármas szabálynak. Mikrofonnál továbbra is Máté Kincső és Nagy Endre. Egy jó órát együtt töltünk majd, még most mindjárt azonnal kezdődik, de előtte gyorsan elmondom, hogy nyereményünk is van. Egy csodálatos Gaga születésnapi csomag keresi a gazdáját születésnapi játékunk keretén belül.
1: Játsszatok velünk, regisztráljatok, illetve szóljatok hozzá a témánkhoz is. Ugye karácsonyi szezon előtti mindenfélékről beszélgetünk, írjatok üzenetet, csacsogjunk, csicseregjünk közösen, miközben egyébként a Margaret Island hozza az óranyitó talpalávalót. Jön a Hagyd kint.
2: Ez a hármas szabály.
3: A maga nem

0: Somber és a My Body Isn't Ready. Nem tudom, a testünk készen van, de a lelkünk nem biztos, hogy igen a karácsonyi dömpingre. Nem akarunk teljesen ilyen szezonon kívülinek tűnni, de hát ez vesz körül bennünket, és most már gazdasági magyarázat is van arra, hogy miért kerülnek ki a polcra ideje korán ezek a mindenféle ünnepi csili-vili dolgok. Azért, mert nincs már hely a raktárban. Tehát egyszerűen akkora beszerzési űrületben vannak szezonon kívül, hogy már nincs ahová elrakni.
1: Olyan gyártási űrületben igen. vannak. Igen.
0: Elképzelhető, hogy már a gyárak raktárában kezdődik a baj, a logisztikai gubanc, és onnan gyűrűzik tovább, mint amikor bedobod a kavicsot a tó közepébe. Szóval nem akarunk senkit megjeszteni, de most már úgy néz ki, hogy körülvesz bennünket, ha akarjuk ez, ha nem, jönnek is itt a hallgatói üzenetek. Azt írja Melinda, nézzétek meg, sziasztok, már a karácsonyi díszek is be vannak rakva, összezavarják a gyermekeket is. Már a kislányai mondják, hogy írják a levelet, hisz az üzletekben már az ajándékok be vannak rakva, amiket éppen szeretnének kérni. Én meg mondom, hogy még elér, hisz egyszer ki kell érdemelni az ajándékot, úgyhogy nekem az a véleményem, hogy az emberiséget teljesen összezavarják. Éljük meg egyszer az őszt, mert olyan rövid, de gyönyörű. Szép napot kívánok nektek, írja Merinda, és milyen jó ez a gondolat, hogy egy kicsit nem élünk a jelenben.
1: Igen, igen, de pont
0: ezért. Folyton előre vagyunk szaladva.
1: Igen, ez a rohamos tempó, amit diktál körülöttünk a világ, csak közben meg az van, hogy egy kicsit magunk ellen is beszéljek, tudod, hogy amíg nem fogynak ezek a termékek, addig nem is nagyon gyártják őket, mert senki sem szereti ugye fölösen tartani, raktározni, stb. Tehát magyarán az, hogy ez az egész rendszer működik, ahhoz mi magunk is hozzájárunk, hozzátartozunk, és hozzátesszük a magunkét, hiszen a polcok előbb-utóbb kiüresednek. Magyarán következőkor, mit tudom, egy év múlva ilyenkor ugyanazt fogja mondani ezt a gyártó, hogy ja, hát a tavaly is elkélt, akkor idén is elfog, és akkor most ott tartunk, ahol tartunk. Közben Réka írja, hogy szép jó reggelt így a hét elején, hogy induljon jól a nap, így nőként jól esne, ha a finom teljes kávémat ágyba kapnám. Ebből sajnos nincs részem, én magam készítem el még félálomban, de ma még kávémentes, most egy nagyon finom teával indítom a napot. A mai téma kapcsán én nem szeretem, hogy már szeptemberben tele vannak a polcok, sok helyen karácsonyi dekorációkkal. Úgy érzem, mire eljutunk odáig, teljesen elmúlik a varázsa, arról nem is beszélve, hogyha meglátja a gyerek, akkor két hónapon keresztül egyebet nem lehet hallani. Anya ezt hozza, az angyal azt hozza, a Mikulás, a lista végtelen. Szerintem elég lenne novemberben, ha látnák a kínálatot, írja tehát Réka. Itt úgy tűnik, az édesanyák nagyon egy húron pendülnek.
0: Igen, ahol bejön ez a fajta érzelmi zsarolás, amit a piac a szülők irányába gyerekeken keresztül átszűrve mindenképpen a ránk nyom, úgy érthető ez a fajta életérzés. Itt már erről beszéltünk. Orsolya írja, sziasztok, a csoki nyuszit nem olvasztják be, csak átöltöztetik. Vettem már Mikulás ruhás nyuszit. Így van, nem a ruha teszi az embert, vagyis a nyuszit, hanem a sztanior.
1: És a Mikulást se. Pontosan. Közben Csaba beköszön hozzánk, jó munkát, hétfő reggelt kíván nekünk, illetve egy fotót is küld, képet is küld a rövid üzenettel, hogy a ruhád legyen kényelmes, a kávéd erős, a hétfőt pedig a rövid. Gyönyörű.
0: Ez egy ilyen ősi kelta áldás.
1: Azaz. Köszönjük nagyon szépen. És ha már Messenger, Melindától is kaptunk egy fotót, egész pontosan egy dísztárgyat ábrázol. Ezt írja mellé, hogy pont pénteken láttam ezt az egyik üzletben, mert igen, a pénzre megy ki a játék. Árulták 89 leírt. Ha. Szép, az tény, de az egyik nagy áruházban ugyanez a minta mintha fénymásolva lenne, beszerezhető 39 leírt. Hát akkor álljunk meg egy percre, tényleg hűítjük az embereket, mert úgyis megveszik. Na hát nem. Nem szoktam vásárolni októberben, ahogy korábban is jeleztem nektek, de 60 lej különbség, ezért bizony megvásároltam, írta Melinda is. Közben nézem a fotót is, amit szintén elküldött, ugye az üzenete mellé a disztárgyról, hát egy ilyen csillagformájú lámpáról van szó. Na, amikor az egyik boltban adják ezt 89 leért, a másikban pedig 39 ér, akkor én nem azt mondom, hogy velünk van a baj, ejsze.
2: Székelyföld velünk ébred.
3: Hármas szabály, 7-től 11-ig.

0: Where did you go? Jax Jones, itt a Gagán 10-22, megyünk tovább, mert nagyon fogy a műsor, de jaj, de nagyon fogy, és annyian írtok nekünk a mindenféle előkarácsonyi traumáitokról, hogy borzasztó sokan, azt írja nekünk Adél, mi kb. 6 éve ugyanazokat a díszeket használjuk, nézd, hogy nem dőlnek be a különböző trendeknek. Van piros, arany, ezüst, fehér színekben, és variáljuk őket, vagy csak az egyiket rakjuk fel. Pillogónk is van, egy sima fehér és egy színes, hogy melyik kerül fel, azt a gömbök döntik el. Van itt azért címtanácsadósdi rendesen. Nem mondom, én is meg szoktam nézni a karácsonyi kirakatot, de kétszer is meggondolom, hogy vajon kell-e. Szép napot nektek, és boldog születésnapot Rádió Gaga cserébe, a családban mindenkinek, akinek születésnapja van részünkről is.
1: Így, nagyra nőjön mindenki, akinek kell. És egy újabb hölgy, Izabella, következőt írja. Sziasztok, lehet kilógok a sorból, de valójában nem szeretnék beállni. Én próbálom megtartani, ami számomra a karácsony valódi csodája. Engem nem igazán érdekel, mikor a gömb a fán, vagy a gömb, vagy micsoda? Mikori a gömb a fán, vagy gömbe, vagy dió. Engem az érdekel, hogy kivel rakom fel a fát, vagy ha egyedül, akkor kiért, miért csinálom. Az érdekel, hogy tudjak örvendeni a tavalyi gömböknek is, sőt, nálam egy-egy gömb kifejezetten régi, mert egy emléket hordoz. A korai vásárlókról az a véleményem, hogy mint mindennek meg kellene legyen a helye és ideje, és talán akkor megragadna a varázsa is. További szép napot nektek, írja tehát Izabella és az autó. Korrekt, köszönjük szépen. Nagyon sok szép igazság van abban, amit ír. Én például szintén ez a kategória vagyok, aki gömbök szintjén. Nagyon szeretem a régi példányokat pont azért, mert mondjuk hordoz magában valami némi emberséget és szép emléket is. Másrészt szerintem azokra sem lehet követ dobálni, mondom, akik beszereznek néhány új gömböt, akár szeptemberben vagy októberben, ha akkor jelennek meg a boltok polcain. Hát most mindenki olyan fát készít odahaza, vagy hozat az angyallal, amilyen a maga ízlésének megfelel.
0: És mi is hogy belefutottunk, hogy elkezdtünk részleteiben beszélni róla, miközben csak a jelenségről akartunk beszélni. A tágabb értelemben a jelenségről, nézd meg, Imre a szemfüles azt írja, kedves Rádió Gaga, az előnye ezeknek a karácsonyi kütyüknek a megjelenésében, hogy ilyenkor kell bevásárolni nyári cuccokat félárban. Aha. Szóval ugye mindennek megvan a maga értelme. Amúgy tényleg azt mondják az okosok, hogy télen kell biciklit vásárolni és nyáron silécet. Mert hogy elképzelhet, hogy más árban tudod ezt megkapni. Amúgy ez a szezonon kívüli vásárlás, az a baj, hogy egyfajta luxus is, mert azt jelenti, hogy van pénzem valamire, amire nem lesz szükségem, csak majd jövő nyáron. És egy kicsit úgy vagyunk ezzel, hogy...
1: A luxus még... ez, vagy előre gondolkodás, te Endre?
0: Hát attól függ, ha alig van pénzed, hogy karácsonyra megved már most, amit meg kell vegyél, hol van még a jövő évi biciklizés egyeseknek költségvetés szempontjából?
1: De figyelj, például akkor, amik, de mondjuk, na, keverjük a szezont a fazonnal, de jó ajándéktár tud lenni egy ilyen most árleszállított szezonvégi cucc.
0: Úszogumi karácsonyra.
1: Nem karácsonyra feltétlen, de majd lesz jövőre is az a szülinap, tudod, ami valószínűleg remélhetőleg nem marad el ugye senkinél, meg ne is maradjon. De én például kifejezetten az vagyok, aki ruhákat akkor vásárol, amikor szezon vége van, és úgy vásárolok, hogy következő szezonban tudom, hogy szükségem lesz rá. Most ma meséltem ezt a kis polár blúzos történetet, igen, amit tavaly valamikor tavaly a Manót, idén márciusban vettem meg, amikor a téli cuccok már javában le voltak árazva, az most milyen jó, hogy van, és nem fázik meg a kicsi vesim, mert annak kár lenne, hogy megfázom.
0: Ezért nem érdemes idejekorán karácsonyi dekorra elkölteni a pénzünket, inkább költsük berbudakagyára és fürdőboxerre, vagy éppen egy kék fecskére, és akkor minden rendben lesz a történettel. Lehet, hogy inkább így kellene, hogy a hasznosat a helyett, ami most nagyon ránk van tolva, minden polcos, mindenünnen az néz szembe velünk.
1: Igen, valószínű, hogy ez a jó megoldás, és akkor nem baj, hogy mikor kerülnek fel a termékek a boltok polcaira, hogyha ez a hasznosság elve követve van. Jó ötlet, jó dologgal rukkolt elő Endre. Lássuk nektek, mi a véleményetek. 07 30 54 88 88.
2: Mindenről dumálunk.

0: Néhány másodperc múlva 10:30, nagyon gyorsan és nagyon sürgősen górcsóval alá kell vegyük az üzeneteiteket, hiszen nagyon sokan írtok nekünk, de hát mindjárt játék is lesz, úgyhogy kezdjük szépen például a Zsuzsa üzenetével, azt írja: szép jó napot mindenkinek, csak azt szeretném mondani a karácsony idő előtti készülődésről, hogy szegény gyerekek, mire eljön a karácsony, tiszta depressziósak lesznek, egyebet nem hallanak, csak ha nem vagy jó, nem hoz semmit az angyal, nem hoz semmit a Mikulás, ha nem csinálod ezt, ha nem csinálod azt, a Mikulás nem jön, és az angyalka sem jön. Na, ezt hallja az a szegény gyerek 3 hónapig.
1: Zsuzsa, lehet, hogy így van ez, mert így próbáljuk megoldani az idő előtt megpakolt kirakatoknál a költekezést, de azért, hogy mit hall a gyerek, az azon múlik, hogy mit mond a felnőtt.
0: Igen.
1: Tudom,
0: igen,
1: hogy nem egyszerű a történet, és nem könnyű mindig kihúzni a méregfogát egy-egy ilyen élethelyzetnek, de lehet, hogy talán nem az érzelmi zsarolás a legjobb út a gyerek lelki békéje fele, ezt már nálamnál néhány okosabb terapeuta meg pszichológus elmondta, úgyhogy így van ez talán ebben a helyzetben is. Azt írja nekünk Hajnal: szép jó reggelt, én most 14 éve vettem használtan még Németországban egy nagy doboz karácsonyi díszt, valaki megunta és eladta. 10 euró volt a hatalmas doboz, azóta is ezt használjuk, váltogatva őket. Rengeteg kincs van benne, régi értékes fadíszek és gömbök. Meg nem válnék tőlük semmi újfajta műanyag dologért. Most már Marosszentkirályon díszítik a fánkat. Azért még korai nekem is a karácsonyozás októberben, de megszoktuk már, nem? Teszi még fel. Igen, lehet, hogy igaza van Hajnalnak. Annyira megszoktuk ezt már, hogy fel se tűnik októberben vagy szeptember végén. Nem egy költemény Petőfi tollából, hanem például egy karácsonyi dísz vagy egy szép díszes kerti udvari dekor például.
0: Az a baj, két végletet látok én. Van, aki szó nélkül elszambázik az ilyen típusú üzleti polcok mellett, és van, akinél tényleg fáj egy kicsit. Nem tudom most már név szerint felemlegetni, hogy ki volt a, melyik hallgató írta, hogy kicsit tényleg ilyen rossz érzés támad benne. Én utóbbi kategóriához tartozom. Tehát én azt veszem észre, Endre, hogy inde-unde nem hagy hidegen senkit sem a kérdéskörlán, mi magunk is beszélünk róla. Csak én azt látnám jó megoldásnak, hogyha valahol valamelyik fél ezt a jóféle mókus kereket tudod megszakítaná, vagy csak úgy megállítaná. Mert addig a pontig, amíg gyártják, de mindig van, aki megveszi, addig a pontig hiába várjuk, hogy tényleg arra mondjuk a néhány hétre koncentrálódjon a karácsony szellemisége, ami decemberben megadatik nekünk.
1: Igen, most azért durva lenne, hogy nagy szerveződés történjen, hogy most megbojkottáljuk a szeptemberi karácsonyt, mert hogy aztán most erre külön Facebook csoportot meg felvonulást hozunk létre, szerintem nincs értelme. Mindenki, ha önmagát valamennyire tudja fegyelmezni, az már elegendő.
0: Hát igen, meg amikor gyerekeket kell fegyelmezni, mert lám, itt van Melinda, azt is írja, hogy Zsuzsa üzenetére hadd reagálhassak, kérlek. Hiába mondjuk nekik, mármint a gyerekeknek, hogy úgyse hoz semmit, ha rosszak vagytok, hát a gyermekeknek annyi esze van, hogy választ adnak, úgyis hoz, hát már tele van az üzlet.
1: Jaj, már lepakolták a fölösleget. Igen, úgy néz ki, az angyal meg a Jézuska meg mindenki más már most úgy döntött, hogy elég a cipeket is, bős mindent a kirakatba pakoltak. Ennyit a gyermek szájról vagy a gyermek észről.
0: Így. Közben köszönjük szépen Levinek az újabb videót, aki sikatakkal vasutasként újra meglepett bennünket. Illetve hát itt Rokmalac még boncolgatja, nem olvasom el, mert már hosszú az üzenete, nem fog beleférni, de hogy az internetről inde-unde bármikor egyébként megrendelhető karácsonyi dísztárgyak és egyebek, na ilyen tekintetben bőven értek már csalódások bennünket is, de ha valamiről, akkor azt hiszem, drága Endre, erről tényleg érdemes lesz majd decemberben egy kört szaladnunk. Egyelőre maradjunk a boltok polcainál, illetve maradjunk lassan a nyereményjátéknál is, csak közben azon gondolkodom, hogy hogyan tudnánk valami izgalmas módon konkluzálni a mai történéseket. Csukd be a szemed, mikor a boltok polcai közt mész.
1: Igen, például, vagy esetleg gondolj arra, hogy bármit megvásárolsz, egyszer az életben még te fogsz majd port törölni róla.
0: És
1: talán így ezzel egy kicsit könnyebben megfegyelmezzük magunkat. Mindjárt nyertest hívunk, mert zajlik a születésnapi nyereményjátékunk. Figyeljétek a telefonokat, és persze regisztráljatok, ha még nem tettétek meg.
2: Otthon,
3: a fürdőszobában,
2: kocsiban,
3: munkahelyen,
2: vagy bárhol.

0: reklám. Indulj útnak a 30 éves Scorpion Transzal. Minden nap 20 órától kényelmes járat indul Székelyudvarhelyről Marosvásárhelyen át Budapestre. Vissza minden nap este 6:30-kor indulnak járataink Marosvásárhelyen át Székelyudvarhelyre. Pécsre szerdán és szombaton 17 órától utazhatsz. Vissza pedig hétfőn és pénteken 16 órától. Foglalj helyet a scorpiontransz69@gmail.com címen. Ha Erdélyből útra kélsz, velünk mindig hazatérsz. Scorpion Transz.
1: Autógumit keresel? A Marsónál jó helyen jársz. Több mint 10 márka, óriási árukészlet és szinte bármilyen gumiabroncs elérhető. Legyen bármilyen autód, a Marsónál megtalálod a megfelelő abroncsot. Akár azonnal, akár hosszú távon tervezel. Marsó. A megfelelő autógumi, amikor csak szükség van rá. Marsó.ro.
2: Kész a 10 órai Benedek szalámis szendvics, ahogy szereted.
3: Benedekes! Akkor ebből kettőt is kérek.
2: Egyet most, egyet pedig az iskolába.
4: Kezdődjön jól az új tanév. A finom, tartalmas Benedek szendvics kiváló választás az iskolába 10 óraira, vagy akár egy gyors reggelihez. Benedek szalámi, hogy az iskola kezdés is ízesebb legyen.
5: Olyan helyet keresel gyermekednek, ahol örömmel tanul? Ahol megtanul önállóan gondolkodni, hinni önmagában, és ahol kíváncsian fedezi fel a világot? Gyertek a Marosvásárhelyi Montessori iskolába. Hiteles Montessori nevelés és oktatás, bölcsődétől a 8. osztályig.
6: Képzeld el, hogy a medvetó mellett ébredsz egy elegáns szobában. A Hotel Pacsért a szobát a szívében csak rád vár. Wellness, beltéri medence, szauna és csodás erdélyi, valamint nemzetközi fogások egy helyen. Foglalj most és élvezd a pihenést, amit megérdemelsz. Hotelpacsirta.ro.
7: Keresed a tökéletes ízeket? A Marosvásárhelyi Passion étteremben most mindenből a prémium minőséget kapod. Hétfőtől péntekig minden harmadik napi menü rendelésed után a negyedik ingyenes. Vasárnap 30% kedvezményt kapsz az étlapról. És nálunk vár a város talán legjobb túrófánkja is. Passion étterem. Szenvedéllyel az ízekért.
8: Szavazásra fel! Megérkeztünk a Székelyhon, Székelyföld összefotó pályázatának legizgalmasabb szakaszához, a szavazáshoz. Most rajtad a sor, nézd meg a fotókat a fotó.székelyhon.ro oldalon, választ ki a kedvencedet és voksolj rá! Székelyföld ősszel, te melyik arcát szereted? A játék támogatói a Szablakvarlak Alkotlak Méteráru Rövidáru apró kincsek nagy ötletekhez és a Natur Plus egészségedre.
9: Robbanj be a színek világába! A szivárványruházati üzletben nincs unalmas szett, csak ütő stílus. Itt minden ruha trendi, színes, rengeteg méretben elérhető. És ami a legfontosabb, hogy az árak is megfizethetőek. Szivárványruházati üzlet nyárát Szeredában, a Bocskai István tér 41 szám alatt, ahol a színes ruhák életre kelnek.
10: Félrelépni szabad! Továbbra is a Romániai Mozikban és a Vándormozi műsorán a Hogyan tudnék élni nélküled rendezőjének új filmje.
11: El tudnád-e képzelni, hogy valaha megcsalt a párod?
10: Az évtized legszexibb vígjátéka a Félrelépni szabad Marosvásárhelyen a Cineplex mozi műsorán, valamint Szász Régenben a Pátria moziban.
12: Kalandra fel! A Hangout Kids modern játszóterén csúszdák, mászófal, alagutak és rengeteg játék vár biztonságos környezetben. Családi kikapcsolódásra, baráti programra vagy felejthetetlen születésnap

0: szülinapi hóbelevonc, azaz nyereményjáték a Rádió Gagán, és nagyon jó kis nyereménnyel ráadásul, hiszen jó kis Rádió Gagás szülinapi ajándékcsomaggal készülünk, és még pontosabban Szilviát szeretnénk meglepni ezzel, amennyiben reagál a hívásunkra, és játszik velünk.
1: Így van, egy jó kis ajándékot kell kitalálni, hello. És jó is lesz már, mint nekünk kitalálni. Halló, halló, Szilviához van szerencsénk?
2: Igen, igen.
1: Szervusz, szia. Szilvia, ketten köszönünk. Szia. Máté Kincső, Nagy Endre vagyunk, Rádió Gaga. Regisztráltál a születésnapi nyereményjátékunkra, és szerencséd lehet ma.
0: Így van, legyen is szerencséd, drága Szilvia. Ugye nem tudom, ismered-e a játékszabályokat, nagyon egyszerű dolgot, feladatod lenne, amennyiben valamilyen jó kis kreatív, fiktív ajándékkal lepsz meg bennünket a Rádió Gaga szülinapja apropóján, így cserébe tiéd is a nyeremény.
2: Ó, szuper. Hát igazából egy kreatív szülinapi tortára gondoltam.
1: Na,
0: Szigorúak lennénk.
2: Egy ilyen újságforma, vagy egy rádióforma.
0: Rádióforma?
1: Rádióformájú torta.
0: Aha. Na jó, gyere, akkor én mondom még egyszer, hogy szigorúbb lennék ennél. Olyan sok tortát kaptunk már kreatívabbnál, kreatívabb változatban, hogy próbáljunk meg valami másban is gondolkodni. Pezsgő, torta, forró csoki, kakaós, kávé, ezek már ki vannak ütve.
2: Értem. Na jó, hát akkor találjunk ki valami egyebet.
0: Kaptunk már Duma Dubát is. Azt se kérünk többet, bár abból sosem elég.
1: Amúgy te milyen ajándékozós vagy? Inkább így személyre szabottan megnézed, hogy kinek van az ajándék, és szereted, ha tényleg róla szól egy picikét, vagy neki közel áll hozzá?
2: Igen. Úgy általában azért oda szoktam figyelni, hogy kinek vagy amire szüksége van, vagy amit úgy szeretne.
0: Na, úgy hát így már egyre inkább közeledünk afelé, hogy akkor milyen ajándékot találsz ki nekünk.
2: Hát igazából, ami mostanában úgy nagyon értékelendő az én szememben, valami személyes jelleg, egy masszázsutól vagy, vagy egy
0: Megvettél, kész vagyunk, tökéletes.
1: Torta, pezsgő, meg egy egész dumaduba, minek, mikor masszázs lehetne.
0: Masszázs bérlet az egész szerkesztőségnek, sőt, ha csak mi kapunk ketten, na jó, Szilit még bevesszük a buliba, de mi már ennyivel megelégszünk. Jaj, nagyon jó lenne. Én nem akarok ilyen kedvenceket beállítani, vagy sorba állítani a beérkezett ajándékötleteket, de azért ez a dobogós helyen nálam ott van.
1: Egyértelműen igen. Ráéreztél, hogy mire van szükség. Igen, az, hogy mindenki más, meg hogy milyen nagy, boldog, közös pe... Amíg engem masszíroznak, addig jó vagyunk.
0: Addig rendben vagyunk, igen. Szeretsz egyébként ajándékozni, Szilvia?
2: Igen, alapvetően szeretek. Vannak azok az időszakok, amikor úgy tanástalan vagyok, vagy ha valaki olyannak kell ajándékot adni, akit úgy annyira nem ismerek, akkor egy kicsit nehezebb. De úgy azért általában én gondolom, el szoktam találni a jó ajándékokat.
0: Mi erre most élő tanúbizonyság vagyunk. Tehát a masszázsal, mondom, még egyszer nyert ügyed van itt nálunk. Olyannyira, hogy már is mondjuk, mi a nyereményed cserébe. Egész pontosan egy jó kis Rádió Gagás szülinapi csomaggal fogunk téged meglepni. Nagyon köszönjük az ajándékot, és gratulálunk.
2: Köszönöm szépen.
1: Köszönjük, hogy itt voltál, és akkor majd a masszázsos dolgot megbeszéljük majd máskor. Köszönjük, gratulálunk, szép napot, szia.
3: Gratulálunk a nyereményedhez, ami nem más, mint a Rádió Gaga születésnapi ajándékcsomagja. Rádió Gaga. Hallgasd a slágereket és új zenéket a világon bárhol, appon keresztül, vagy a radiogaga.ro weboldalon. Rádió Gaga.
4: Hármas szabály. Hétköznap a Rádió Gagán. A magad

0: rájöttem, hogy olyanok vagyunk, mint valami elkényeztetett gyerekek kincső, hogyha ajánlják, hozzák az ajándékos, nem egészen tetszik, akkor nyerálunk valami jobbat magunknak. Így jutottunk például egy képzeletbeli masszázshoz, de már ettől jobban van a hátam és a nyakam.
1: Nekem is egyébként. Pláne, hogy nézd meg időközben Robcsi is milyen vagány fotóval lepett meg bennünket. Egész gyűjteménye van Gagás relikviákból. Ő volt az ugye, aki a bögréje után érkezett ma ide a Sepsiszentgyörgyi stúdióba. Hát egészségedre, drága Robcsi, essék jól a kávé. És egészségére mindenkinek eddig tartott a mai hármas szabály. Holnap reggel 7 órakor Szilivel közösen várunk vissza titeket. Addig valahogy bírjátok ki ezt a hétfőt. Puszi, sziasztok!
0: Sziasztok!
2: Gondoltad volna? Gondoltad volna? A Rádió Gaga már 27 éves.
3: Nagyon jó! Te nagyon meglepődtem. A mindennapjai része vagytok. Köszönöm.
4: Megvisszahangosítottam a rádiót.
2: Összesen 27 ezer leértékű ajándék várja gazdáját. Óránként nyerhet. Sőt, a játék végén a fődíjat, a Panoráma Turiszt utazási iroda kétszemélyes autóbuszos isztambuli városnézését is megnyerheted. Regisztrálj! Írd meg a Gaga applikációba, vagy SMS-ben, WhatsApp-on a 0730 54 88 88-ra a saját keresztnevedet, telefonszámot és annak a megyének a nevét, ahol laksz. Amikor megcsörren a telefonod, mondd el a műsorvezetőnknek, hogyha tehetnéd, te mivel ajándékoznád meg a Rádió Gagát. Bármilyen kacifántos képzeletbeli ajándéknak örülnénk, a lényeg, hogy egy jó csevegjünk. Ne vessünk a több ezer hallgatóval együtt.
3: Itt hagytam a betegemet a rendelőbe. Köszönöm szépen.
2: A Rádió Gaga születésnapi játékát kiemelten támogatja.
5: A Gyulai Hőforrás Hotel, ahol minden korosztály jól érezheti magát. A Hangout Kids. Játsz, mász, újra és újra. A Scorpion Trans. Ha Erdélyből útra kérsz, velünk mindig hazatérsz. A Szovátai Polaris építkezési lerakat. Biztos választás az építkezésben. Parajdi út, 94 perc. A Melinda Install, ahol a minőség kényelemmel jár. A Supermarket, nyugat-európai prémium márkák szakértője, supermarket.ro és a Smart Business Management. Eladás egyenlő minden.
2: Reklám.
6: Új autó? Álmaid utazása? Jó lenne, ha ezek nem csak tervek lennének. Legyél a Metalux partnere, képviselj prémium kenőanyagokat, és építs értékes kapcsolatokat egy megbízható márkával. További információ a metalux.com oldalon.
7: A jó bor nem véletlen, hanem válogatás kérdése. A Farkas borszaküzletben fehér, rozé, vörös, prosecco és pezsgővár mind igényesen kiválogatva. Szóváltán a Joy parkolójában találsz ránk, a Pepkóval szemben. Hétfőtől szombatig 10 és 18 óra között, vagy kényelmesen otthonról. Rovino.ro Farkas borszaküzlet, a minőségi borok forgalmazója.
8: Ha a legjobbat szeretnéd kedvencednek, válaszd a Muresvet állatorvosi rendelőt. Modern diagnosztika, kutyakozmetika, kényelmes kutya és macska panzió, saját beltéri szobák, valamint sürgősségi állatorvosi ellátás egy helyen.
9: Sőt, a gazdi jelszóval most 20% kedvezmény jár.
8: Muresvet, Marosvásárhely, Hídvég utca 95.
10: Itt az ősz, és a tavalyi cipőd már nem az igazi? Akkor irány a Kámósúz! Női férfi és gyerekcipők pénztárca barát áron. Ráadásul most minden vásárlás mellé ajándékutalvány jár, így a következő cipővásárláson még kedvezőbb lehet. Várunk a Kámó üzleteiben. Marosvásárhelyen a Kövesdombon és a Bolyai utca 10 szám alatt. Kámósúz, cipők mindenkinek elérhető áron.
11: A Brico-ban október 11-ig a 0,4 mm-es Smart fémtető cserép négyzetméterenként jár a mindössze 29,36-ban. Ráadásul 8 zsák egyenként 25 kg-os cseresszit Thermo Universal ragasztó és ágyazó tapaszt megvásárlása esetén 10 négyzetméter erősítő üvegszövet hálót kapsz ajándékban. Brico, együtt, munkára készen!
12: Black Friday a Gammában.
13: Novemberben hatalmas leárazásokkal és ajándékokkal várunk. Látogass el hozzánk Parajdon, a Bucsin felé vezető úton, vagy nézd be a Facebook oldalunkra.
12: Gamma Electronics, ahol a legjobb ajánlatok várnak.
14: Ne csak álmodj a pihenésről, foglald le,
15: és irány vármező.
16: November 2-a és december 21-e között két éjszakás foglalásnál a második éjszakát féláron töltheted a vármezői halászcsárdában.
17: Bisztráng, tópart, dézsa, szauna, a feltöltődés itt kezdődik.
18: Válogass Gordon sajt és tejtermékeinkből most árengedménnyel.
19: Várunk a Székely-Szentléleki bemutató üzletben és a mobil vásáros autóinknál.
20: Megszokott minőség, nagy kedvezmények. Gordon, hogy az étkezés legyen igazi.
4: Társadalmi célú hirdetés. Neveld gyermekedet szeretettel, erőszak nélkül. A verés nem módszer.
15: Társadalmi célú hirdetést hallottál.
4: Ez történt. Rádió Gaga hírek.
20: Őszies marad időjárásunk a folytatásban, jobbára borongós felhős égbolttal. Az alacsony nyugdíjak emelése és a vásárlóerő védelme lesz a leendő kormány programjának egyik fő célkitűzése, és megműtik a pápát. Köszöntöm Önöket, Rigmányi Eszter vagyok, jönnek a részletek. 250 lejbe kerülhet a polgári vállás Marosvásárhelyen 2027-től. A Városháza ugyanis a törvény által megengedett legmagasabb díjat javasolja. Az erről szóló határozat tervezett közvitán van, és még a helyi tanácsnak is el kell fogadnia. A közigazgatási eljárás csak akkor vehető igénybe, ha a házastársak közösen kérik a vállást, nincs kiskorú gyermekük, és más hatóságnál nem indítottak vállópert. A tervezet egy másik díjat is tartalmaz, a lakosság nyilvántartása informatikai rendszerben végzett személyenkénti adatellenőrzés 5 lejbe kerülne. Az új díjak 2027. január 1-től léphetnének életbe. Az alacsony nyugdíjak emelése és a vásárlóerő védelme lesz a leendő kormány programjának egyik fő célkitűzése, jelentette be Luca Niculescu kijelölt miniszterelnök. A tervek között szerepel a gazdaság élénkítése, valamint az infláció és a költségvetési kiigazítások által leginkább érintettek támogatása. Luca Niculescu újraindítaná az egységes közalkalmazotti bérrendszerről szóló törvény elfogadásának tárgyalásait, hangsúlyozta úgy az intézkedéseket, a költségvetési lehetőségek figyelembevételével dolgoznák ki, miközben folytatnák a költségvetési hiány csökkentését, a kormányprogram véglegesítésén jelenleg is dolgoznak. Románia a jelenleginél kevesebb Európai Uniós forráshoz juthat a 2028 és 2034 közötti költségvetési időszakban, figyelmeztetett Viktor Negrescu európai parlamenti képviselő. Közlése szerint az ír uniós elnökség javaslata az Európai Bizottság eredeti tervéhez képest 141 milliárd euróval, vagyis 8%-kal csökkenteni az unió többéves költségvetését. Negrescu szerint a tervezet a mezőgazdasági támogatásokat, az Erasmus Plus programot, valamint a digitalizációra és mesterséges intelligenciára szánt forrásokat is érinteni. Már több mint 45%-ban elkészült a Bojca egy alagút, a Nagyszebenpitest autópálya Bojca-Kornétus szakaszán. Vasárnap a 264 méter hosszú második járatot is áttörték, így a következő hetekben mindkét járat belső burkolatát elkészíthetik. Az Országos Közúti Infrastruktúra Kezelő Vállalat adatai szerint a teljes 31,5 kilométeres autópálya szakasz 16%-ban készült el. A munkálatokon több mint 700 munkás és 162 munkagép dolgozik. A szakaszon összesen 7 alagút épül. Korai stádiumú csomót találtak 14. Leópápa tüdejében, ezért a következő napokban megoperálják. A 71 éves egyházfő vasárnap az Urangyala imádság alkalmával jelentette be, hogy az elváltozást egy orvosi vizsgálat során fedezték fel. A Vatikán tájékoztatása szerint a műtétet a jövő hét elejére tervezik, a pápa pedig várhatóan egy hétig lábadozik majd. 14. Leó novemberben dél-amerikai körútra készül, amelynek során Peruba is ellátogat. Őszies marad időjárásunk a folytatásban, jobbára borongós felhős égbolttal és 17 fok körüli maximumokkal. Ma már csak elszúrtan, holnap ismét több felé érkezhet eső.
4: És most...
21: Hello mindenkinek, sziasztok! Hú, de nagyon beborult, és még egy kicsit hideg is van. Viszont ami fontosabb kérdés, hogy munkakedv van-e, mert így 11 után a legtöbben hétfő fejében megérkeztetek, vagy megérkeztünk a munkaterepére. Kitartást kívánunk a mai naphoz, sikereket erre az újabb hétre. Slágerekkel és új zenékkel ott leszek mellettetek. Színes órák mikrofonjánál István Szidónia, az órát pedig Diaz és Menta nyitja. Jön a minden.
4: Most pedig. Egy újabb színes óra indul 12 frekvencián a Rádió Gagán.
22: Színes hírek,
4: helyi aktualitások,
22: interjúk,
4: játékok
22: és
4: sok-sok nyeremény. Ez a Színes órák.
22: Isla.

kocsiban ülve a világon bárhol elérhetőek vagyunk. Töltsd le a Rádió Gaga applikációt, vagy kattanj a rádiogaga.ro oldalra, és hallgass minket, mert ha neted van, a Gaga veled van. Slágerek és új zenék. Rádió Gaga.

Michael Patrick Kellym és a Beautiful Madness. Hú, de milyen csodálatosan szép hétvége van mögöttünk. Azt hiszem, hogy bűn és vétek lett volna ma négy fal között maradni. Hát köszönhetően a Szuvátai Tök Fesztivál szervezőinek mi is kimozdultunk a négy fal között, méghozzá megérkeztünk Szuváta lüktető szívében. 11. alkalommal szervezték meg ismételten a Tök Fesztivált. Köszönjük szépen, hogy ott lehettünk, köszönjük szépen, hogy ennek a Rivalda fénynek, ennek az őszi egyvelegnek, ennek az őszi színkavalkádnak, ennek a tökös világnak mi, mint Rádió Gaga részesei lehettünk. Nagyon sok élménnyel, új tapasztalatokkal, ismerettségekkel jöttünk haza, úgyhogy ha kérhetek valamit, szervezőktől, fennvalótól, égiektől, a kollaboráció, ez az együttműködés a jövőre nézve is maradjon meg, és maradjon fent, mert hogy szerintem ezáltal mindenki gazdagabb lesz. De hogyha nem is Tök Fesztiválon voltatok, azt hiszem, ha csak kimozdultatok a közeli rétre vagy erdőbe, akkor is feltelhettetek ezekkel az őszi vibráló színekkel és az őszi napsütéssel. A mai nap már kevésbé édes, de tudjátok, akkor tudja az ember igazán értékelni az édes ízeket, amikor előtte már megkóstolt egy kis keserűt. Úgyhogy mindennek megvan az értelmem és a miértje. Én most adok nektek egy James Blunt slágert, lépünk is tovább.

Purple Disco Machine és a Sophie and the Giants közösen, ez volt az In the Dark. A hétvégi kiszállásunk a kapcsolatban még egy annyit el kell mondanom, hogy ezért most már elég hosszú ideje járjuk mi itt a környéket a Dumadubánkkal, viszont ilyen, mint ami most szombaton történt, még az én dumadubás pályafutásom alatt, hogy így fogalmazzak, nem volt. Ugye minden alkalommal van egy-egy kíváncsi szem, egy-egy érdeklődő hallgató, aki veszi a fáradtságot, veszi a bátorságot, és oda jön a dubához. Viszont én nem tudom, hogy most mi történt szombaton, de olyan sokan jöttetek, mint még eddig szerintem soha. És nagyon jó volt látni titeket, nagyon jó volt fogadni az üdvözléseteket, nagyon-nagyon szépen köszönjük azokat a szavakat, amikkel illettetek minket. Hogy köszöntöttetek, az pedig egy másik ráadás. Igen, mert hogy ugye már sokan tudjátok, tőzsgyökeres rádióhallgatók, hogy mi beléptünk egy olyan hétbe, ami talán az egyik legfontosabb a rádió életében, mert hogy néhány nap múlva elfújjuk a 27 gyertyát a tortánkon, és ez alkalommal pedig újra megajándékozunk titeket, például ebben az órában is játszani fogunk, és egy szerencsés hallgatót meg is ajándékozok. Egyszerű lesz a feladat, hogyha hívunk, akkor valamilyen akár fiktív, akár vicces, akár értelmes nyereménnyel ne kéne ajándékozzatok minket, de természetesen csak néhány mondat erejéig nem kérünk mi semmi fizikai ajándékot tőletek. És hogy én mit fogok adni ennek cserébe? Egy rádiogagás születésnapi csomagot, úgyhogy hajrá, mindjárt szól valakinél a telefon.

A hétköznapok mozgatórugói, Martin Garrix és a YouTube, ez volt a Fireflies itt a Gagán. Jön is a hallgatói kérdés, Szidónia, áruld el, hogy mikor lesz a következő dumadumás kiszállás. Hát egyelőre pihentetjük az autót, pihenünk mi is egy kicsit, aztán aklimatizálódunk, ugye jönnek a hidegebb napok, mi is megszokjuk ezt, és lehet, hogy egy hűvösebb ősz végét tél elejé napon fogunk majd találkozni, de ezzel kapcsolatban

0: 10%-os kedvezménnyel mindössze 445 lej 90 banért vásárolhatod meg, valamint 10%-ot kapsz vissza utalvány formájában a Bosch Professional elektromos szerszámok teljes kínálatára. Hozd be régi szerszámodat az üzletbe, és egy 50 lejes utalványt kapsz. Brico, együtt, munkára készen!
1: Kalandra fel! A Hangout Kids modern játszóterén csúszdák, mászófal, alagutak és rengeteg játék vár biztonságos környezetben. Családi kikapcsolódásra, baráti programra vagy felejthetetlen születésnapra tökéletes választás. Hangout Kids, ahol minden játék egy új élmény.
2: Félrelépni szabad! Továbbra is a romániai mozikban és a Vándormozi műsorán a Hogyan tudnék élni nélküled rendezőjének új filmje.
3: El tudnád-e képzelni, hogy valaha megcsalt a párod?
2: Az évtized legszexibb vígjátéka a Félrelépni szabad. Marosvásárhelyen, a Cineplex mozi műsorán, valamint Szász Régenben, a Pátria moziban.
4: Társadalmi célú hirdetés. A helyi gazdaság támogatásáért vásárolj tudatosan helyi termékeket és szolgáltatásokat.
5: Társadalmi célú hirdetést hallottál.
4: A reklám után
5: ismét lágerek,

erdélyi kedvenceink sem hiányozhatnak a Rádió Gaga sokszínű zenei palettájáról. Most is egy ilyen következik. Slágerek és új zenék. Rádió Gaga.

0: Bagosi Berenc Company, és a jól van az úgy. Hát mindjárt kiderül, hogy Piroska például hogy van, és hogy milyen képzeletbeli fiktív ajándékkal lepné meg a 27 éves rádiókagát. Halló, szia Piroska, István Szidónia rádiókagától.
1: Halló, jó napot kívánok!
0: Na, szia! Ne vegyük ennyire szigorúan ezt a beszélgetést, jó? Mint hogyha jó barátok lennék. Tudunk úgy tenni?
1: Megpróbáljuk.
0: Hogy vagy Piroska ezen a kicsit borongós, kicsit esős, kicsit hűvös hétfőn?
1: Még egyszer, mert nem írtettem.
0: Kérdeztem, hogy hogy vagy?
1: Nagyon jól, köszönöm.
0: Jó ezt hallani. Lehet tudni, hogy minek köszönhetően vagy ilyen nagyon-nagyon jól?
1: Hát épp a tegnap érkeztünk haza egy hetes törökországi kirándulásból, úgyhogy...
0: Na most már értem akkor, hogy honnan fúj a szél. Meséld el, milyen időt kaptatok így október elején Törökországban?
1: Nagyon jót. Tegnap például, tegnap előtt 27 fok volt.
0: Mennyire fájdalmas idejönni a 12-3-4 fokba?
1: Hát olyasmi, igen. Hát kicsit szokatlan azután, de...
0: De akkor most fel vagytok töltődve, friss energiákkal, D-vitaminnal, napsütéssel, jó kedvel, élményekkel. Mi jöhetnek a borongósabb, hosszú, zimankos téli napok, egyelőre még őszi napok. Piroska, tudod-e, hogy miért hívtalak?
1: Hát gondolom a játékkal kapcsolatosan.
0: Így van, és tudod-e, hogy éppen melyik játékunk fut?
1: Hát a születésnapos játék.
0: Te nagyon képbe vagy, Törökországban is hallgattál minket?
1: Ott éppen nem.
0: Jó, mert hogyha születésnapozunk, akkor lehet, hogy illetlenség kérni, de azért mi mégis ezt tesszük, egy valamilyen ajándékkal, ha meglephetnél minket, rádiókagát, hát, akkor mi lenne az?
1: Hát én egy nagy tortával lepmélek még.
0: Nagyon szépen köszönjük. Az az igazság, hogy lehet, hogy ha azt az összes tortát, amit tőletek hallgatóktól kapnánk, megennénk, akkor nagy valószínűséggel nem férnénk ki a stúdió ajtókon, de elfogadjuk persze, hogy nagyon sokan vagyunk édes szájúak. Milyen torta lenne az? Te készítenéd?
1: Hát éppen nem fognék neki, annyira nem vagyok szakmabeli, de... De megoldanám.
0: Te is színhabos, mascarpone és csokoládés, gyümölcsös.
1: Csokoládésot.
0: Csokoládés torta. Jó, Piroska, nagyon szépen köszönjük. Azt szokták mondani, hogy ajándék lónak, ne nézd a fogát. És ennek cserébe én is adok neked akkor most egy igazi ajándékot, ami nem más, mint egy rádiókagás születésnapi csomag.
1: Köszönöm szépen, és köszönjük, hogy vagytok nekünk.
0: Köszönjük mi is szépen, hogy lehetünk nektek. Továbbiakra nézve is egy csodálatos napot kívánok neked, és ez a nagyon jó állapot, amiben benne vagy, tartson ki még sokáig.
1: Köszönöm szépen.
0: Szia, szép Piroska, napot. Köszi.
1: Sziasztok.
2: Gratulálunk a nyereményedhez, ami nem más, mint a Rádió Gaga születésnapi ajándékcsomagja. Rádió Gaga. Hallgasd a slágereket és új zenéket a világon bárhol, appon keresztül, vagy a rádiogaga.ro weboldalon. New truck, big

0: Az első színes óránk végén a Notre és a Talk to You. Aki mosolyog, arra én is visszamosolygok. Aki integet, annak én is integetek. És mi van azokkal, akiknek olyan együgyű a kedvük, akik szomorúak, akik rossz kedvűek? Igyekszem, abban leszek, hogy őket is átállítsam ide a napfényes oldalra. Azonnal folytatom a zenélést, és még egy beszélgetéssel is készültünk, de előtte jönnek a friss hírek.
1: 27 év nagy idő, még a rádió gaga életében is. Ennyi idő alatt milliónyi szép pillanatot élhettünk át együtt.
2: Hát ez nagyon-nagyon szépen köszönöm. Jó, de örülök neki.
3: Nagyon örülök, tényleg.
1: Több ezer slágert és új zenét játszottunk le. És sok ezer leértékű nyereménnyel kedveskedtünk hallgatóinknak, olykor neked is. Most fordítunk egy kicsit a felálláson. Vegyél részt is a 27 éves Rádió Gaga szülinapi játékában, és szállj harcba az összesen 27 ezer leértékű nyeremény egyikéért. Regisztrálj a szokásos módon, írd meg a Gaga applikációba, vagy SMS-ben, WhatsApp-on a 07 30 54 88 88-ra a saját keresztnevedet, telefonszámod és annak a megyének a nevét, ahol laksz. Amikor hív a műsorvezetőnk, mondd el neki, hogy milyen képzeletbeli ajándékkal lepnéd meg a Rádió Gagát, esetleg bármelyik műsorvezetőnket. Engedd el a fantáziádat nyugodtan, mert az óránkénti nyeremény vagy a fődíj, a Panoráma Turiszt utazási iroda kétszemélyes autóbuszos isztambuli városnézése is a tiéd lehet. A Rádió Gaga születésnapi játékát kiemelten támogatja
4: a Gyulai Hőforrás Hotel, ahol minden korosztály jól érezheti magát. A Hangout Kids, játsz, mász, újra és újra. A Scorpion Trans, ha Erdélyből útra kélsz, velünk mindig hazatérsz. A Szovátai Polaris építkezési lerakat, biztos választás az építkezésben. Parajdi út 94 perc, a Melinda Install, ahol a minőség kényelemmel jár. A Supermarket, nyugat-európai prémium márkák szakértője, supermarket.ro és a Smart Business Management. Eladás egyenlő minden.
1: Reklám.
4: Képzeld el, hogy a medvetó mellett ébredsz egy elegáns szobában. A Hotel Pacsért a Szováta szívében csak rád vár. Wellness, beltéri medence, szauna és csodás erdélyi, valamint nemzetközi fogások egy helyen. Foglalj most és élvezd a pihenést, amit megérdemelsz. Hotelpacsirta.ro.
5: Drágám, szerinted mennyi idő alatt rakom le ezt a térkövet?
6: Ha a polcra gondolok, amit háromszor raktál fel, inkább hívjuk a profikat.
7: Ne szenvedj otthon! A Hadnagy Viakolor mindent megold. Felmérünk, tervezünk, kivitelezést szervezünk. Látogass el Székely udvarhelyen a Betlenfalvi útra, a régió legnagyobb térkőbemutató kertjében. Minőség, megbízhatóság, stílus. Hadnagy Viakolor. Hívd minket a 0745 350 451-es telefonszámmal, vagy keresd fel a papazsilé.ro honlapunkat.
6: Most már csak a füvet kell levágni, drágám.
8: Hallott? A Hadnagy Viakolor műfüvet is árul.
9: A jó bor nem véletlen, hanem válogatás kérdése. A Farkasborszaküzletben fehér, rozé, vörös, prosecco és pezsgővár mind igényesen kiválogatva. Szobáltán a Joy parkolójában találsz ránk, a Pepkóval szemben. Hétfőtől szombatig 10 és 18 óra között, vagy kényelmesen otthonról. Rovino.ro Farkasborszaküzlet, a minőségi borok forgalmazója.
10: Hogyan lesz valakiből évtizedes külföldi tapasztalat után egy aprócska székelyföldi faluban sikeres zöldségtermesztő? Női.ro. Hát egy felettébb csinos, mosolygos nőből helyi rendőr. Női.ro. Különleges életutak, inspiráló történetek a Női.ro oldalon. Böngész naponta frissülő tartalmainkat online, vagy keresd a legfrissebb nyomtatott Nőileget az újságárusoknál. Nőileg. Az erdélyi nők magazinja.
11: Keresed a tökéletes ízeket? A Marosvásárhelyi Passion étteremben most mindenből a prémium minőséget kapod. Hétfőtől péntekig minden harmadik napi menü rendelésed után a negyedik ingyenes. Vasárnap 30% kedvezményt kapsz az étlapról. És nálunk vár a város talán legjobb túrófánkja is. Passion étterem. Szenvedéllyel az ízekért.
1: Ez történt. Rádió Gaga hírek.
12: Hűvös, jobbára felhős, szeles időben lesz részünk a folytatásban. Felgyorsítaná a kormányalakítási tárgyalásokat Luca Niculescu kijelölt miniszterelnök, és továbbra is biztonságosan leállítva tartják a Csernavodai atomerőmű 1-es és 2-es reaktorát. Hírek délben. Jó napot kívánok, Rigmányi Eszter vagyok. Évente 71 medve kilövését engedélyezték megelőző intézkedésként Maros megyében 2026-ra és 2027-re is. Marosvásárhely környékén, Nagyernye, Kakasd és Mezőszabad térségében évente 3-3 medve kilövésére van lehetőség. A marosvásárhelyi polgármesteri hivatal tájékoztatása szerint a beavatkozásokra kizárólag a törvényben előírt feltételek mellett kerülhet sor, tilos kilőni a 2 évnél fiatalabb bocsokat kísérő anyamedvéket. Felgyorsítaná a kormányalakítási tárgyalásokat Lucani Culescu kijelölt miniszterelnök, aki a parlamenti pártokkal politikai megállapodást sürget a legfontosabb intézkedésekről. A költségvetés sürgős kiigazítása mellett az év végéig elfogadandó jövő évi büdzsét, az energiaköltségek kezelését, a gazdaság élénkítését és a védelmi képességek erősítését nevezte prioritásnak. Figyelmeztetett, a politikai bizonytalanság növeli a gazdasági kockázatok és drágábbá teheti az ország hitelfelvételét. Luca Niculescu csütörtökön tervezi benyújtani a parlamentnek kormányprogramját és miniszterjelöltjeinek névsorát. Továbbra is biztonságosan leállítva tartják a Csernavodai atomerőmű 1-es és 2-es reaktorát, és a helyzet nem jelent nukleáris kockázatot sem a lakosságra, sem a környezetre, közölte a Nukleár Elektrika. A vállalat tájékoztatása szerint a reaktorok újraindítása a Duna vízszintjétől függ. A leállás kizárólag a villamos energiatermelést érinti, a nukleáris biztonsági funkciók továbbra is biztosítottak. A kényszerű leállás idején karbantartási munkálatokat végeznek, és az erőmű ellenálló képességének növelésén dolgoznak. Románia a jelenleginél kevesebb Európai Uniós forráshoz juthat a 2028 és 2034 közötti költségvetési időszakban, figyelmeztetett Viktor Negrescu európai parlamenti képviselő. Közlése szerint az ír uniós elnökség javaslata az Európai Bizottság eredeti tervéhez képest 141 milliárd euróval, vagyis 8%-kal csökkenteni az unió több éves költségvetését. Negrescu szerint a tervezet a mezőgazdasági támogatásokat, az Erasmus Plus programot, valamint a digitalizációra és mesterséges intelligenciára szánt forrásokat is érinteni.
13: A Cagliari 1-1-es döntetlent játszott a Juventusszal az olasz labdarúgó bajnokság tegnap esti mérkőzésén. Az aiak a 20. percben szereztek vezetést a 25. születésnapját ünneplő Daniel Maldini góljával, aki sorozatban 4. bajnokián talált be. Érdekesség, hogy 35 év után szerzett ismét gólt egy Maldini a Juventus ellen, legutóbb édesapja Paolo Maldini volt eredményes 1991-ben. A torinóiak a 81. percben Randall Colo Muani találatával egyenlítettek, így mindkét csapat egy ponttal zárta a találkozót. Bondár Anna két szettben vereséget szenvedett a 17 éves szlovák Miha Pohankovától a Wuhani VTA tenisztorna első fordulójában. A magyar teniszező a selejtezőben ugyan kikapott, de szerencsés vesztesként felkerült a főtáblára. A szabadkártyával induló Pohankova az első játszmában háromszor is elvette Bondár adogatását, majd a második szettben gyorsan 3-0-ás előnyre tett szert. A szlovák játékos végig megőrizte előnyét, így Bondár már a nyitó fordulóban búcsúzott a tornától.
12: Hűvös, jobbára felhős, szeles időben lesz részünk a folytatásban. A meteorológusok szerint délután helyenként, holnap ismét több felé érkezett csapadék. Ma 17 fok körül alakul a csúcshőmérséklet.
1: És most...
0: Október 12, egy újabb hétfő. Igen, látom, az idő borús, de ettől eltekintve azt mondom, hogy a hangulat még lehet derűs. Színes órák mikrofonjánál István Szidónia, elmúlt déli 12, és készültünk egy interjúval, ugyanis október 14-én, szerda délután Nádas Péter emlékestre hívják az érdeklődőket a Sepsiszentgyörgyi Bot Péter megyei könyvtárba, ahol többek között közösségi felolvasásra és filmvetítésre is sor kerül. A részletekről nem sokára Kincső kolléganő Szunda Szabolcsal, a megyei könyvtár vezetőivel beszélget.
1: Most pedig. Egy újabb színes óra indul 12 frekvencián a Rádió Gagán.
11: Színes hírek,
1: helyi aktualitások,
11: interjúk,
1: játékok
11: és sok-sok
1: nyeremény. Ez a Színes Órák.

0: Ezen a héten, egész pontosan szerdán egy nagyon-nagyon jó kis eseményre hívunk, invitálunk benneteket Királyi Többes Számban, ugyanis Szonda Szabolcs, a Bot Péter megyei könyvtár vezetője, igazgatója van itt velem, úgyhogy mindenek előtt. Szia, Szabi!
1: Szia! Köszöntöm a kedves hallgatókat is.
0: És mondom, hogy hívjuk a hallgatóinkat, nem véletlenül, hiszen tényleg a számomra az egyik kedvenc íróról, szerzőről van szó. Az örökké valóságba vagyunk beleszülve, ezzel a címmel hirdettetek meg ugye Nádas Péter emlékestet. Mesélj nekem egy keveset arról, hogy mindenek előtt mi hívta életre a kezdeményezést.
1: Tulajdonképpen a rendezvény maga az úgy beleilleszkedik a könyvtárnak az elmúlt évtizedekbe sorra került hasonló rendezvényébe, azzal a részével, ami a közösségi felolvasás, ugye az is lesz benne, azzal indul. És a közvetlen előzménye pedig egy hasonló rendezvény volt, amikor Eszterházy Péter elhunyt, akkor egy szinte ilyen spontán módon szerveződött egy szabadtéri közösségi felolvasás a műveiből zenével. És most, amikor Nádas Péter távozott közülünk augusztus vége felé, akkor Tamás Dénes íróköltő rám is kérdezett, hogy egy hasonló emlékrendezvényt akkor szervezünk, ez akkor végül objektív okok miatt nem jött össze, és október 14-e ugye az Nádas Péter születésnapja, és arra gondoltunk, hogy erre időzítsük ezt az emlékestet. Egyébként, ha körülnézünk Erdélyben is, meg Magyarországon is, ezen a napon meg körülötte elég sok emlékrendezvény van és lesz. És a közvetett előzményei ugye azok az olvasó maratonjaink, amikor általában valamilyen évforduló kapcsán egy-egy szerzőnek vagy több szerzőnek a műveit hozták magukkal a felolvasók. Ez az igazi közösségi megosztás. Ugye szeretünk megosztani sok mindent Facebookon, meg Insta, meg stb. Egy-egy mozdulattal, de amikor elhozom a kedvenc mondataimat, kedvenc szövegemet, és a többiek elé tárom, hogy na, én ezt szeretem igazán tőle, vagy ezt is, és kíváncsi vagyok arra, hogy a többiek mit hoztak, mit fognak felolvasni, hogyan lépnek ezek a szövegek egymással a szövetségre, vagy párbeszédbe, az igazi élmény lehet, és ezt egy kötetlen dolognak kell elképzelni.
0: Igen, és azt engedd meg, hogy hozzátegyem kicsit ilyen szubjektíven, mert például Farkas Árpád emlékest apropóján én magam is vettem részt ilyen felolvasáson, hogy nem csak a mindenkori befogadó számára erőteljes élmény ez, hanem azoknak is, akik konkrétan a kötetet vagy bármit a kezükbe vesznek és felolvasnak, hogy mit hozott a másik, hogy ahogyan te is mondod, hogyan akaratlan is milyen szépen illeszkednek a szövegek ilyen szempontból.
1: Igen, meg hát író emberre ugye a leginkább az írásaival lehet Pontosan. Jól emlékezni, azokat felolvasva, úgyhogy erre készülünk most szerdán délután 5-től a Művészmoziban, és ez egy ilyen másfél órásra van tervezve a közösségi felolvasás része. Várjuk továbbra is ma is a jelentkezéseket a könyvtárnak az e-mail címen, de hát a rendezvénynek a Facebook eseményen minden részletet meg lehet találni, meg az újságban is lejött.
0: Így van, így van. Hadd kérdezzem meg, hogy kiket vártok felolvasóként? Van-e korosztálybéli megkötés?
1: Nincs. Tehát bárki, aki szívesen megosztaná a többiekkel, a közönséggel egy kedves vagy kedvenc Nádas Péter szövegrészletét. Én azt gondolom, hogy elég sok olvasója van itt Szentgyörgyön, Háromszéken. Ez látszott akkor is, amikor a Sepsibukon vendégünk volt nemrég. És azt gondolom, hogy bár nem egy könnyed vagy kézenfekvő olvasmány helyenként, de olyan szövegek ezek, amelyek nagyon-nagyon sokat tudnak az emberről, az életről, és hát mindannyiunkról lényegében.
0: Igen, igen, be kell valljam, szintén szubjektív a véleményformálás, nekem kortársak közül az egyik nagy kedvencem volt, és még mindig az annak ellenére, hogy sajnos ugye már nincs velünk, ahogyan te is említetted. Beszéljünk még a felolvasásról és magáról az eseményről is, de csak zene után, mindjárt folytatjuk, maradjatok rádió közelben.
2: Rádió Gaga.
3: Rádió Gaga.
4: Rádió Gaga.
5: Hey, Fonci.

0: továbbra is Szonda Szabolcs, a Botpéter megyei könyvtár igazgatója, vezetője a vendégem. Az örökké valóságba vagyunk beleszőve Nádas Péter emlékest. Erről az eseményről beszélgetünk, ugye, illetve hát konkrétan a felolvasásnál maradtunk el. Már kérdeztem azt, hogy kik jelentkezhetnek, de hadd kérdezzek rá arra is, Szabi, hogy lényegében milyen szöveggel jelentkezhet az, aki szeretne felolvasni ezen a közösségi felolvasáson. Például terjedelembéli megkötés van.
1: Igen, hát azt írtuk a felhívásban, hogy legtöbb 5 perc alatt felolvasható. Tehát olyan részletet érdemes választani, ami úgy önmagában valamennyire kerek. Nem épp egyszerű. A nádas szövegekből nem mindig egyszerű egy-egy részletet kiragadni. Azért is, mert ez az alkotói világ, amely, amint mondtam, nagyon sokat tud önmagáról, nagyon sokat tud az emberről, a világról, és hát a nyelvről, amivel ezt megfogalmazza, és folyton reagál önmagára is megfogalmazás közben ez a fajta próza például. De hát vannak benne nagyon sok történet, van nagyon sokszor anekdotikus, a maga szerint humorával megírt történet, úgyhogy biztos, hogy lehet találni, és az a nagyon jó és kézenfekvő, hogyha valaki nem ér rá a könyvtárba belépni, vagy nem, nincs éppen kézügyben egy nyomtatott Nádas Péter kötet, hogy a Digitális Irodalmi Akadémia oldalán nagyon pontosan, megbízhatóan és gazdagon fent van tulajdonképpen az egész Nádas Péter életmű, meg az egész Nádas Péter befogadás történet, úgyhogy az internetről két kattintással el lehet érni a műveit is, a különböző szempontok szerint kategorizálva, tehát nagyon könnyű keresni is. Uh-huh. Ezt bele is írtuk az eseménybe, hogy hol található ez meg. És hát egy olyan emberről van szó, aki több helyen, most legutóbb, amikor valamiért utána olvastam, az egyik interjúban azt mondja, hogy kérdezték, hogy hol érzi magát otthon, mi az otthona igazán, arra gondolva, hogy a lakóhelye, vagy a milyen életterek, és azt mondja, hogy a munka az otthona, mert hogy tulajdonképpen amit az eszét ugye mindig dolgozott, és nagyon érdekes is, mert ha megnézzük az életrajzot, akkor tulajdonképpen egy önmagát felépítő alkotó, és aki valószínűleg egy született tehetséget, meg hozzáértés hozott magával, ugyanis a tanulmányt abba hagyta, és mert annak idején szakképzőben fotográfusnak tanult, és úgy is dolgozott.
0: Azt hiszem, hogy sajtos munkatárs is volt.
1: És egy újságíró képzés végzett el utána, és tulajdonképpen nem volt az a fajta írói pálya, amit megszokunk, hogy tudom is én, vannak ehhez valamilyen külső adalékok, segítségek, támogatások, amit önmagát építette fel, és azt gondolom, hogy ez a fotográfia iránti szerelme, meg tényleg a tehetsége, hozzáértése, az nagyon sokban a próza stílusát is meghatározott, az a fajta látásmód, ami...
0: A képisége,
1: igen,
0: az egész.
1: Igen, én azt szoktam magamnak mondani, hogy ezek a szerzők, akik meghatározzák tulajdonképpen egy nem csak egy országnak az irodalmát, hanem hát Európában is nagyon jelentős szerzők, akár Eszterházy, akár Nádas, akár Krasznahorkai. Az a nagyon különleges bennük, hogy a dolgok mögé tudnak nézni a szövegeikben többek között.
0: És láttatni is tudják, láttatni, tulajdonképpen a megírt sorok mögött között ilyen szempontból. És valóban így, ahogy mesélsz róla, látod, most megjött a kedvem, hogy egy kicsit újraolvassak én is ezt meg azt Nádas Pétertől. Még egy gondolat csak annak kapcsán, hogy akkor felolvasás, az a kérdés fogalmazódott meg bennem, hogy olyat lehet-e, hogy valaki mondjuk többször válaszol egy 5 percnyi egységes szöveget, tehát hogy többet
1: amennyiben a másfél órában belefér mindenki, meg hát egy picit persze elmozdulhatunk ebből a másfél órában, nagyon sokat nem, mert ugye lesz egy filmvetítés után, amiről aztán külön beszélek, hogy persze lehet, és mindenki úgy gondolja ezt el, hogy nem egy ilyen, hogy is mondjam, ilyen mikrofon elé állított vigyázba állás, igen, hanem úgy próbáljuk ott berendezni, hogy asztalhoz lehet ülni egy olvasólámpával, és nyugodtan
0: kényelmesen.
1: Igen, és hogy is mondjam, kedvteléssel felolvasni ezt a szöveget, tényleg megosztani a örömmel, a közönséggel.
0: Na hát én bízom benne, hogy a felolvasásra sokan jelentkeztek, illetve fognak még jelentkezni, tegyenek így akár a hallgatóink is, de akkor most rövid szünet után, ahogy említetted, te magad is beszéljünk egy picit a filmvetítésről, úgyhogy nem sokára innen folytatjuk, maradjatok.
2: Színes órák.
3: Programajánlatok.
2: Sport.
3: Kultúra.
2: Gasztronómia.
3: Színes pillanatok.
2: Slágerek és új zenék.

0: szél irány. Október 14-én Nádas Péter emlékestet szervez a Bot Péter megyei könyvtár, a Konyáda művelődési ház, illetve a művész mozi közösen. Ennek apropóján továbbra is Szonda Szabolcs, a Bot Péter megyei könyvtár vezetője a vendégem. Említettük ugye, hogy lesz ez a közösségi felolvasás, részleteiben beszéltünk erről, viszont a kis mézes madzagot elhúztad az órunk előtt, Szabi, az előző megszólalásban, zene előtt, hogy filmvetítésre is sor kerülne, akkor ennek részleteiről is picit mesélj, kérlek.
1: Igen, a több film is készült, dokumentumfilm, portréfilm, Nádas Péter az utóbbi években. Az egyiket a Sepsibuk vendégeskedése előtt vetítettük, a Saját erdőt, az egy frissebb alkotás, az egy rövidebb is. De van Gerőcs Péternek a Természetes ellenfény című, hát ilyen két felvonásos portréfilmje, amelyet Lázár Prezsmai Endre révén a rendezővel felvővel kapcsolatot nagyon szívesen a rendelkezésünkre bocsátott, tehát engedélyt adott a vetítés, és ezt köszönjük innen is a rendezőnek. Ez egy olyan film, aminek az első felében Nádas Péter és a felesége mesél a gomorszegi életükről. Tulajdonképpen azt látjuk, hogy ilyen teljesen hétköznapi tevékenységek közben, mint a kertben leszedi a zöldséget, aztán bemegy ebédet főzni, ha leül az irasztalához, felolvas valamit, és eközben nagyon érzékletesen val a legmélyebb dolgairól az alkotói világának, meg az emberi világának, szóval nagyon... Én csak belenéztem, én is nagyon kíváncsi várom az egész filmet, de azt láttam, hogy egy nagyon érzékletes, közeli portrét rajzol meg, azzal a természetességgel, ami tulajdonképpen láthatja az írás módját is, azzal a gördülékenységgel, még akkor is, hogyha az a mondatok nagyon mély dolgokról, vagy akár elvontabb dolgokról beszélnek. És a második felében a filmnek pedig pályatársak, tehát kiadók, irodalomtörténészek, szerzők vallanak a Nádas Péter képükről, vagy Nádas Péterre való kapcsolatukról. Tehát ez egy szinte másfél órás film, de azt gondolom, hogy nagyon könnyen le fog telni az a másfél, és nagyon tartalmas élményszerű lesz, és azt hiszem, hogy miután a szövegek elhangzanak, és jön ez a portréfilm, az a kettő nagyon szépen fog kapcsolódni egymáshoz, és méltó emlékezés lesz a szerzőre, aki lényegében még a másik nagy jellemzője az írásainak, hogy valahogy a személyes idő, a saját életideje, meg a nagybetűs idő, a történelem, az mindig ilyen szervesen összekapcsolódik benne, és olyan dolgokat tud ezáltal felmutatni, megmutatni nekünk, ami szerintem mindnyájunk számára valahol egy közvetlen élmény is lehetne. Ő egy olyan szerző, azt mondanám, hogy egyszerre megfigyelő és egyszerre elemző is, és ez soha nem ilyen, hogy is mondjam, lárpulárt módon történik, hanem ilyen nagyon, azt kell mondjam, nagyon életesen, még akkor is, amikor a mondatoknak esetleg többször nekifutunk, hogy felfedezzük az igazi tartalmukat.
0: Hát igen, mondják, hogy vannak szerzők, illetve vannak olvasmányok, amiért néha egy kicsit az átlag olvasónak úgymond meg kell küzdeni a megértés szintjéig való eljutásig, de azt hiszem, hogyha valaki akkor újra szubjektív a vélemény, Nádas Péter, és tulajdonképpen az, ami ő letett az asztalra, megérdemli ezt az esetleg picit pontosabb vagy komolyabb odafigyelést az olvasó részéről. Én jól érzem, mert egyébként ez sugárzik abból, ahogyan beszélsz róla, hogy neked is azért nagy kedvenced, Nádas.
1: Igen, és hát olyan, ha csak azt nézzük, hogy az élettel és a halállal való vívódás, mert nála tényleg az is volt, hogy a születéssel való vívódás, annak a feldolgozása egész életen át, meg ugye a saját halál, volt neki egy klinikai halálban, bizonyos ideig abból is könyv született, ugye, de egyáltalán ezzel a két nagy sorsfordító eseménnyel való egész életen át való vívódás, és olyan érzékletesen és olyan tartalmasan, hogy az szerintem abszolút egyedi műveket eredményezett, szövegeket eredményezett, ez is nagyon meghatározó a világát, és az is, ahogyan például a Halott barátaim című nemrég megjelent művében a szellemileg rokonnak érzett szerzőkről, ugye Paul Salenről, Mésző Miklósról, Eszterházy Péterről. Tehát, hogy ez mindig valahogy az életből a halálba és halálból vissza való keringés, ez nagyon szépen megszabja a bizonyos irányait a prózájának.
0: Igen, és ilyenkor, amikor látod, így ennyire szépen beszélnek, vagy beszélsz jelen esetben te róla, akkor kezdj el az ember igazán sajnálni, hogy mennyire kár, hogy nincs már velünk, és mennyi minden beleférhetett
1: volna. És mekkora élmény volt, mennyire tulajdonképpen örülhetünk, hát, hogy hogy itt személyesen egyébként is üdvözölhettük is annak a beszélgetésnek is Tompa Andreával.
0: Így. Hát minden esetre azt köszönjük, vagy köszönöm a mindenkori olvasók nevében, hogy ilyen eseményre sort kerítettek, hogy akkor egy kicsit emlékezünk rá. Sok sikert kívánok a szervezéshez, illetve a hallgatókat buzdítom arra, hogy akkor bátran jelentkezzenek ők is a felolvasásra.
1: Szeretettel várjuk a jelentkezőket és mindenkit a közönségbe is. Köszönjük szépen.
0: Én is köszönöm, hogy itt voltál, Szabi.
2: Rádió Gaga.

akkor a Rádió Gaga műsora nem szakad. Csak néha. A kezedben és a zsebedben a megoldás. Kattanj a rádiógaga.ro oldalra, vagy töltsd le a Rádió Gaga applikációt a mobilodra. És élvezd műsorainkat a világon mindenhol. De öt zenei csatornánk bármelyikét is választhatod. Ha neted van, a Gaga veled van.

0: Karamell zenélt itt az elmúlt percekben, ez a használd a szívedet. Hát használjátok bátran a szíveteket, nyissatok, mert csak azért, hogy nagy megkopjon, megfakuljon a ragyogása. Közben meg egy újabb hétfőm, akkor nagy valószínűséggel használnotok kell a kezeteket a munkátok során, és használjátok az eszeteket, a szürke állományt, a sütni valótokat, ha éppen erre lenne szükség. Én pedig használom a slágereket és új zenéket, csak azért, hogy ritmust és színt vigyek az életetekbe. Úgyhogy nem sokára Eva Max és a Million Dollar Baby itt a Gagán.
1: Reklám. Ha ez egy fűtéstechnikai reklám lenne. Most elmondanám, hogy a Blautec kandallók és kazánok mennyire szépek, modernek, ráadásul Székelyföldön vannak gyártva. De hát ezt úgy is tudod. Inkább csak annyit mondok. Klasszikus vagy pelletes kazán és kandalló, barna, antracit vagy olivazöld. Van miből választani.
2: Keresd a Blauteket a Merinda Instánál. Blautec.
3: Blautec.
2: Melegre tervezve.
4: Képzeld el, hogy a medvetó mellett ébredsz egy elegáns szobában. A Hotel Pacsirt a szobát a szívében csak rád vár. Wellness, beltéri medence, szauna és csodás erdélyi, valamint nemzetközi fogások egy helyen. Foglalj most és élvezd a pihenést, amit megérdemelsz. Hotelpacsirta.ro.
5: A Brico-ban október 14-ig a cserepes krizantémot 15%-os kedvezménnyel mindössze 29 leért vásárolhatod meg, valamint az elektromos láncfűrészt 31%-os kedvezménnyel mindössze 199 leért. Brico, együtt munkára készen.
6: Társadalmi célú hirdetés. Az oltások megelőzik súlyos betegségek kialakulását. Az oltás elengedhetetlen a gyermeked egészségéhez.
7: Társadalmi célú hirdetést hallottál.
8: A reklám után
7: ismét lágere.

Az az igazság, hogy azért nem a legbarátságosabb a mai napon az időjárás, de lesznek azért ennél sokkal kegyetlenebb napok is, és közben pedig azt kívánom, hogy bárcsak az emberiség legnagyobb problémája az lenne, hogy nem tetszik az időjárás, és amúgy minden viszonyítás kérdése, mert vannak helyszínek, ahol ennél sokkal cudarabb az idő. Én azok közé tartozom amúgy, akik követik és figyelik Senta Szénia erdélyi hegymászó pályafutását. Ugye néhány napja arról számoltunk be nektek, hogy hamarosan indul a csúcs felé, jön a csúcstámadás, és nagyon-nagyon szorítottunk azért, hogy sikerüljön neki megvalósítania ezt az álmát. Azóta azonban sajnos váratlan fordulat történt. Október 10-én este a kötél rögzítésért felelős csapatok lefújták az expedíciót, a résztvevőknek pedig sajnos le kellett ereszkedniük az alaptáborba. Senta Szénia közösségi oldalán olvastam, hogy a döntés indokait azért egyelőre még nem látják tisztán. A hegyen töltött hetek azok fizikailag, mentálisan nagyon kimerítették őket, most már napok óta nem alszanak rendesen, nem esznek, de egyelőre még nem mondtak le a csúcsról. Most pihenéssel, regenerálódással telnek a napok, közben pedig a következő kedvező időjárási ablakra várnak, és hogyha a körülmények megfelelőek lesznek, akkor majd egy újabb kísérletet tehetnek a csúcs elérésére, a csúcstámadásra. A történet tehát még nem feltétlenül ért véget az ő életükben, és mi itt Erdélyben mit tehetünk a nagyvilágban? Hát szorítunk nekik, hogy összejöjjön és elérjék a Daulagiri csúcsát. Én pedig most remélem, hogy elérlek titeket a soron következő slágerrel, és ez Nagy Bugi és Des, jól leszek újra.

0: The Weeknd és a Sacrifice néhány perc múlva egy óra, úgyhogy részünkről a friss hírcsomag előkészítve, csak nagyon gyorsan beékelnék ide egy közlekedéssel kapcsolatos infót, ami Lászlótól érkezett nemrégiben Maros-Szentgyörgyön, tehát Maros megyében itt radaroznak. Köszi szépen, Laci, továbbiakban is jó utat velünk, illetve hogyha egyéb infotok van, akkor rajtunk keresztül, ezt ma is megoszthatjátok a sofőrtársaitokkal, 0730 54 88 és 88. Jó utat, jó rádiózást velünk!
1: Megadjuk a módját a születésnapnak. A Rádió Gaga 27. születésnapi játékában összesen 27 ezer leértékű nyeremény várja gazdáját. Az óránkénti nyeremények mellett többek között tiéd lehet a kétszemélyes magyarországi wellness hétvége valamelyike, a nagyértékű színes tévé, de a fődíj. Panoráma Turist utazási iroda kétszemélyes autóbuszos isztambuli városnézése is rád vár. Csak regisztrálj és játsz velünk! Írd meg a Gaga applikációba, vagy SMS-ben, WhatsAppon a 0730 54 88 88-ra a saját keresztnevedet, telefonszámod és annak a megyének a nevét, ahol laksz. Igazán nem kérünk sokat, amikor felhívunk. Mindössze mondd el nekünk a telefonba, hogy te milyen képzeletbeli ajándékkal lepnéd meg a 27 éves Rádió Gagát, vagy bármelyik műsorvezetőjét. Természetesen szokásunkhoz híven egy vidám beszélgetésért cserébe. Most is mi adjuk az ajándékot neked. A Rádió Gaga születésnapi játékát kiemelten támogatja.
2: A Gyulai Hőforrás Hotel, ahol minden korosztály jól érezheti magát. A Hangout Kids, játsz, mász, újra és újra. A Scorpion Trans, ha Erdélyből útra kérsz, velünk mindig hazatérsz. A Szovátai Polaris építkezési lerakat. Biztos választás az építkezésben. Parajdi út 94 perc. A Melinda Install, ahol a minőség kényelemmel jár. A Supermarket, nyugat-európai prémium márkák szakértője. Supermarket.ro és a Smart Business Management. Eladás egyenlő minden.
3: Reklám. A jó bor nem véletlen, hanem válogatás kérdése. A Farkas borszaküzletben fehér, rozé, vörös, prosecco és pezsgővár mind igényesen kiválogatva. Szombaton a Joy parkolójában találsz ránk, a Pepkóval szemben. Hétfőtől szombatig 10 és 18 óra között, vagy kényelmesen otthonról rovino.ro. Farkas borszaküzlet, a minőségi borok forgalmazója.
4: Marosvásárhelyen a minőségnek új címe van. A Dózsa György utca 14 szám alatt, a Murás Mall közelében, az új Supermarketben különleges német sörök, nyugat-európai üdítők és valódi prémium termékek várnak. Supermarket. Fedezd fel a minőségi különbséget. Nyitva 2 szombatig 10 és 18 óra között.
5: Hogyan lesz valakiből évtizedes külföldi tapasztalat után egy aprócska székelyföldi faluban sikeres zöldségtermesztő? Nőileg.ro. Hát egy felettébb csinos, mosolygos nőből helyi rendőr. Nőileg.ro. Különleges életutak, inspiráló történetek a Nőileg.ro oldalon. Böngész naponta frissülő tartalmainkat online, vagy keresd a legfrissebb nyomtatott Nőileget az újságárusoknál. Nőileg, az erdélyi nők magazinja.
6: Autógumit keresel?
7: A Marsónál jó helyen jársz. Több mint 10 márka, óriási árukészlet és szinte bármilyen gumiabroncs elérhető.
6: Legyen bármilyen autód, a Marsónál megtalálod a megfelelő abroncsot. Akár azonnal, akár hosszú távon tervezel.
7: Marsó. A megfelelő autógumi, amikor csak szükség van rá. Marsó.ro.
8: Félrelépni szabad. Továbbra is a romániai mozikban és a Vándormozi műsorán a Hogyan tudnék élni nélküled rendezőjének új filmje.
9: El tudnád-e képzelni, hogy valaha megcsalt a párod?
8: Az évtized legszexibb vígjátéka a Félrelépni szabad Marosvásárhelyen a Cineplex mozi műsorán, valamint Szász Régenben a Pátria moziban.
1: Ez történt. Rádió Gaga hírek.
10: Összies marad időjárásunk a folytatásban, jobbára borongós felhős égbolttal. Az alacsony nyugdíjak emelése és a vásárlóerő védelme lesz a leendő kormány programjának egyik fő célkitűzése, jelentette be a kijelölt miniszterelnök, és tüntettek ma a Vidombáki repülőgépjár alkalmazottai. Jönnek a részletek is. Jó napot kívánok, Rigmányi Eszter vagyok. 800-nál is több betöltetlen álláshelyet tartanak nyilván Maros megyében. A legtöbb munkást az árukezelés területén keresik. A megyei munkaerő foglalkoztatási ügynökség adatai szerint összesen 804 állás érhető el, ebből 343 árukezelői, 45 szakképzettséget nem igénylő textilipari és 38 kereskedelmi dolgozói munkakör. Az egészségügyben 20 általános ápolói állásra várják a jelentkezőket. Az állások többségéhez nem szükséges középiskolai végzettség, 512 munkahelyre elemi vagy általános iskolai végzettséggel is lehet jelentkezni, emellett az Európai Gazdasági Térség országaiban további 84 állás lehetőség szerepel a kínálatban, főként Norvégiában, ahol 45 dolgozót keresnek lazac feldolgozásra. Az alacsony nyugdíjak emelése és a vásárlóerő védelme lesz a leendő kormány programjának egyik fő célkitűzése, jelentette be Luca Niculescu kijelölt miniszterelnök. A tervek között szerepel a gazdaság élénkítése, valamint az infláció és a költségvetési kiigazítások által leginkább érintettek támogatása. Luca Niculescu újraindítaná az egységes közalkalmazotti bérrendszerről szóló törvény elfogadásának tárgyalásait, hangsúlyozta, hogy az intézkedéseket a költségvetési lehetőségek figyelembevételével dolgoznák ki, miközben folytatnák a költségvetési hiány csökkentését, a kormányprogram véglegesítésén jelenleg is dolgoznak. Tüntetnek ma a Vidombáki repülőgépgyár alkalmazottai az elmaradt béremelések és a vezetői juttatások növelése miatt. A szakszervezet szerint miközben a dolgozók infláció követő béremelését nem hajtották végre, az igazgató tanács tagjainak juttatásait több mint négyszeresére emelték. A munkavállalók azt is kifogásolják, hogy Románia külföldi gyártóktól vásárol katonai helikoptereket, miközben a Brassó megyei üzem kapacitásának kevesebb mint 20%-át használják ki. A kormány júliusban 12 Airbus helikopter beszerzéséről írt alá szerződést. Bezártak a napokban egy konstancai tetováló és piercing szalont, ahol a gyanú szerint orvosi végzettség nélkül végeztek kisebb plasztikai beavatkozásokat. A rendőrség szerint 2024. augusztusa és 2026. júniusa között szikét, fecskendőket és helyi érzéstelenítőt is használt. A gyanúsított többek között intimzónás implantátumokat helyezett be. A beavatkozásokért a férfiak mindegy 5000 lejt fizettek. A hatóságok 433 felelősségvállalási nyilatkozatot találtak. Egyes pacienseknél súlyos szövődmények alakultak ki, amelyek miatt kórházi és sebészeti kezelésre volt szükség. A szalon működési engedélyét bevonták. Őszies marad időjárásunk a folytatásban, jobbára borongós, felhős égbolttal és 17 fok körüli maximumokkal. Ma már csak elszúrtan, holnap ismét több felé érkezhet eső.
4: Az időjárás jelentést a Marsó gumiabroncs forgalmazó támogatta. Marsó, a megfelelő autógumi, amikor csak szükség van rá. És most...
0: Szép napot, jó napot mindenkinek, sziasztok! Elmúlt egy óra is benne vagyunk ebben a szorgos-dolgos hétfőben, mert hogy dolgozni kell. Amúgy is, ha nem dolgoznánk, mit is kezdenénk annyi szabad idővel? Hát mondjuk erre a kérdésre lenne egy-két tippem, de most tárgytalan, mert hogy benne vagyunk a nagybetűs munkában, én pedig igyekszem a kezetek alá dolgozni, slágerekkel és új zenékkel. Itt is van Bruno Mars és az I Just Might, az én nevem István Szidónia.
4: Most pedig... Egy újabb színes óra indul 12 frekvencián a Rádió Gagán.
11: Színes hírek,
4: helyi aktualitások,
11: interjúk,
4: játékok
12: és sok-sok nyeremény.
4: Ez a Színes Órák.

sokáig elcsábít az élet az otthonodtól, de a rádiógagát ilyenkor sem kell nélkülözned. Letöltöd a telódra a rádiógaga applikációt, vagy rákattansz a rádiógaga.ro oldalra, és olyan, mintha otthon lennél. A neted van, a gaga veled van.

Talod a flómni és a szélcsend. Nem véletlenül mondtam azt az előzőekben, hogy itt vagyunk ebben a szorgos dolgos munkás hétfőben, mert hogyha tegyük fel, én hirtelennyében szeretnék készíteni most egy közvéleménykutatást, amiben arra lennék kíváncsi, hogy ki mivel hogyan tölti el mondjuk ezt a hétfői napot, akkor azt hiszem, hogy a legtöbben azt mondanátok, hát mit csinálunk, dolgozunk. Erről szól az életünk mondjuk hétfőtől péntekig, és van, akinél még szombaton is és vasárnap is. De kérdem én tőletek, hogy volt-e már olyan, amikor azt éreztétek, hogy úgy unom már ezt a munkát, annyira elegem van ugyanerre a helyre bejönni nap mint nap, hétről hétre, hónapról hónapra, évről évre. Az az igazság, hogy én azért már találkoztam olyan emberrel, aki azt mondta, hogy én olyan gyorsan megunom a munkahelyeimet. Van, aki mondjuk azért unja meg, mert nem érzi jól magát, vagy jön egy jobb lehetőség, vagy csak egyszerűen vágyik a változásra, és hopp, már is tovább áll. És azért valljuk be, ma már sokkal könnyebb úgy gondolom munkahelyet váltani, mint például évtizedekkel ezelőtt. És éppen ezért különösen érdekes egy japán nőnek a történetem, ami itt szembe jött velem, aki hát egy egészen elképesztő dolgot vitt véghez. Ő 1956 óta, vagyis több mint 65 éve ugyanannál a cégnél dolgozik, irodavezető heti 5 napban, és ezzel még ráadásul Guinness rekordot is felállított. Mindjárt mondok még vele kapcsolatban néhány részletet, addig is kíváncsi vagyok rátok. Nálatok mennyi volt a maximum? Hány évet húztatok vagy nyomtatok le egy ugyanazon munkahelyen? Lehet, hogy van, aki már 5-10-20 éve ugyanott dolgozik, és olyan is akad, aki mondjuk az elmúlt 5 évben, mert legalább 5-ször, vagy akár ennél többször is váltott munkát, ez sem szégyen, meséljetek. 0730 54 88 és 88, én addig zenélek.

Egy japán hölgy történetéről kezdtem el nektek mesélni, aki 65 éve ugyanannál a cégnél dolgozik, ezzel pedig Guinness rekordot is felállított, és amikor elismerték, akkor ő alázatosan azt mondta, hogy hát ő csak a munkáját végezte, és mindig is az volt a fontos számára, hogy segítsen másokon. És nem is tervezi amúgy még a nyugdíjba vonulását, sőt, azt reméli, hogy a következő években is ugyanott dolgozhat majd. Amúgy ez milyen érdekes, mert vannak olyan ismerőseim, akik 40-50 év körül járnak, és már most tervezik a nyugdíjba vonulást, annyira, de annyira elegük van a munkából. De amúgy belegondolni is furcsa ebbe az egészbe, 65 év alatt, ugye mennyi minden változik körülöttünk a világban. Ugye jönnek új kollégák, mások elmennek, változik tényleg az egész világ, változik maga a munka is, változik az iroda is, mert nagy valószínűséggel 65 év alatt azért jó néhányszor ki volt festve, de ez a hölgy ott maradt. Én nem azt mondom, hogy ez a helyén való, és hogy mindenkinek egyetlen munkahelyen kell leélni az egész életét, de azért mindenképpen ennek a hölgynek a története elgondolkodtató. Amúgy én nagyon meguntam volna, mert ugye az irodai munka az nem nekem lett kitalálva, de gyertek, meséljetek ti is, hány évet húztatok le egy munkahelyen, nálatok eddig mennyi volt a maximum? 0730 54 88 és 88, jön Pink! With no map, it was all green lights.

0: kell a képlet.
1: Efelem és a ráncok a szemem alatt, hát ami engem illet, akár akkor azt is mondhatnám, hogy már olyan régóta dolgozom a rádiónál, hogy időközben megjelentek a ráncok a szemem alatt, és amúgy nem bánom egyiket sem, az sem, hogy itt dolgozom a rádiónál, és az sem annyira, hogy ott vannak azok a szarkalábak. Írja nekünk Máté, nálam nem is maga a munka a lényeg, hanem az emberek. Voltak nehéz időszakok, amikor legszívesebben felmondtam volna, de a kollégáim mindig átsegítettek rajta. Most már 22 éve dolgozom velük, és őszintén szólva, ők azok, akik miatt még mindig szívesen bemegyek. Azért remélem, hogy a fizetésed is motiváló, de jöhetnek tőletek is az üzenetek. Melyik volt az a munkahely, ahol nagyon-nagyon sok éven át dolgoztatok? 0730 54 88 és 88. Nem sokára pedig együtt dolgozhatunk majd Robin Schulz, Rita Uram és Tiágóval. Mindjárt az I'll Be There Again.
2: Reklám. Most állj meg egy pillanatra, és figyelj! Tudod, honnan jön az, ami az asztalodra kerül? A Petrinél a válasz egyszerű. A családból. Több mint 140 év hentes hagyomány, gondoskodás minden faladban, tisztelet az alapanyag iránt. Prémium minőség, generációkon át. Több mint hús, több mint bolt. Több mint 25 Petri üzletben Erdély szerte. Petri, ahol a minőségnek története van. Szavazásra fel! Megérkeztünk a Székelyhon, Székelyföld ősszel fotópályázatának legizgalmasabb szakaszához, a szavazáshoz. Most rajtad a sor, nézd meg a fotókat a foto.székelyhon.ro oldalon, választ ki a kedvencedet és voksolj rá! Székelyföld ősszel, te melyik arcát szereted? A játék támogatói a Szablakvarlak Alkotlak méteráru rövidáru apró kincsek nagy ötletekhez és a Natur Plus egészségedre.
3: Csak 250 hely, egyetlen éjszaka. Szilveszteri szuperbuli Korondon, a Zöld Arany rendezvényteremben. Svédasztalos vacsora, korlátlan koktél és italfogyasztás, candy bar, élő zene, tűzi játék és egy fergeteges kabaré a Pittyes 2-es és Gyufával. November 15-ig csak 520 leért. A rendezvényt a Phoenix Pizzázó szervezi. Részletek a Facebookon. Jegyfoglalás 0744 106 099.
4: Félrelépni szabad! Továbbra is a romániai mozikban és a Vándormozi műsorán a Hogyan tudnék élni nélküled rendezőjének új filmje.
5: El tudnád-e képzelni, hogy valaha megcsalt a párod?
4: Az évtized legszexibb vígját.

Van, aki egy 3/4-2 magasságában nagyon-nagyon dolgozik, és van az a kategória, aki úgy tesz, mintha dolgozna. És kérdeztelek titeket, hogy eddig ki hol hány évet húzott le a munkaterepén. Írja nekünk Laci, édesapám 42 évet dolgozott ugyanannál a gyárnál. Nekünk gyerekkorunkban ez teljesen természetes volt. Ma már azt látom, hogy a fiatalok sokkal könnyebben váltanak, és talán jól is teszik, hogyha máshol jobban megbecsülik őket. Nem hiszem, hogy csak azért kellene maradni valahol, mert az ember már sok éve ott dolgozik. És igen, Laci, talán ma már másképp gondolkodik az én generációm és az utánam következő generációk a munkáról. Régebben azért én ezt a nagyszüleimnél láttam, tapasztaltam, hogy a biztonság és az állandóság azért nagyon-nagyon sokat nyomott alatban, nagyon sokat számított. Ma pedig ugye már az is fontos sokunknak, hogy jól érezzük magunkat a munkahelyünkön, hogy ez

Ért valamennyiből jól meg is legyünk fizetve, hogy a munkánk értékelve legyen, de azért azt kell mondjam, hogy az a 42 év, amit édesapád lehúzott ugyanannál a gyárnál, az így egy nagyon-nagyon szép teljesítmény. Illetve itt van egy másik üzenet, szia Szidónia, képzeld, én 3 éve mentem nyugdíjba, 38 év után, hát gratulálok akkor ehhez, és az első hónapokban azt hittem, végre valahára kipihenhetem magam, de idővel hiányozni kezdtek a kollégák, a reggeli beszélgetések, és még, bármennyire hihetetlen, a hétfői ruhanás is. A munkát ezt nem feltétlenül hiányolom, inkább azt az érzést, hogy szükség van rám, hogy szükség legyen rám. És azt kell mondjam, hogy szerintem most ezt a néhány sort lehet, hogy sokan átérzik a hallgatóink közül. Ugye nagyon gyakran van az, hogy amíg mi dolgozunk, hát közben arról fecserészünk itt a rádióban is, hogy nagyon-nagyon várjuk már a hétvégét, nagyon-nagyon várjuk már a szabadnapokat, a szabadságot. Aztán lehet, hogy az ember, amikor kiesik ebből a ruhanásból, a mókuskerékből, akkor kezd el hiányozni a munkaközösség, és hát ez a mindennapok megszokott ritmusa, úgyhogy meg kéne találni valahol valahogyan mindenben az arany középutat. Én pedig rátaláltam most egy újabb jó slágerre, ez Bibi Rexa és Faithless közöse, Jön a New Religion.

0: Ruzsa Magdolna és a nyári zápor. Hát volt részünk, hála Istennek, záporból a tegnapi nap folyamán. Igaz, hogy nem nyáriból, hanem ez most már az őszi kategória, de mindenképpen nagy dirdurral, égi lármával és rivalda fényjel érkezett legalábbis itt mi felénk az eső. Na, mindjárt ránézek arra, hogy a hét folyamán még milyen lesz az időjárás itt adás körzetünkben, de mindenek előtt most perceken belül 2 óra van, úgyhogy jöjjenek a friss hírek.
1: Gondoltad volna? A Rádió Gaga már 27 éves.
2: Nagyon jó. Te nagyon meglepődtem. A mindennapjaid része vagytok. Köszönöm.
3: Megvisszahangosítottam a rádiót.
1: Összesen 27 ezer leértékű ajándék várja gazdáját. Óránként nyerhet. Sőt, a játék végén a fődíjat, a Panoráma Turiszt Utazási Iroda 2 személyes autóbuszos isztambuli városnézését is megnyerheted. Regisztrálj! Írd meg a Gaga applikációba, vagy SMS-ben, WhatsApp-on a 0730 54 88 88-ra a saját keresztnevedet, telefonszámot és annak a megyének a nevét, ahol laksz. Amikor megcsörren a telefonod, mondd el a műsorvezetőnknek, hogyha tehetnéd, te mivel ajándékoznád meg a Rádió Gagát? Bármilyen kacifántos képzeletbeli ajándéknak örülnénk, a lényeg, hogy egy jó csevegjünk. Nevessünk a több ezer hallgatóval együtt.
2: Kérem, meglepni. A betegemet a rendelőbe. Köszönöm szépen.
1: A Rádió Gaga születésnapi játékát kiemelten támogatja.
4: A Gyulai Hőforrás Hotel, ahol minden korosztály jól érezheti magát. A Hangout Kids. Játsz, mász, újra és újra. A Scorpion Trans. Ha Erdélyből útra kérsz, velünk mindig hazatérsz. A Szovátai Polaris építkezési lerakat. Biztos választás az építkezésben. Parajdi út 94 perc. A Melinda Install, ahol a minőség kényelemmel jár. A Supermarket, nyugat-európai prémium márkák szakértője, supermarket.ro és a Smart Business Management. Eladás egyelő minden.
1: Reklám.
5: Autógumit keresel? A Marsónál jó helyen jársz. Több mint 10 márka, óriási árukészlet és szinte bármilyen gumi abroncs elérhető. Legyen bármilyen autód, a Marsónál megtalálod a megfelelő abroncsot. Akár azonnal, akár hosszú távon tervezel. Marsó. A megfelelő autógumi, amikor csak szükség van rá. Marsó.ro.
6: Keresed a tökéletes ízeket? A marosvásárhelyi Passion étteremben most mindenből a prémium minőséget kapod. Hétfőtől péntekig minden harmadik napi menü rendelésed után a negyedik ingyenes. Vasárnap 30% kedvezményt kapsz az étlapról. És nálunk vár a város talán legjobb túrófánkja is. Passion étterem. Szenvedéllyel az ízekért.
7: Robbanj be a színek világába! A Szivárvány ruházati üzletben nincs unalmas szett, csak ütő stílus. Itt minden ruha trendi, színes, rengeteg méretben elérhető. És ami a legfontosabb, hogy az árak is megfizethetőek. Szivárvány ruházati üzlet nyárát Szeredában, a Bocskai István tér 41 szám alatt, ahol a színes ruhák életre kelnek.
8: A Brikóban október 14-ig az Árónál fürdőszoba bútor kollekcióhoz tartozó függesztett mosdó alatti szekrényt 25%-os kedvezménnyel mindössze 259 leért vásárolhatod meg, a kerámia mosdókagylót mindössze 109 leért, valamint a tükrös szekrényt mindössze 224 leért. Brico, együtt, munkára készen.
1: Ez történt. Rádió Gaga hírek.
9: Délután helyenként holnap ismét több felé érkezett csapadék. A villanyszámlák támogatásának növelését és a jogosultak körének bővítését javasolja az Energetikai Szegénység Megfigyelő Központja, és megműtik a napokban Leó Pápát. Szép délutánt kívánok, Rigmányi Eszter vagyok, jönnek a részletek. 596 lejbe kerül a 2026-2027-es tanévben az érettségi vizsgadíj. Azoknak a korábbi évfolyamokban végzett diákoknak, akik már legalább 2-szer próbálkoztak a vizsgával. A Maros megyei tanfelügyelőség tájékoztatása szerint az összeg akkor érvényes, ha a jelölt az összes vizsgarészen részt vesz, részleges vizsgázás esetén pedig tantárgyanként 199 lejt kell fizetni. A szakmai képesítést igazoló vizsgadíj a 181 lej azoknak, akik korábban már legalább 2-szer próbálkoztak. A díjak a 2026-2027-es tanév vizsgaidőszakaira vonatkoznak. Felgyorsítaná a kormányalakítási tárgyalásokat Luca Niculescu kijelölt miniszterelnök, aki a parlamenti pártokkal politikai megállapodást sürget a legfontosabb intézkedésekről. A költségvetés sürgős kiigazítása mellett az év végéig elfogadandó jövő évi büdzsét, az energiaköltségek kezelését, a gazdaság élénkítését és a védelmi képességek erősítését nevezte prioritásnak. Figyelmeztetett, a politikai bizonytalanság növeli a gazdasági kockázatokat és drágábbá teheti az ország hitelfelvételét. Luca Niculescu csütörtökön tervezi benyújtani a parlamentnek kormányprogramját és miniszterjelöltjeinek névsorát. Az energiaárak emelkedése miatt a villanyszámlák támogatásának növelését és a jogosultak körének bővítését javasolja a Román Energetikai Szegénység Megfigyelő Központja. A jelenleg havi 50 lejes energiautalvány értékét felülvizsgálnák, és a jövedelmi határokat is módosítanák, hogy több rászoruló háztartás részesülhessen támogatásban. A szakértők szerint a következő télen és az azt követő tavasszal 20-22%-kal is emelkedhetnek a villanyszámlák. A szervezet emellett egységes támogatási rendszer kidolgozását sürgeti az áram és a földgázfogyasztók számára 2027 áprilisától, amikor lejár a földgáz árak jelenlegi ársapkája. Korai stádiumú csomót találtak 14. Leópápa tüdejében, ezért a következő napokban megoperálják. A 71 éves egyházfő vasárnap az úrangyala imádság alkalmával jelentette be, hogy az elváltozást egy orvosi vizsgálat során fedezték fel. A Vatikán tájékoztatása szerint a műtétet a jövő hét elejére tervezik, a pápa pedig várhatóan egy hétig lábadozik majd. 14. Leó novemberben dél-amerikai körútra készül, amelynek során Perúba is ellátogatna.
3: Alig egy nappal a közzététel után módosították a labdarúgó szuperliga 13. fordulójának programját. A Sepsi OSK október 26-án hétfőn 20 órától fogadja a címvédő Universitatea Craiovát az eredetileg tervezett vasárnapi időpont helyett. Az FK Csíkszereda október 24-én szombaton 15 óra 30 perctől lép pályára a Voluntár ellen 3/4 órával korábban a meghirdetetnél. A forduló rangadói közül a Fecsesebe Rapid mérkőzés szombaton 21 órától, a kolozsvári CFR Dinamo összecsapást pedig vasárnap 19 órától rendezik. A Magyar Labdarúgó Szövetség szerint Szoboszlai Dominik sérülés nélkül tért vissza a Liverpoolhoz a válogatott mérkőzéseit követően. Magyar középpályás ugyanakkor kihagyta a Manchester City elleni 3-0-ás vereséggel végződő bajnokit. Andoni Iraola vezetőedző túlterheltséggel és izomfeszüléssel indokolta a játékos hiányát. Az MLS elismerte, hogy Szoboszlai már a válogatottnál is jelentkeztek a fáradtság jelei, ezért Marco Rossi lecserélte a Grúzia elleni találkozón. A szövetség hangsúlyozta, hogy a futballista nem volt sérült. Aktuális állapotáról pedig klubcsapata adhat további tájékoztatást.
9: Hűvös, jobbára felhős, szeles időben lesz részünk a folytatásban. A meteorológusok szerint délután helyenként, holnap ismét több felé érkezett csapadék. Ma 17 fok körül alakul a csúcshőmérséklet.
5: És most...
0: Nagyon-nagyon szép és nagyon-nagyon jó napot kívánok nektek. Sziasztok! Október 12 egy újabb hétfő, munkás hétfő még hozzá, ami úgy lesz igazán élvezetes, ha a slágerek és új zenék vezetnek. Én pedig gondoskodom arról, hogy csak a legjobbak jöjjenek. Mikrofonnál István Szidónia, az óra nyitányában ő Jennifer Lopez és David Guetta. Ez a Save Me Tonight.
5: Most pedig. Egy újabb színes óra indul 12 frekvencián a Rádió Gagán.
6: Színes hírek,
5: helyi aktualitások,
6: interjúk,
5: játékok
6: és sok-sok nyeremény.
5: Ez a Színes Órák.

helyzetben van. Keresd minket a rádiogaga.ro oldalon, vagy használd a Rádiógaga applikációt a mobilodon. Élvezd és szólj hozzá műsorainkhoz, vagy válasz 5 zenei csatornán közül. Ha neted van, a Gaga veled van.

Shawn Mendes és a When You're Gone. Egyelőre én még nem megyek sehova, és nagyon jó látni azt, hogy ti is itt vagytok, sőt, ezen felül aktívan be is szálltok a mai műsorba. Ugye azzal foglalkozunk, hogy ki, hol, melyik munkahelyen hány évet töltöttem, és hogy mi volt ez idáig a ti életetekben a maximum. Írja nekünk Berim, sziasztok, 19 évnyi önkéntesség, majd folytatódik ugyanaz lassan 16 éve alkalmazottként. Néha menni akartam, de ez nem a meló miatt volt. Zsolt, köszi az üzenetet, és kívánom számodra azt, hogy azok a tényezők, amelyek keresztezték utadat, ami miatt menni akartál, soha-soha többé ne kerüljön az életedbe. Szia, Szidónia, 21 év és 3 hónap a jelenlegi cégnél, de igazából több mint 37 év ugyanabban a szakmában. Merem megkockáztatném, hogy Ferenc innen mész majd nyugdíjba. Kedves műsorvezetőm, 31 és fél év, hó, azért ez is egy teljesítmény. Véleményem szerint sok embernek nem az amivel, hanem akikkel van problémája. Hát vannak emberek, akik nem bírják egymás lábszagát, de ugye őket kerülni kell, mert hogy nem vagyunk egyformák. Szép napot, Szilikem, 20 év volt egy helyben, kereskedelem, és most 12. évem, hogy egy varrodában. Remélem, innen nyugdíjba is megyek, imádtam, és most is imádom a kolléganőket. Maradjon így, ez kívánom még sok-sok sokáig. És akkor még egy utolsó üzenet, úgy látom, hogy belefér az időnkbe. Szia, Szidi, én 13 évet dolgoztam egy fogorvosi rendelőben, de a végén már tényleg azt éreztem, hogy teljesen ki vagyok égve, bele vagyok fásulva, túl monoton lett, de aztán jött egy lehetőség, egy teljesen új dolog, mertem lépni, amúgy sokaknál ez hiányzik, a merészség a tovább lépéshez, és azt írja hallgatónk, hogy sikerült, azóta meg klinikán dolgozom, fantasztikus kolléganőkkel és orvosokkal, nem bántam meg, hogy éltem a lehetőséggel, és ez már 3 éve tart. Úgy érzem, hogy megtaláltam a helyemet, és napi szinten fejlődök, Beáta. Maradjon ez így akkor még. Mennyit is kívánok neked, Beáta? Legalább vagy 30-40 évig, amíg bírod, addig végezd a dolgodat alázattal és odaadással. Én pedig hozom az újabb slágert, ez Vanessa Carlton és a Thousand Miles.

Kálai Szanders András is a tűzön vizen át, kitartunk, jöjjön bármi is, és nagyon jó, hogy megérkezett végre valahára az éltető csapadék, a tegnap kaptunk egy nagy zuhét, és az, ahonnan ez az eső jött, igazán még küldhetnének ráadást is. Egyelőre azt lehet látni, hogy tarka-barka őszi színekbe öltözött a természet, hió vastag a felhőréteg, illetve a hőmérő higany szála is egyértelműen arra utal, hogy jön a hideg. Hát itt van az ősz, ugye itt van újra. A hét folyamán pedig azt látom, hogy a hidegebb régiókban, térségekben akár még talajmenti fagyra is lehet számítani, ami pedig a csúcsértékeket illeti. Most már tényleg táj-táj, búcsút inthetünk a 20 fok feletti értékeknek. Napközben maximum 13-14-15 fokok lesznek, illetve az éjszaka folyamán is már a vastag pizsamát elő kell venni, sőt, én úgy vagyok vele, hogy már látom, hogy a fiókból kacsingat rám a bunda bugyi, illetve aki most nem kacsintani, hanem énekelni fog, az Post Malone és Morgan Wallen lesz.

0: Michael Bublé és a Hollywood. Na hát akkor menjünk a filmek vagy sorozatok irányába. Bridgerton rajongók, igen, vagyunk egy néhányan, ezt így az elmúlt évek során sikerült kideríteni. Az a jó hírem van, hogy újabb történettel bővül a Bridgerton univerzum. Ezúttal Violet Bridgertonnak a fiatal korába pillanthatunk be. A Netflix ugyanis néhány napja bejelentette, hogy készül egy limitált sorozat Violet és a későbbi férje Edmond Bridgerton szerelmi történetéről. Ugye az ő házasságukból született a történet 8 nagyon-nagyon közkedvelt Bridgerton testvére. Egyelőre még nem lehet tudni, hogy ez a rész mikor kerül a képernyőkre, illetve még az sem, hogy mikor fognak neki a forgatásnak, de egy biztos, lesz egy ilyen vágány is. Nálunk pedig ami lesz, például Horváth Tomém és Komáik közösen a Fehér Holló, majd érkezik Amy McDonald a This is the Life-al is.
1: Reklám. Indulj útnak a 30 éves Scorpion Transzal! Minden nap 20 órától kényelmes járat indul Székelyudvarhelyről Marosvásárhelyen át Budapestre. Vissza minden nap este 6:30-kor indulnak járataink Marosvásárhelyen át Székelyudvarhelyre. Pécsre szerdán és szombaton 17 órától utazhatsz. Vissza pedig hétfőn és pénteken 16 órától. Foglalj helyet a scorpiontransz69@gmail.com címen. Ha Erdélyből útra kélsz, velünk mindig hazatérsz. Scorpion Transz.
2: Szavazásra fel! Megérkeztünk a Székelyhon, Székelyföld ősszel fotópályázatának legizgalmasabb szakaszához, a szavazáshoz. Most rajtad a sor, nézd meg a fotókat a fotó.székelyhon.ro oldalon, választ ki a kedvencedet és voksolj rá! Székelyföld ősszel, te melyik karcát szereted? A játék támogatói a Szablakvarlak Alkotlak méteráru rövidáru apró kincsek nagy ötletekhez és a Natur Plus egészségedre.
3: Félrelépni szabad! Továbbra is a romániai mozikban és a Vándormozi műsorán a Hogyan tudnék élni nélküled rendezőjének új filmje.
4: El tudnád-e képzelni, hogy valaha megcsalt a párod?
3: Az évtized legszexibb vígjátéka a Félrelépni szabad Marosvásárhelyen a Cineplex mozi műsorán, valamint Szász Régenben a Pátria moziban.
1: Társadalmi célú hirdetés.
5: Az online csalások veszélyeztetik pénzügyi biztonságodat. Látogass el a www.dnsc.ro oldalra.
6: Társadalmi célú hirdetést hallottál.
1: A reklám után
6: ismét slágerek és új zenék.
1: Rádió.

0: Ma is tanultam valamit. Természettudományról, történelemről, találmányokról, érdekes életpályákról néhány percben a PC House támogatásával.
1: Október 12 van, úgyhogy akár mesélhetnék nektek az Oktoberfestről is, hisz aktualitása van, na de talán majd holnap. Ugyanis egy teljesen más történetet szeretném, hogyha felidéznénk a hidegháború idejéből. 1960-ban, valamikor éppen ezekben a napokban zajlott egy nagyon nagy ENSZ közgyűlés, ahol Nikita Hruscsov, a Szovjetunió akkori vezetője, nagyon indulatos vitába keveredett más országok képviselőivel. Az az igazság, hogy már ilyen heves vitákat, parlamenti vitákat mi is láthattunk az elmúlt időszakban. A lényeg az, hogy a legismertebb történet szerint Hruscsov akkor annyira, de annyira feldühödött, hogy kézzel lábbal csapkodta az asztalt, de a szószoros értelmében véve, ugyanis minek után belefáradt abba, hogy a kezével őrjöng és veri az asztalt, levette a cipőjét és azzal is elkezdett csapkodni, és amúgy a jelenet a hidegháború egyik leghíresebb anekdotájával vált, bár azért azt máig nem sikerült egyértelműen bizonyítani, hogy ez ténylegesen valóban így történt-e, ami biztos, hogy a feszültség óriási volt a két világrendszer között, és Hruscsov heves tiltakozása nagyon-nagyon jól tükröztem a korszak akkori hangulatát, és nem csak ezzel írta be magát, a nevét a történelembe, de ez a szokatlan mozdulat is mind a mai napig összeköthető velem.
0: Ma is tanultam valamit. Készült a PC House támogatásával.

0: Tate McRae és a She's All I Wanna Be. Részemről itt az idő menni, perceken belül 3 óra van. Nagyon szépen köszönöm a figyelmet és a közreműködést. A délután hátralevő részében is ne feledjétek, legyetek jól és tegyetek jót. A fiúk pedig csupa-csupa jó slágerrel és annál vagányabb témával érkeznek azonnal. Adom is át a stafétát a vagányvágánynak. István Szidónia vagyok, holnap 11-től jövök újra. Addig is viszont hallásra. Sziasztok!
1: 27 év nagy idő, még a rádió gaga életében is. Ennyi idő alatt milliónyi szép pillanatot élhettünk át együtt.
2: Hát ez nagyon-nagyon szépen köszönöm, jó, de örülök neki.
3: Nagyon örülök, tényleg.
1: Több ezer slágert és új zenét játszottunk le. És sok ezer leértékű nyereménnyel kedveskedtünk hallgatóinknak, olykor neked is. Most fordítunk egy kicsit a felálláson. Vegyél részt is a 27 éves Rádió Gaga szülinapi játékában, és szállj harcba az összesen 27 ezer leértékű nyeremény egyikéért. Regisztrálj a szokásos módon, írd meg a Gaga applikációba, vagy SMS-ben, WhatsApp-on a 07 30 54 88 88-ra a saját keresztnevedet, telefonszámot és annak a megyének a nevét, ahol laksz. Amikor hív a műsorvezetőnk, mondd el neki, hogy milyen képzeletbeli ajándékkal lepnéd meg a Rádió Gagát, esetleg bármelyik műsorvezetőnket. Engedd el a fantáziádat nyugodtan, mert az óránkénti nyeremény, vagy a fődíj, a Panoráma Turiszt utazási iroda 2 személyes autóbuszos isztambuli városnézése is a tiéd lehet. A Rádió Gaga születésnapi játékát kiemelten támogatja
4: a Gyulai Hőforrás Hotel, ahol minden korosztály jól érezheti magát. A Hangout Kids, játsz, mász, újra és újra. A Scorpion Trans, ha Erdélyből útra kélsz, velünk mindig hazatérsz. A Szovátai Polaris építkezési lerakat, biztos választás az építkezésben. Parajdi út 94 perc. A Melinda Install, ahol a minőség kényelemmel jár. A Supermarket, nyugat-európai prémium márkák szakértője. Supermarket.ro és a Smart Business Management. Eladás egyenlő minden.
5: Reklám. 34 éve állunk azok mellett, akik gazdálkodnak, építenek, fejlődnek. A Lámnál nem csak a papírral bizonyítható számokat nézzük. Stabilitást, tapasztalatot és emberközpontú hozzáállást biztosítunk minden hitelünk mellé. Mert egy jó partner akkor is melletted áll, amikor rázósabb az út. Mikrokreditlám.ro.
6: Ha ez egy fürdéstechnikai reklám lenne, most elmondanám, hogy a Blautec kandallók és kazánok mennyire szépek, modernek, ráadásul Székelyföldön vannak gyártva. De hát ezt úgy is tudod. Inkább csak annyit mondok. Klasszikus vagy pelletes kazán és kandalló, barna, antracit vagy olivazöld. Van miből választani.
7: Keresd a Blauteket a Merinda Instánál. Blautec. Blautec. Melegre tervezve.
8: Tisztasága a Flash Clean dolga. Tisztaság, frissesség, kereskedelmi egységekben, irodahelyiségekben, lakásokban, építkezés, illetve felújítás után. Profil gyorsan. Flash Clean. 0365 809 843 és 0745 802 996.
9: Válogass Gordon sajt és tejtermékeinkből most árengedménnyel.
10: Várunk a Székely-Szentléleki bemutató üzletben és a mobil vásáros autóinknál.
9: Megszokott minőség, nagy kedvezmények. Gordon, hogy az étkezés legyen igazi.
1: Ez történt. Rádió Gaga hírek.
11: Összies marad időjárásunk a folytatásban, jobbára borongós felhőségbolttal. Továbbra is számos működési problémát jeleznek a fuvarozók a közel 2 hete bevezetett tolló útdíjrendszerben, és 16 év után először nőtt a mély szegénységben élők száma a világon. Szép délutánt kívánok, Rigmányi Eszter vagyok, jönnek a részletek. 8 lejtől 500 lejig terjedhetnek a városrendezési illetékek Marosvásárhelyen 2027-től. A tervezett díjszabásról a polgármesteri hivatal közvitát indított. A szokásos urbanisztikai bizonylatok díja a telek méretétől függően 8 lejtől indul, az utcanevet és címet igazoló dokumentum pedig 12 lejbe kerülhet. A városrendezési bizottságok egyes engedélyeiért, illetve az övezeti rendezési tervek jóváhagyásához kapcsolódó véleményezésekért 500 500 lejt kérnének, az engedély nélkül épített vagy lebontott ingatlanok utólagos igazolásának illetéke a szokásos díj ötszöröse lenne, a tervezett összegeket a 2025-ös 7,3%-os inflációval aktualizálták, az új díjszabás 2027. január 1-től léphet életbe, ha a helyi tanács elfogadja. 6 hónapos politikai megállapodást javasol Luca Niculescu kijelölt miniszterelnök a parlamenti pártoknak a legfontosabb feladatok megoldására. Ezek közé tartozik a költségvetés kiigazítása, a jövő évi büdzsé elfogadása, az energiaköltségek mérséklése, a gazdaság élénkítése és a védelmi képességek erősítése. Luca Niculescu szerint sürgősen teljes jogkörű kormányra van szükség, mert a politikai válság már gazdasági és társadalmi következmények. Jár. A Pinelli és az RMDS jelezte, hogy kormányzati részvétel nélkül is megszavazhatja az új kabinet beiktatását. Luca Niculescu csütörtökön tervezi benyújtani a parlamentnek a kormányprogramot és a miniszterjelöltek névsorát. Továbbra is számos működési problémát jeleznek a fuvarozók a közel két hete bevezetett tolló útdíjrendszerben. A 3,5 tonnánál nehezebb járművek úthasználatát távolság és úttípus alapján díjazó alkalmazás időnként nem működik. Nehézségek vannak az elektronikus pénztárca feltöltésével, és egyes útszakaszok hiányoznak a térképről. Előfordul az is, hogy a rendszer tiltott városi útvonalakra irányítja a kamionokat, vagy akár 100 kilométeres kerülőt javasol. A Romániai Közúti Fuvarozók Szövetsége azt kéri, hogy rövid távon aktiválják újra a korábbi útdíjforgalmazó pontokat, ahol útvonaljegyeket is kiadhatnának. Szerintük ez csökkentené a rendszer leállások és a késedelmes szállítás okozta veszteségeket. 16 év után először nőtt a mély szegénységben élők száma a világon. Az ENSZ fejlesztési programjának friss jelentése szerint már 1,2 milliárd embert érint a jelenség, 51,5 millióval többet, mint az előző évben. Az érintettek több mint fele gyermek, 83%-uk pedig vidéken él. A szegénység leginkább a szubszaharai Afrikában és Dél-Ázsiában súlyos. A jelentés ugyanakkor arra is rámutat, hogy 33 ország az elmúlt másfél évtizedben felére csökkentette a többdimenziós szegénységben élők arányát. A mutató nem csak a jövedelmet, hanem az élelmezés, az oktatás, a lakhatás, a tiszta víz és az áram elérhetőségét is figyelembe veszi. Őszies marad időjárásunk a folytatásban, jobbára borongós felhős égbolttal és 17 fok körüli maximumokkal. Ma már csak elszúrtan, holnap ismét több felé érkezhet eső.
12: Most pedig. Itt a borús ősz, jön az elmúlás, a rettegés, a ridegség, úgyhogy belekezdünk a hétfői vagányvágányba itt a rádióban. Szevasztok!
13: Hát, hogyha sinedókanőr lennék, mondanám, hogy itt színjól. Nem, a te fejedben van, Gábor, ez tényleg. Kerestem egy traktoristát, nem találtam, hogy vonszoljon be ide a stúdióba, aztán valahogy nagy nehezen elértem magam.
14: Én is keresek valamit, fölcsavart elhajtó képet, de erről később. Hallgatunk Mohombit és az Ingyar Headet.
1: Olyan sok érdekes dolog történik nap, mint nap. Beszéljünk ezekről. Ez a Rádió Gaga délutáni műsora. A Vagány-vágány.
15: Vagány-vágány.
1: Aktuális közlekedési információk, érdekességek és vidám pillanatok. Vagány-vágány. Sínre tesszük a délutánokat.

0: Képzeljétek el, hogy rátaláltam egy olyan felvételre, fiúk, ami lehúzod az alá zenit.
1: Ja, néztem, hogy én nem hallok rendesen.
0: Szóval rátaláltam egy olyan felvételre, egy ilyen kísérleti dologra, hogy egy fickó az egy hangfelvevőt becsomagolt és feladta postán. Ezt megtette Dániában. És leküldte ezt a csomagot Bulgáriáig. És ott részt vett valamilyen, nem tudom milyen zenei, furcsa zenei fesztiválon, és az a lényeg, hogy az ő hanganyaga, amivel részt vett, az ez a hanganyag volt, amit a posta, hogy
1: zajai.
0: Hát a posta zajai. Amíg a csomag utazott, igazából minden zajt fölvett, és végül ebből csinált egy 5 órán keresztül összevágta ezeket a hanganyagokat.
1: De postán küldte?
0: Postán, tehát becsomagolt és feladta a postára.
1: Jó, akkor...
0: És akkor az országokon gyakorlatilag végigment a csomag. Hát a román,
2: miközben rögzített.
0: A román részt azt ajánlom figyelmetek.
1: Igen. Tehát,
0: hogy mindenhol csend van, tudod, ilyen kisebb kattanások, mit tudom, hallod, hallatszik egy helyen, hogy a, biztos valamilyen nagy teherautónak a felhajtója, meg mit tudom én. Romániában?
2: És Romániában? Mö,
1: figyeljetek, én most a Facebook barátaimból Áron bejegyzését felolvasom nektek. GDPR megfontolásból legyen csak Áron. Azt mondja, hogy fantasztikus vívmány, a román posta kiemelkedő teljesítménye. Ma, október 12, megérkezett szüleimhez az augusztus 26-án feladott képeslap a nyaralásunkról. Tényleg ott van egy képeslap alatta. Azt mondja, és még véletlenül sem a szomszédba vitték, annak is lehetett volna nagy esélye, a mi városunk ugye mekkora. Ki gondolta volna, hogy 48 nap után is van csoda. 2026-ban ez a páratlan eredmény mindenki elismerheti. Hát gyerekek, úgy érzem,
0: figyelj,
2: hogy... Figyelj, és megérkezett, hát nem annak ellene örvendel, hogy megérkezett van a képeslap.
1: Tehát 48... Emlékeztek, az olyan, mint amikor elmentünk kölyökkorunkba táborba, tábor tartott mondjuk 10 napot, 2 hetet, hazamentél, a képeslap rá megjött 2 hétre. Te már elfelejtetted. Tehát tudod mi a baj? 48 nap alatt lekopik rólad a nyári barnulás. Tehát már elfelejtetted, kinézel az ablakon, elfelejtetted, hogy volt nyár.
0: Ó, menjen, a régebb az emberek türelmesebbek voltak. Biztos, hogy lassabban jött el. Úgy örültek annak a képeslapnak, amit a családtagjuktól kapnak.
1: Ez rendben
2: is van. Legalább megérkezett. Ha mondok én jobbat nektek. Ugye tavaly mi októberben voltunk Kínába, és akkor postáztunk, az ottani postára feltettünk egy képeslapot anyósomig.
0: Még a hotelbe visszaértetek.
2: Szerintetek megérkezett a képeslap?
1: Nem.
2: Nem.
0: Azt hittem, hogy pont fordítva.
1: De szerintem a kínaiaknál tűnt el. Én a kínaiaknál.
2: Igen, biztos vagyok benne, az eltársak.
1: Tisztázzuk, hogy amikor ezt a témát boncolgatjuk, nem a postásokkal van a bajunk, nem a postai alkalmazottokkal van bajunk.
0: A postai rendszerrel van a bajunk.
1: A postai rendszerrel, illetve hát annak a működtetőivel, gyakorlatilag a posta felső vezetésével, azzal a társasággal, akiket én hallottam már néhányan ki akarták a piac térre kötni őket és elfenekelni nyilvánosan. Szerintem lehetne ennél csúnyábbat is.
0: Volt egy nagy kedvencem, zongorista előadó, nem.
1: De azt kíváncsi vagyok, hogy zongorázod el a postát.
0: Nem, az a lényeg, hogy Nagy-Britanniában élt és él és működik. Az a lényeg, hogy kiadott egy ilyen teljesen külön kiadású valamit, ő kézzel készített hozzá egy ilyen fából készült tokot, és minden egyes lemezt, az külön fa pici tokokba behelyezte, igen, és minden egyes lemezbe a saját kertjéből szedett növényekből ilyen lenyomatokat készített. Mindegy, nagyon érdekes dolog volt. Az egészet azért csinálta, hogy támogassa a saját munkáját, és feltette egy bizonyos felületre az interneten, és aki akart, azt megrendelhette. De ezt csak is kimondott, a postán lehetett rendelni. Na, megérkezett hozzám ez a dolog darabokban. Tehát ilyen fogpiszkálónyi darabokban. De már eleve úgy össze volt szkocsodva, tudod? Tehát ugye az egész csomó úgy össze volt szkocsodva. És kértem a postától egy magyarázatot. És mondta, hogy hát a csomagolást ki kellett bontsuk. És mondom, megértem, miért kellett kibontani. Egy, kettő, az, amit szétbontottatok, az nem a csomagolás volt, hanem maga a termék. Tehát a CD-k így össze voltak téve, össze szkocsozva, és minden más, ami fa, az így még rászkocsozva.
1: Izgalmas dolog. Én azért szoktam le arról, hogy újságokat rendeljek, illetve magazinokat rendeljek, mert a méregvágó magazinokat duplába hajolva, úgyhogy a fő címoldala fel volt tépve, beletömte a postaládába, egy postás, el is beszélgettünk.

Rádió Gaga műsora nem szakad. Csak néha. A kezedben és a zsebedben a megoldás. Kattanj a rádiógaga.ro oldalra, vagy töltsd le a Rádió Gaga applikációt a mobilodra. És élvezd műsorainkat a világon mindenhol. De 5 zenei csatornán bármelyikét is választhatod. Ha neted van, a Gaga veled van.

0: szeretem ezt az országot, olyan jó intézményeink vannak, gondoljatok arra. Májustól van kormány, ja nincs kormányunk, van ügyvivő miniszter. Lehetne, hogy egyébként néztem ezt az új csórót, nem fogom tudni elfogadni miniszterelnöknek, tudod-e miért?
1: Na tessék, hogyha Kisbence nem tudja elfogadni, akkor ismét nem lesz kormány.
0: De nem jó, na hát vizuálisan.
1: Kormányfőnk.
0: Hát, megszoktuk, hogy a... Hogy?
2: Dobiról beszélsz?
0: Kicsit tényleg olyan. Dobbi a házimon. Figyelj, a csórónak, tehát a miniszterelnök vagy legyen kopasz, vagy legyen egy szömöldöke. Mert ez így nem működik, mert két újdonságot nem vesz be a fejem, na nem bírom a györödést.
1: Okay. Fogadd el, kérlek.
0: Nekem nem, például lehetnél csinált... miniszterelnök.
1: Jaj, kösz szépen, nekem van szemöldököm is, meg kopasz is vagyok.
0: Nem, ugye? Két szemöldököd van, nem egy, mint Bolozsának.
1: Ja, de jó.
0: Neked legalább a hajad az olyan, tudod, olyan diszkrét.
1: Hát főleg most.
2: Igen. Jó, térjünk vissza Bocskoszkín a román postára, mert nem a postán sokat, de a postánt azt szeretnénk egy picit szidni, ma így kell tűnni.
1: Mármint az intézményt.
2: Valakit kellett szidjunk, na hát néztetek-e már ki az ablakon?
0: Hát hétfőn, mi számít,
2: hogy haragudjatok már meg egyszer. Na, szóval az este kérdezték tőlem, hogy villámlik, mondtam Chargers. A lényeg az az, hogy kb. Ennyi köze van a román postának a valósághoz. Mert hogy?
0: A csomagkihordó szolgálatuk egész jól kezdett működni.
2: Pont azt akartam mondani,
1: kezdett.
0: Tényleg? Hozzánk jól jön.
2: Tényleg?
1: Na most beszéltük meg, hogy nem dicsérünk senkit hétfőn.
0: Ja, bocs.
2: Gyerekek, az egyik legcikibb történet, amit hallottam, és ezt személyesen hallottam, tehát nem olvastam valahol, vagy nem valaki mondta, hogy valaki, hanem az az illető mondta, aki ezt megtette. Szóval, rendelt a kedves párjának karácsonyra egy eszközt.
1: Fejlem.
2: Nem.
0: Ez egy nőknek szóló, enyhén ovális alakú nyújtó.
1: Jó, kész.
0: Dildo, tudod, nem adom. Apa, miről beszélnek a rádióban?
2: Jó van, egy Dildo számot előkészítünk mindjárt. A lényeg az az, hogy megrendelte ezt a dolgot.
0: Igen.
2: Na, és...
1: Sőt, berregett.
2: Nem, hanem az egy dolog, hogy úgy érkezett meg, hogy ez is össze volt mindenféle.
0: Törve?
1: Nem. Szkocsozva.
2: Azt mondja, a szkocsot még elfogadja, hogy kibontották, mert érdekelte őket.
0: Hát de figyelj, tehát hogyha Amerikából jött, vagy mit tudom én, meg kellett vámolni, értem.
2: Nem, Dániából jöttem úgy. Valami amúgy
0: Európai Unióban voltunk-e már?
1: Dán eszközök azok jobbak, mint a...
2: Nem, de ilyen designer cucc volt.
0: Tudod, hogy ránézel, és azt mondod, hogy milyen ergonomikus, milyen minimalista.
2: Nem ezek ilyen letisztult. Különböző szörny tematikájú.
1: Brutalist.
2: Vagányok. Szörny tematikájú. De nagyon vagányok. Na mindegy, nem az a lényeg.
0: Még sose gondoltam, hogy Süsi a sárkány hirtelen előlép, segédeszközzé, de legyen.
2: Szóval azt mondja, hogy még a szkocsot elfogadta volna, majd kibontod, meg kíváncsi vagy, megnézed. Aha. De hogy mitől penészedett be?
1: Szóval nem hiszem el.
0: És akkor mi? Visszaküldte a dánoknak, hogy bocs, de
1: hát penészes.
0: Penészes a...
2: Nem, képzeljétek el, hogy megoldotta a dániai fél,
0: igen,
2: hogy eljutassák Magyarországig ismerőssel, és az illető így Magyarországra egy másik ismerőssel elhozatta az újat. Szóval igen, néha bonyolult.
0: De Zsolt, neked vissza, mi volt nem, akkor nem, a lemezeiddel? Mi történt?
2: Széttörték darabokra mind. Tehát ami különleges volt benne, mert az illető, mondom, kézzel készített azt a fatokot bele, illetve minden CD-t külön pici fatokba tett bele, és minden fatokra rányomtatott a saját kertjéből egy ilyen valamilyen, mit tudom, ág lenyomatot. Aha, meg. Aha. Tényleg nagyon szépen nézett ki, meg igényes is volt, meg vagány is volt. Na ezt egy ripityára széttörték, mert azt hitték, hogy azt mondták, azt hitték csomagolás.
0: Jó, és ilyenkor a kártérítés...
2: Nem kaptam semmi kártérítést. A lemezek így össze voltak szkocsozva, mondom, tehát ami külön dobozban voltak kis
1: lemezek. Tehát kár nem keletkezett végül is, mert össze volt
2: szkocsozva. Azt így összenyomták úgy, ahogy van, nyersen értem.
1: Meg volt oldva.
2: Össze volt szkocsozva. Na, különböző érdekes postai történetekre vágyunk, ha van ilyen nektek.
0: Van köztetek postás, írjátok meg, hogy belülről hogy éritek ti meg, mert kíváncsiak vagyunk.

0: Igen, a karácsonyról kapott eszközni.
1: Mindjárt.
2: Hát ez úgy.
1: Bécsúzott.
0: Nyomogattad a telefont.
2: Na, ha be volt éve a stopköv.
1: Jó.
0: Na, Ali, figyeljetek. Én ott leragadtam a karácsonyi ajándéknál, hogy
1: amennyiben
0: ismerősökön keresztül érkezett, ők tudták, hogy mit hoznak haza? Angyalra?
2: Már hát miután a teljes román posta tudta, és megpenészedett a... az alliterációt nem folytatom?
0: Hát, fura.
1: De amúgy nem értem, tehát mi ez a... prüdéria, méretúrgat.
0: Prűtség, igen.
2: Ah, de figyelj, most miért
0: hát nem tudom, ha megkérnének engem, hogy szállítsak haza egy azt.
2: Hát figyelj, hogyha csak a hónod alatt kell hozzad, nincs baj.
1: Én több barátomnak segítettem már ilyet rendelni.
2: Nehéz felvinni az emeletre, hallottam én is. Megszökik, jó kígyó, nagyon kígyó, mit csinálsz, vigyázz, támad! Tehát hogy gondolod ezt? Jól van.
1: De a kedvencem még mindig az a taxisofőr marad. Azt hiszem Marosvásárhelyen volt.
2: Ja, várj, nem a filmről beszélünk.
1: Nem. Marosvásárhelyen volt, és nem tudom, hogy került szóba ez, hogy veszélyes-e éjjel taxizni, és mondta, hogy hát ő nem fél, mert hát van neki, amivel védekezzen, és elővett az ajtónak a zsebéből egy ilyen jó 30 centi hosszú fekete eszközt, ami valóban úgy nézett ki.
0: Ami nem vipero.
1: Kicsit olyan gumibotszerű volt, hogy mondjam, de
2: figyelj.
1: Az biztos, tehát figyeljetek srácok, alig bírtunk kiszállni a kocsiból, tehát a hatása megvolt. Tehát szerintem, aki rosszat akar, egy ilyet előkapsz az autóval.
2: De valószínűleg a röhögés elkapja egyből,
1: úgyhogy elég kiszolgáltatát. Tototottá tudunk válni ezektől. Mi az, hogy tudták-e róla? És akkor mi van tudtak róla?
0: Azért vagyok kiszolgáltatott ilyen helyzetben, mármint ebben a helyzetben, hogy a román postáról beszélünk, én nem tudom, ti mikor voltatok legutóbb a postán, mert én vagy 10 éve belentettem a lábam
1: postán. Fél éve is nagyon jó pozitív tapasztalatom volt a postás nénivel, igen. De
0: az más, persze.
1: Figyeljetek ide, mikor, mit tudom, kasszás nénit, postás nénit, bárkit szidunk, mindig egyszer nézzünk magunkba, őszintén mondom, mert hogyha kedvesen mész be, mosolyogva mész be, és úgy kezdett, hogy tudod, hogy nincs nálad semmi, amit most ő kérne, de megkérnéd szépen, hogy megnézi-e, hogy megérkezett-e egy bizonyos csomag, és ő megteszi, akkor ez rendben van. Hogyha megteszel persze mindent, és kedves vagy, és nagy mogorván odaszól, hogy kérem szépen a bulletint, akkor már lehet szidni.
2: Ne figyelj azt, hogy elkérem a bulletint.
1: Végülis ez a kötelessége. De nekem megnézte, hogy megérkezett-e a csomag.
0: Oké. Okay. Te, Bence, te mit csinálsz?
2: Én? Mire gondolsz?
1: Én is kíváncsi vagyok azért, hogy itt vagy még?
2: Igen, itt vagyok. Mert mit gondoltok?
0: Jó, rendben van. Na, a lényeg az, hogy a román posta képes volt költeni egy 20 ezer eurót, hogy egy új logót hozzanak.
2: Ez így volt az 50 is.
0: Vagy 50
2: volt? Én nem a 47-re emlékszem.
1: Nem is emlékszem, gyerekek. Kérték volna meg az AI-t inkább.
2: Hát láttam
0: vagy az igazat.
2: Te tudod, hogy piros alapon a bugyigó rózsaszín milyen jó? Piros autói vannak a postának, és arra teszik rá.
1: El kell mondjam, mint hogy a nap lekoptassa.
2: Hát figyelj, lekoptatja a nap előbb-utóbb. Még az is benne van egyébként ezek után, na de mindegy. Lehet, hogy ezen már nem fogunk fennakadni. Tartunk egy kis zenei szünetet, már olyan rég hallottuk, rá vagyunk cuppanva rendesen a következő dalra. Gábor, elkezded?
0: Ugye itt a

0: Reklám. Most állj meg egy pillanatra, és figyelj! Tudod, honnan jön az, ami az asztalodra kerül? A Petrinél a válasz egyszerű. A családból. Több mint 140 év hentes hagyomány, gondoskodás minden faladban, tisztelet az alapanyag iránt. Prémium minőség, generációkon át. Több mint hús, több mint bolt. Több mint 25 Petri üzletben Erdély szerte. Petri, ahol a minőségnek története van.
1: Apa, honnan van ez a színes festék? Olyan menő a szobán.
2: A Nordellorból, kisfiam. A festéket ott keverték ki pontosan olyanra, amilyet te választottál.
1: És az új polt meg az elszámok?
2: Mind ott vettem. Az új önkiszolgáló üzletben tényleg minden van, ami a barkácsoláshoz kell. Gépek, szerszámok, faanyagok, cserepek és lemezek, míg csempek, ájhák is. Ráadásul verhetetlen árakon.
1: Akkor hétvégén csináljuk madáretetőt.
0: Nordellor. Családok, otthonok, álmok partnere. Marosszentgyörgy, Erdélyi út 185.
3: Ha ez egy fűtéstechnikai reklám lenne.

0: Márványruházati üzletben nincs unalmas szett, csak ütő stílus. Itt minden ruha trendi, színes, rengeteg méretben elérhető. És ami a legfontosabb, hogy az árak is megfizethetőek. Szivárványruházati üzlet nyárát Szeredában, a Bocskai István tér 41 szám alatt, ahol a színes ruhák életre kelnek.
1: Válogass Gordon sajt és tejtermékeinkből most árengedménnyel.
2: Várunk a Székely-Szentléleki bemutató üzletben és a mobilvásáros autóinknál.
1: Megszokott minőség, nagy kedvezmények. Gordon, hogy az étkezés legyen igazi.
3: Társadalmi célú hirdetés. Kevesebb mozgás, több stressz. A sportolás javítja fizikai és mentális állapotodat.
4: Társadalmi célú hirdetést hallottál.
3: A reklám után
4: ismét lágerek,

erdélyi kedvenceink sem hiányozhatnak a Rádió Gaga sokszínű zenei palettájáról. Most is egy ilyen következik. Slágerek és új zenék.

0: gondolja.
1: Na nézzük. Eljött a játék ideje, ami azt jelenti, hogy nagyon játékosak vagyunk, mint mindig. Huncutak meg innen. Na mindegy, a lényeg az, hogy ebben az órában is a születésnapi játékunkon lehet nyerni, hogy mit, arról Gábor fog értekezni.
2: Supermarket ajánlott fel egy vásárlási utalványt, ezt lehet megnyerni, úgyhogy sorsoljon a számítógépünk, lássuk ki lehet a szerencsés, amennyiben felveszi a telefont. Melindát fogjuk hívni.
3: Már szól is a telefonja, ha minden igaz.
4: Halló.
3: Szervusz Melinda.
1: Szia Melinda.
2: Szia Melinda.
3: Hadd mutatkozzam be, Bészabó Zsolt vagyok, és itt van velem két jó madár, Horváth Gábor és Kis Bence. Mindhárman jó madarak vagyunk, és az a jó hírünk, hogy kisorsoltunk téged, mert hogy jelentkezni születésnapi játékunkra. Mi, hogy csinálsz Melinda?
4: Hát most ott a piacon vásárolni, és várom a buszt azok előtt.
3: Az igen, bátor dolog ebben az időben, bárhonnan is hallgass bennünket. Jól van.
4: Marosvásárhelyről.
1: Nagyon jó.
3: Nagyon jó. Milyen az idő Marosvásárhelyen? Gyere, beszélgessünk az időjárásról.
4: Boros.
3: Nagyon jó.
4: Boros. Így amúgy szép őszélyes idő van, de boros.
3: Na hát, ti akkor még jól vagytok, jól álltok nálunk. Egy picikét több, hogyha a Székelyföldre benne jössz, akkor egy picikét másképp áll a helyzet. Esik az eső a legtöbb helyen. Na de nem arról, nem azért hívtunk fel, hogy beszélgessünk az időjárásról, hanem azért, mert a Gagának születésnapja van, 27. És arra vagyunk kíváncsiak, hogyha te mondjuk a busz megállóban találkoznál a 27 éves Gagával, akkor mit adnál neki születésnapja alkalmából?
4: Egy 27 éves gyertyával egy óriás tortát.
3: Csokoládés
4: tortát.
3: Meg fogunk
2: hívni. Begyúrjuk.
3: A sok tortától. Na azt akartam, mert azt hittem, hogy oda lyukadunk egy 27 éves viszkit. De megelégszünk a tortával.
4: Azt is. Konyakot.
1: Nagyon szépen köszönjük.
3: Melinda, elmondja Gábor, hogy mit nyertél.
2: Melinda, nyertél a Supermarkettől egy vásárlási utalványt, úgyhogy be lehet majd vásárolni. Gratulálunk.
4: Köszönöm szépen.
5: Gratulálunk a Supermarket nyertesének! Különleges német sörök, nyugat-európai üdítők és valódi prémium termékek. Supermarket. Fedezd fel a minőségi különbséget. Supermarket.ro.
6: Minden érdekel minket. És téged?
5: Ez a Vagány Vágány. Rádió Gaga.
7: Slágerek és új zenék.

0: nem gasztroenterológiai, hanem gasztroetimológiai műsor lett volna ez a műsor, hogyha úgy kezdem, hogy tudjátok, mit ebédeltem. Galuska levest.
1: Ja, jó van.
2: Haj te oda.
0: Mi az, hogy posta? Galuska leves.
2: Milyen posta? Galuska leves. Jó, következő órában is fogunk játszani a Scorpion Trans ajánlott fel egy kiszemélyes 840 leértékű utazás Székely udvarhely Budapest útvonalon oda-vissza, úgyhogy érdemes játszani.
1: És addig is írjatok nekünk a 0735588888-ra, lehet regisztrálni a játékunkra, híreket hallgatunk.
3: Megadjuk a módját a születésnapnak. A Rádió Gaga 27. születésnapi játékában összesen 27.000 leértékű nyeremény várja gazdáját. Az óránkénti nyeremények mellett többek között tiéd lehet a kétszemélyes magyarországi wellness hétvége valamelyike, a nagyértékű színes tévé, de a fődíj. Panoráma Turiszt utazási iroda kétszemélyes autóbuszos isztambuli városnézése is rád vár. Csak regisztrálj és játsz velünk! Írd meg a Gaga applikációba, vagy SMS-ben, WhatsAppon a 0730 54 88 88-ra a saját keresztnevedet, telefonszámod és annak a megyének a nevét, ahol laksz. Igazán nem kérünk sokat, amikor felhívunk. Mindössze mondd el nekünk a telefonba, hogy te milyen képzeletbeli ajándékkal lepnéd meg a 27 éves Rádió Gagát, vagy bármelyik műsorvezetőjét. Természetesen szokásunkhoz híven egy vidám beszélgetésért cserébe. Most is mi adjuk az ajándékot neked. A Rádió Gaga születésnapi játékát kiemelten támogatja.
4: A Gyulai Hőforrás Hotel, ahol minden korosztály jól érezheti magát. A Hangout Kids, játsz, mász, újra és újra. A Scorpion Trans, ha Erdélyből útra kérsz, velünk mindig hazatérsz. A Szovátai Polaris építkezési lerakat. Biztos választás az építkezésben. Parajdi út 94 perc. A Melinda Install, ahol a minőség kényelemmel jár. A Supermarket, nyugat-európai prémium márkák szakértője. Supermarket.ro és a Smart Business Management. Eladás egyenlő minden.
3: Reklám. Indulj útnak a 30 éves Scorpion Transzal! Minden nap 20 órától kényelmes járat indul Székelyudvarhelyről Marosvásárhelyen át Budapestre. Vissza minden nap este 6:30-kor indulnak járataink Marosvásárhelyen át Székelyudvarhelyre. Pécsre szerdán és szombaton 17 órától utazhatsz, vissza pedig hétfőn és pénteken 16 órától. Foglalj helyet a scorpiontrans69@gmail.com címen. Ha Erdélyből útra kélsz, velünk mindig hazatérsz. Scorpion Transz.
5: Ha a legjobbat szeretnéd kedvencednek, válaszd a Muresvet állatorvosi rendelőt. Modern diagnosztika, kutyakozmetika, kényelmes kutya és macska panzió saját beltéri szobákkal, valamint sürgősségi állatorvosi ellátás egy helyen. Sőt, a gazdi jelszóval most 20% kedvezmény jár. Muresvet, Marosvásárhely, Hídvég utca 95.
6: A jó bor nem véletlen, hanem válogatás kérdése. A Farkas borszaküzletben fehér, rozé, vörös, prosecco és pezsgővár mind igényesen kiválogatva. Szombaton a Joy parkolójában találsz ránk, a Pepkóval szemben. Hétfőtől szombatig 10 és 18 óra között, vagy kényelmesen otthonról rovino.ro. Farkas borszaküzlet, a minőségi borok forgalmazója.
7: Kalandra fel! A Hangout Kids modern játszóterén csúszdák, mászófal, alagutak és rengeteg játék vár biztonságos környezetben. Családi kikapcsolódásra, baráti programra vagy felejthetetlen születésnapra tökéletes választás. Hangout Kids, ahol minden játék egy új élmény.
8: A Brico-ban október 14-ig 200 lejes utalványt és egy mágneses szűrőt kapsz a Motán kondenzációs gázkazánok teljes kínálatához, valamint a Conter vezeték nélküli elektronikus termosztátot 25%-os kedvezménnyel mindössze 126 leért vásárolhatod meg. Brico, együtt, munkára készen!
9: Black Friday a Gammában.
10: Novemberben hatalmas leárazásokkal és ajándékokkal várunk. Látogass el hozzánk Parajdon, a Bucsin felé vezető úton, vagy nézd be a Facebook oldalunkra.
9: Gamma Electronics, ahol a legjobb ajánlatok várnak.
11: Pihenésre vágyik, kikapcsolódna. Irány a Parajdi Wellness Központ. Gyerekmedence, sós termálvíz, jacuzzi és szaunák várják Önt és családját az év minden napján.
12: Parajdi Wellness, ahol az élmény és az egészség találkozik.
3: Ez történt. Rádió Gaga hírek.
13: A nap hátra levő részében is szeles, őszies marad időjárásunk, és holnap is érkezhet csapadék. Cáfolja az ellene megfogalmazott vádakat az Országos Meteorológiai Szolgálat vezérigazgatója, és továbbra is biztonságosan leállítva tartják a Csernavodai Atomerőmű 1-es és 2-es reaktorát. Jó napot kívánok, Rigmányi Eszter vagyok, jönnek a részletek. Évente 71 medve kilövését engedélyezték megelőző intézkedésként Maros megyében 2026-ra és 2027-re is. Marosvásárhely környékén, Nagyernye, Kakasd és Mezőszabad térségében évente 3-3 medve kilövésére van lehetőség. A marosvásárhelyi polgármesteri hivatal tájékoztatása szerint a beavatkozásokra kizárólag a törvényben előírt feltételek mellett kerülhet sor. Tilos kilőni a 2 évnél fiatalabb bocsokat kísérő anyamedvéket. Cáfolja az ellene megfogalmazott vádakat az Országos Meteorológiai Szolgálat vezérigazgatója, miután a Környezetvédelmi Minisztérium ellenőrzése szabálytalan költekezéseket tárt fel az intézménynél. Elena Matejescu közölte, hogy soha nem használta a szolgálat hivatalos bankkártyáját, és nem hagyott jóvá törvénytelen beszerzéseket. Állítása szerint a szabálytalanságokról értesülve belső vizsgálatot rendelt el, majd augusztusban értesítette a hatóságokat. A Környezetvédelmi Miniszter szerint az ellenőrzések többek között luxuscikkek vásárlását és az elmúlt 4 évben több millió lei értékű szabálytalan közvetlen beszerzést tárt fel. Diana Buzoianu környezetvédelmi miniszter lemondásra szólította fel az intézmény vezetőségét, Elena Matejescu viszont politikai indíttatású támadásnak nevezte az ellene folyó kampányt. Továbbra is biztonságosan leállítva tartják a Csernovodai atomerőmű 1-es és 2-es reaktorát, és a helyzet nem jelent nukleáris kockázatot sem a lakosságra, sem a környezetre, közölte a Nukleár Elektrika. A vállalat tájékoztatása szerint a reaktorok újraindítása a Duna vízszintjétől függ. A leállás kizárólag a villamos energiatermelést érinti, a nukleáris biztonsági funkciók továbbra is biztosítottak. A kényszerű leállás idején karbantartási munkálatokat végeznek, és az erőmű ellenálló képességének növelésén dolgoznak. A krajovai vásárlet Európa legjobbja 2026-ban a European Best Destinations több mint 800 ezer turista szavazata alapján összeállított rangsorában. A romániai rendezvény olyan népszerű vásárokat előzött meg, mint a zürichi, a bécsi és a prágai. A második helyen Zürich, a harmadikon Riga végzett. A krajovai vásár november 13-án nyitja meg kapuit, és 2027. január 3-áig várja a látogatókat.
14: Cristiano Ronaldo a CNN-nek adott interjújában kijelentette, hogy saját magát tartja minden idők legjobb labdarúgójának, és úgy érzi, teljesítményen nem kap kellő elismerést. A 41 éves portugál klasszis eddig 1337 mérkőzésen 980 gólt szerzett klub és válogatott szinten, de hangsúlyozta, hogy az 1000 gólos határ elérése nem minden áron kitűzött cél számára. Ronaldo körül azután alakult ki vita, hogy idő előtt távozott a portugál válogatott összetartásáról, és nyilvánosan bírálta Jorge Jesus szövetségi kapitányt. A portugál szövetség fegyelmi vizsgálatot indított az ügyben. A támadó ugyanakkor jelezte, hogy továbbra is szeretne pályára lépni a nemzeti csapatban, visszavonulásának időpontjáról pedig még nem döntött. Vált problémái miatt idén már nem lép pályára Fucsovics Márton, aki legutóbb augusztus végén a US Open első fordulójában versenyzett. 34 éves magyar teniszező közösségi oldalán egy kórházi ágyon készült fotóval jelentette be, hogy a tervezetnél korábban lezárult számára az idény. A sportoló hangsúlyozta, hogy jelenleg a gyógyulásra összpontosít és célja, hogy megerősödve térjen vissza a pályára.
13: A nap hátra levő részében is szeles, őszies marad időjárásunk, és holnap is érkezett csapadék. Az előttünk álló éjszaka 9 fokig süllyed a levegő hőmérséklete, holnap napközben 15 fok körül alakul a csúcsérték, a következő napokra pedig tovább csökken mind az éjszakai, mind pedig a nappali hőmérséklet.
15: Most pedig
1: 16 óra ezen a gyönyörű szépnek nehezen mondható hétfői napon. Nem az időjárás miatt, hanem a hétfő miatt. Nem az időjárást utálom, hanem a hétfőt, de azt legalább rendesen.
2: De nagyon, de nagyon. Igen. Itt van kis Bence, B. Szabó Zsolt és Horváth Gábor, 0730548888. Küldjetek nekünk üzenetet, vagy regisztráljatok játékot.
16: Elég szépek vagytok ti is aztán.
2: Gyönyörűek, nem? Hát figyelj, a hétfő nevében.
16: Nekünk is kéne venni ilyen drága melltartókat, kérlek szépen, mint az animenek az igazgatónője, vagy kivette, és akkor minden meg lenne oldódva. Jól van, Panic! At the Disco-t hallgatunk, jön a High Hopes, kezdjük ezt az órát.
17: Olyan sok érdekes dolog történik nap, mint nap. Beszéljünk ezekről. Ez a Rádió Gaga délutáni műsora.
18: A Vagányvágány.
19: Vagányvágány.
18: Aktuális közlekedési információk, érdekességek és vidám pillanatok. Vagányvágány. Sírre tesszük a délutánokat.

0: Mit mond a nagyszebeni meteorológiai intéz? Jaj, Marosvásárhelyen mindig jobb.
1: Miért?
2: Hát ott mindig.
3: Tényleg, na, Vásárhelyen jó idő van. Hát jó, hát jó. Hát olyan...
1: Egyszer olvassuk el Rokmalacot, hogy aztán időjáráshozzunk, jó?
2: Sziasztok, titánok! Aposta, arománposta, ó, jaj! Szerintem a Mogorva nénikét külön HR fejvadász cégek toborozzák a postának. Egy ajánlott levelet küldtem átvételi elismervénnyel, zöld lapocskát ki kellett tölteni, nekem kínai volt, kit, mit, hova kell írni, hát megkérdeztem a nénit, nem segítene, mert hát soha nem töltöttem ki ilyet. És a kedves hölgy elmondta ugyanazt, amit a papíron írt, nem jutottam előbbre, de a néni már harapni készült és csattogtatta a protkót. Valahogy kibohózkodom azt a zöld papírt 20 perc után, vértézadva csak azért, hogy utána fogja a néni és nekiálljon bepötyögtetni egy 486-os számítógépen csattogós billentyűzettel. A szemem elkezdett rángani. 20 perc után megkér, hogy tegyen fel a levelet a mérlegre. Még 10 perc pötyögtetés, mire azt hittem végeztünk, kék halál, kezdjük előről a pötyögtetést 21. században, e viva la revolución.
1: Hát igen, ez az a helyzet, mi mindig megkockáztatom.
2: 486-os gépen, de ez tényleg így van.
3: Állj meg, tehát van ennél jobb. Állsz a kasszánál.
1: Na nézd meg, vihar, milyen
3: jaj, vihar.
1: Bélyeget
3: legalább, küldött nekünk. De most nem tudom, mi nem legalább hátulról. Küldjed hátulról ilyenkor.
1: Ó, és akkor az lenne a baj, hogy mi nem előre.
3: Nem, attól felébredne,
1: olyan vagy te is, na igen, szóval.
3: Szóval, állok ma a pultnál.
2: Igen.
1: Kocsmában.
3: Dehogy is.
1: Hol?
3: Az üzletben.
2: Postán?
1: Ja, jó.
3: Ja, üzletben. Állok ott a pultnál. Van előttem egy hölgy.
2: Igen.
3: Ez egy olyan üzlet, ahol be kell pötyögni egy ilyen QR kódot, és akkor kapsz ilyen mindenféle kedvezményt, meg mit tudom én.
1: Jó.
3: Na. Néni előveszi a telefonját, beolvassa a QR kódot, jelzi az úriembernek, hogy beolvasta. Mondja az úriember, hogy biztos beolvasta, mert hogy nem jelenik meg nála a kedvezmény. Biztos beolvasta. Jaj, hogy a cukormentes energiaitalra vagy érvényes az a kedvezmény, úgyhogy erre felfogja az úriember magát a pult másik oldalán, elslattyog, tehát a slattyogásnak azt tudjátok a tempóját.
2: Igen, igen.
3: Ügyes elslattyog. Kicseréli, visszaslattyog a cukormentes energiaitallal, leteszi a pultra.
1: Oda kellett, figyelj, a slattyogott oda kellett az
3: leteszi a pultra. Most már én már vártam, hogy eljutunk valahogy legalább, hogy a fizetésig, vagy valami. Nem, elhangzott az a mondat, gyerekek, amitől véleményem szerint minden más alkalommal valószínűleg egyből elrobban valami bennem. Csak valami nagyon rossz idő volt, ilyen nagyon alap hangulatban voltam. De ezen amúgy is? Meg siettem egy picikét. De értem erre felé, most műsor előtt.
1: Ja, értem, hogy akkor miért értel ilyen későn idegen.
3: Na, kb. Amúgy ezért. A lényeg, hogy a hölgy erre bejelentette, hogy az olyan rég nem játszott ezen a van valami lottós játék, vagy mi? Az üzletnek az alkalmazása. Öcsém, elkezdett játszani.
2: Ne, és te ott álltál sorban,
3: a pasas még így sorodra. Nézte fentről, tudod, hogy sikerül-e neki. Mondja a nő, hogy valami nem megy rendesen.
1: De ez ilyenkor ki a pasas, ki a nő? Melyik az eladó?
3: A pasas az eladó.
1: Ja, okay.
3: Mondja a pasas, adja csak ide, mert megnézem. Erre a pasas kezdett el játszani a nőnek a telefonján. Annyira abszurd volt, komolyan egy Monty Python filmben éreztem magam. De még mindig nem szóltam. És erre...
1: Én akkor már kétszer kimentem a boltból.
3: Eljutunk a fizetésig, most jön a lényeg. Soron, én következek a soron. Gondolom, a szememben látszott valami, de mondom, egy mukkot nem szóltam.
1: Hát igen, a szemöldök piercinges voltak már ilyen.
2: Neked is kellett játszanod?
3: Nem, ahhoz, hogy tudjál fizetni. Onnan jutott eszembe, hogy mondja a Rokmalac, hogy elkezdett remegni a szemembe. Szerintem az enyém is remeget. Erre a pasas, tudod, ilyen, van az a buszus, itt úgy mondják neki, ilyen bosszus tekintettel.
2: Aha.
3: Mit kér?
1: Mondom, mi
3: bajod van velem, öcsém, ha ezt kedves szót nem szóltam, így végigjátszottátok a Starbonstárt. Hát hihetetlen. Na.

akció a telefonodon. Mindössze ennyi kell ahhoz, hogy ne maradj le szélesebb világban sem a Gaga egésznapos műsorairól, sem öt zenei csatornán kínálatáról. Vigyél magaddal minket mindenhová. Ha neted van, a Gaga veled van.

0: Felhívja a férje az anemes igazgatónőt. Hogy vagy, drágám? Hey, oh, I'm tart using technology.
1: Technology.
2: A tájadat jól kimondtad azért.
0: Tárdédéd.
2: Tárdédéd. Jelzem, szíjózanok vagyunk.
0: Miért vagy tájéréd? És mondja az anemes igazgatónő, hát figyelj ide, egy csomó pénzünk, de hiába kötjük-e, úgyse tudjuk
2: az időjárást. Lesz. Várja, az esőt felszárítani,
1: nem tudom.
0: Úgy sem tudom, drágám.
2: Te mikor jöttél át háromszéki beámba, én átmondtam.
1: Nem tudom.
2: Nem, jó, elrontottuk.
0: Ügyes gyármek vagy, Aris.
2: Te csak nyávogjár.
0: Na, hallod-e? És akkor, mivel maradt egy csomó pénz, hiába költik, mert úgyse tudják, hogy hónap milyen idő lesz.
2: Hát igen.
0: Na, hát akkor már menjen hasznosba, érted? Hagyja, drágám, ha hazaérek, megleplek, nem a holnap időjárásra, valami teljesen másra. Ja, hogy mi az az ANEME? Nemzeti Meteorológiai Intézet.
1: Hát az Országos Meteorológiai Szolgálat, igen.
0: Országos vagy nemzeti, nem mindegy. Neked?
2: A nacionál nem kötek, az...
0: Nekünk úgysem mondják meg, milyen idő lesz.
2: Székely vagyok, autonóm, nekem nem mondják meg, milyen idő lesz.
0: Ja, olyan igen, idő... Dinamo meccs után a székek meg nem mondják, milyen idő lesz.
2: Na mindegy, az is egy cifra dolog, de azt majd igen. Nem tudom, esetleg utolsó órában. Figyú, arról van szó, most minden erről szól, hogy az anime igazgatónő
0: Állítólag.
2: Ő azt mondja, hogy nem ő volt, hát hanem
0: eltűnt,
2: mások.
0: Na mindegy, kezdjük az elejétől. Eltűnt egy rakat pénz a nemzeti, bocsánat, Országos Meteorológiai Szolgálat bankkártyájáról. De nem is itt van a csel és a csavar, hanem az, hogy mire költődött. Uh-huh. Mire költötték ezt a pénzt? Gábor,
2: nem, ez most kivételesen tényleg helyesen fogalmaztam, mire költődött. Mert nem tudjuk, hogy ki töltötte el.
1: Ki költötte el?
0: A lényeg, hogy eltöltött.
1: Nem az van, hogy az anemének az igazgatónője költötte el ezt a pénzt, vagy vásárolt be? Most nem tudom, hogy magának vásárolt.
0: Nem bizonyítható. Az a lényeg.
1: Ja, akkor az ártatlanság vélem az... Fennáll.
2: Másfelől megnéztük az igazgatónőt. Az az igazság, hogy nem akarok gonosz lenni, de van aki a luxus melltartó se fog segíteni. Na, tehát...
1: Nem, szerintem nem költött eleget.
2: Szerintem egy három lejes kunga az többet ért volna az ő esetében fejre, de ez csak egy igazán hímsovén mocsok megszólalás volt.
1: Pugla, te szatyor.
2: Rugjás. Nem mondtam, hogy egy vén szatyor rána.
1: Ne. Pungát mondták, szatyor hely.
0: Na, egyelőre egy olyan emberről beszélünk, akire nem bizonyítottak még rá semmit. Tehát a lényeg az, hogy az Országos Meteorológiai Intézet bankkártyájáról rendkívül nagy összeg tűnt el, és ezt az összeget luxus cikkekre, többek között táskára, cipőre és nagyon drága melltartóra költötték el. Most nyilván a jelek arra utalnak, hogy hát ez akkor egy hölgy költette el. De honnan tudják, hogy nem egy úr, a hölgy feleségének, vagy a csajának.
2: A szeretőjének.
0: Hát a saját kártyáról költ, most az asszony meglátja.
2: Így van, céges kártyáról.
1: Hát de azt a céges kártyát hányan használhatják? Hát, nem mond nekem, az, szerintem csak az igazgatónő használhatja.
2: Őszintén. Hát gondoljatok arra, hogy nálunk vagy az a cégnél hány embernek lehet hozzáférés a céges kártyához?
0: Egy.
2: Van. Nem, legalább három.
0: Én csak egyről tudok.
2: Az egy dolog. De
1: az egy dolog, hogy te mit tudsz.
0: Nem én vagyok, az biztos, hogy nem én vagyok.
2: Nem, én egyszer tankoltam.
1: Te már vettél volna melltartót.
0: Édesem, hoznék a melltartót neked, de nem.
2: Minek? Végülis gondolkoztam, amikor bejöttek ezek a nagyon szivacsos, drótos, kosaras melltartók, hogy akkor veszek kell egy olyat.
1: Lehet neked egy kell.
2: Jó, hát jobb oldalra is beteszek egy sört, balra is mehetek fesztiválozni, ha?
1: Aha.
2: Mondd azt, hogy nem zseniális.
0: Na de mondják,
1: vagy nagyon.
0: Írja valahol, hogy mennyibe került az a melltartó? Valami 1000 euróba?
2: Nem volt olyan.
0: 1000 lej?
2: 1000 lej volt. Most figyelj, tehát de most nyilván, hogy melltartóban azért a pár száz lej az, hogy benne van a pakliban, az 1000 lej az valószínűleg, nem tudom, hogy luxus melltartó-e.
0: Mérettől is függ.
2: Figyelj, nézzük meg egyet. Sok drótot kell belerakni, mint betonvasat, érted, az alapba. Teddy Swims jön.

0: hát az összes kalotaszegi névdalt és Ebestyé Mártát is megszégyenítő hajlításaival Teddy Swims volt hallható. Mi megpróbáltuk utánozni. Hála jó Istennek, nem hallottátok ti, ahogyan mi próbáltuk Teddy Swimsnek a Cruise Control.
1: Nagyon jól énekeltem, nem adtatok be élőbe.
2: Nem, olyan, mintha van az a fakés, amivel a vinetét szokták oda felaprítani, illetve pépesíteni. Aha. Na kb. Mintha olyannal pépesítettek volna meg téged is.
0: Nem írta meg senki, hogy szégyeljük magunkat?
1: Igen. Miért? Na de figyeljetek, srácok, nekem teljesen más problémám van ezzel az Anemis igazgatónővel.
2: Tényleg?
0: Na,
2: mi?
1: Az a 2016 óta ő a főigazgatója. Igen. Az Országos Meteorológiai Szolgálatnak.
2: 10 év az?
1: És ezért a posztért. Igen. Évi. Igen. 50 ezer eurós fizetést kap.
0: Hát ez figyelj, akkor felelősséges dolog.
1: Mi?
0: Hát hogy?
1: Az, hogy hülyeségeket mondunk az időjárásról.
0: Hát igen. Valakinek elfogjuk mi is.
2: 12. Havi 4166 euró. Nem rossz.
0: Ügyes kell, hogy
2: nem, nincs túl fizetve, mert azért tudunk enni jobb, de azért...
1: Mennyit mondtál? Ne haragudj, nem figyeltem.
2: Tehát 4166 euró havonta.
1: Megyek főigazgatóra.
2: De figyelj, abban az egy 1000 lejes melltartót lehet venni, ha engem kérdeztek.
1: Hát nem, de nem a saját fizetéséből vette, pont ez a probléma.
2: Álljál meg.
1: Ha egyáltalán ő vásárolt.
2: Soutien,
0: omie,
2: délé.
1: Soutien, úgy írd be.
2: Soutien. Igen, és kidobják ezt, hogy Soutien Deluxe. De, ha szeretnék már egy ilyen luxot. Na, itt van, valami van.
1: Bence kérték amúgy a hölgynek a lemondását 2019-ben, mert állítólag az intézmény be nem igazolódó figyelmeztetései elriasztották a turistákat a tengerpartról.
2: Á, értek. Na, figyelj.
0: Azóta még sokszor.
2: Agent provocateur. Az lehetne.
0: Mi?
2: Agent provocateur.
0: Annyit fizetnek az agent provokatőré?
2: Nem, az agent provokatőr melltartó az egy olyan ezres. A Dolce az már 2000. A...
1: Ezer lej vagy euró?
2: A Versace. Oh.
0: Bence, lej vagy euró?
2: Lej ember, hát mind lejbe
0: hát számol. Az mi?
1: Hát az semmi.
2: Hármat veszünk.
1: Hazafele hármat veszünk. Hát
0: nem is angyalnak mondom, hogy ilyet vegyen, hanem egy keddem, csak úgy.
1: Na.
2: Azért megnézném, hogy az alsógatya készleted összesen összeadnánk minden darabját, az ezret elérje.
0: Csak úgy. Nem, mert pont a minap beszélgettük a srácokkal, hogy ki hol veszi a Marvel bugyikat.
2: Hát szerintem olcsóbbnál olcsóbb üzletekből, te HM-től lefele, mely én is.
0: Na. A lényeg, hát azért nem.
1: Az a gond, hogy mi az környezetvédelmi asszony, miniszterasszony, Buzajánó, ő azt nyilatkozta, hogy 103.143 lejre vásároltak luxus kiegészítőt
2: az Anemisnél. Ez a harmada lakás.
1: Mi ezek a luxus?
0: Gyerekek, az mennyi? Az 20 ezer euró.
2: Hát úgy.
0: Az 20 ezer euró.
2: Arra az év.
0: És ez mindez... Futottáska kifutja belőle azért.
1: Mindez 2026-ra.
0: Ja, tehát ez nem az elmúlt 10 évben. Ezt csak most.
2: Jól néznek ki ezek a csajok? Akik ezt vették? Vagy ez csak mindez az asszony? Vagy
0: egy asszonyra mutatnak a jelek aztán.
2: Igen?
1: Egyelőre.
2: Ez kár volt.
1: De nem politikai leszámolás lett a háttérben is, teljesen ártatlan az igazgatónő.
0: Kiderül, hogy a csodaszép lánya elvette ezt a kártyát. Az anyjának valonnan a kódot kiszedte.
2: Képzeld el, de hozzáadta az Apple Pay-hez, amikor anyu nem figyelt.
0: Igen.
2: Na, az mekkora a sztori
0: lenne. A Disney küldött neked egy SMS-ben egy kódot, megadnád, légy szíves. Igen, kicsi. Puty.
2: Hú, hát nem tudom, minden esetre, de ezért valakit börtönbe csuknak. Tehát ugye
0: ez
2: az én logikám szerint.
0: Ez sok pénz.
2: Hát azért, hát figyelj.
1: Hát ez csak a luxus kiegészítő.
2: Ha 4000 euró fizetésed,
0: nem szerintem
2: elő tud venni ezt a 20 ezret, ha nagyon kell. Felveszel egy hitelt, vagy valami. Na, innen fogjuk folytatni.
3: Sínre tesszük a délutánokat. Vagány-vágány. Ez is a

0: a Tordai Cosmetics kallós boltjaiba, és találd meg a hozzád illő tökéletes minket. Topfész. Szépség. Kompromisszumok nélkül. Topfészmakeup.ro.
1: Drágám, szerinted mennyi idő alatt rakom le ezt a térkövet?
2: Ha a polcra gondolok, amit háromszor raktál fel, inkább hívjuk a profikat.
3: Ne szenvedj otthon. A Hadnagy Viakolor mindent megold. Felmérünk, tervezünk, kivitelezést szervezünk. Látogass el Székely udvarhelyen a Betlenfalvi útra, a régió legnagyobb térkőbemutató kertjében. Minőség, megbízhatóság, stílus. Hadnagy Viakolor. Hívd minket a 0745 350 451-es telefonszámmal, vagy keresd fel a papazsilé.ro honlapunkat.
2: Most már csak a füvet kell levágni, drágám.
1: Hallottátok? A Hadnagy Viakolor műfüvet is árul.
3: Autógumit keresel? A Marsónál jó helyen jársz. Több mint 10 márka, óriási árukészlet és szinte bármilyen gumiabroncs elérhető. Legyen bármilyen autód, a Marsónál megtalálod a megfelelő abroncsot. Akár azonnal, akár hosszú távon tervezel. Marsó. A megfelelő autógumi, amikor csak szükség van rá. Marsó.ro. Hey Siri! Hol ismerhetem meg a jövőt?
4: Október 17-én Marosvásárhelyen.
3: Pontosan! A Kultúrpalota ad otthont a Limitless 2026-nak, ahol a technológia és a mesterséges intelligencia találkozik a személyes fejlődéssel. Három humanoid robot a színpadon, inspiráló előadók és az életedet formáló gondolatok várnak rád. Gyere el és nézd meg, mit tartogat a jövő! Foglald le a helyed a limitless.news oldalon!
5: Félrelépni szabad! Továbbra is a romániai mozikban és a Vándormozi műsorán, ahogyan tudnék élni nélküled rendezőjének új filmje.
6: El tudnád-e képzelni, hogy valaha megcsalt a párod?
5: Az évtized legszexibb vígjátéka, a Félrelépni szabad, Marosvásárhelyen, a Cineplex mozi műsorán, valamint Szász Régenben, a Pátria moziban.
7: Egy édes újdonság érkezett, a Magic Cukrászda új üzlete már Jedden is várja vásárlóit, a főút 31 szám alatt Marosvásárhely kijáratának közelében. Sütemények, torták, sós finomságok és friss péksütemények egy helyen. Magic Cukrászda, a házias ízek varázsa.
8: A reklám után
9: ismét lágere.

0: valaki küldte, hogy boldog születésnapot nekünk, köszönjük szépen, mi minden nap az van egyébként, hogyha minden nap küldtetek nekünk születésnapi üdvözlet. Hát mi? Itt minden nap hogy olyan buli van, izé. Jó, a lényeg az az, hogy kíváncsiak vagyunk, hogy ki mivel szeretne bennünket felköszönteni, mármint a rádiógagát, hogyha 27 éves lenne. Kérlek szépen, több tortát ne hagyjatok, mert nem fér már
1: vagyunk. Cukorbetegek leszünk lassan.
2: Én már el vagyok hízva, így is, amúgy is. Ebben az órában a Scorpion Transzon lehet nyerni egy kiszemélyes 840 leértékű utazás Székelyudvarhely Budapest útvonalon, és ez oda-vissza, úgyhogy nem marad senki Budapesten.
1: Na nézzük ki a szerencsés, akit hívunk.
0: Szól a telefonja.
1: Lássuk.

0: Haló, mi a Rádió Gagától keressük Esztert. Jó helyen vagyunk vajon?
1: Eszternek a férje.
0: Hello, okay. Itt Horváth Gábor, Bészabó Zsolt és Kis Bence. Na most zavarba jöttünk egy kicsit.
2: Ez most így marad.
0: Rendben. Jó. Tudod mit, ha te vetted fel a telefont, akkor veled játszunk. Hogy hívnak, megkérdezhetjük?
1: Ferenc Szabolcs.
0: Szervusz Szabolcs. No, hallod-e? A feleséged benevezett egy játékra, ami arról szól, hogy valamivel fel kell köszönteni a Rádió Gagát, mert hogy születésnapunk van. Totán kívül milyen ötleted van még, mivel lehet egy 27 éves rádiót felköszönteni? Tudom, fogas kérdés, de kíváncsiak vagyunk.
1: Hát, hogyha már 27 éves, akkor simán két sőre, hogyha már ketten vagytok.
2: Hárman.
1: Persze hárommal, elnézést.
0: Figyelj, szerintem legyen négy, hogy neked is legyen, és akkor azt mondjuk, hogy gratulálunk, kocintunk. Mert nem ingyen volt ez, van egy nyeremény neked is.
3: Szabolcs, nyertetek a Scorpion Transzol egy kétszemélyes 840 leértékű utazás Székelyudvarhely-Budapest útvonalon, ez persze oda-vissza, úgyhogy gratulálunk nektek.
1: Nagyon szépen köszönjük.
0: Amúgy mivel tevékenykedsz így délután, mi ott csinálsz?
1: Hát én épp a srácokat fogorvoshoz, edzésre, logisztikázok.
2: Az az igazi.
0: Figyelj, legalább annyi, hogy a fogorvosra hamar akarnak végezni, hogy hamar érjenek el edzésre, gondolom.
1: Így van, ez biztos, ez így van mindig.
0: Na jól van, jó fogegészséget kívánunk nektek.
1: Köszönjük szépen.
4: Szívből gratulálunk a két személyes Udvarhely-Budapest utazás nyertesének a Scorpion Transz jóvoltából. Irány Budapest, irány a felhőtlen kikapcsolódás. Ha Erdélyből útra kélsz, velük mindig hazatérsz. Scorpion Transz.
5: Laza, habkönnyű délután a Gagán.
6: A Vagány-vágány.
5: Hétköznap délutánonként. Rádió Gaga. Rádió Gaga.
6: Slágerek.

0: De srácok, arra figyeljetek, hogy itt én csak megemlítettem a 103.143 lejt a luxus kiegészítőkre, de 12.000 lejre parfümöket is vásároltam.
1: Te hát parfüm... a mi ember? Ó, menj.
2: Na, ragudj, de parfümárakat néztél le mostanában.
1: Én igen, de ki 12.000 lejből sokat veszel.
2: Hát azért.
1: Sokat veszel
2: olyan
1: ember.
2: Olyan tizet.
1: Hát dehogy
0: egy év alatt, igen.
1: Nem.
0: 2026-ban.
2: Keresek neked komoly izéket. Na minden megnézem.
1: Hát már, mit tudom, a márkás komolyabb parfümök is 600-800 lejből megvásárol.
2: Kezdődik a franc karikát. Nem, múltkor kinéztem egyet 2500 volt. Na mindegy, azóta is ott maradt a bódba.
3: Társadalmi célú hirdetés.
4: Anya, új számom van. Bajban vagyok, utalj gyorsan. Mindjárt küldöm a számlaszámot.
5: Állj meg! Csaló! Biztos, hogy a gyereke írt? Hívja fel azon a számon, amin máskor is beszélnek. Utalás előtt kérdezze meg tőle, tényleg ő kérte pénzt. Akkor is, ha az üzenet sürgető. Állj meg.ro, az RMDS csalás megelőző kampánya.
6: Társadalmi célú hirdetést hallottál.
3: Gondoltad volna? Gondoltad volna? A Rádió Gaga már 27 éves.
7: Nagyon meglepődtem.
8: A mindennapjaid része vagytok.
7: Köszönöm.
8: Megvisszahangosítottam a rádiót.
3: Összesen 27.000 leértékű ajándék várja gazdáját. Óránként nyerhet. Sőt, a játék végén a fődíjat, a Panoráma Turist utazási iroda kétszemélyes autóbuszos isztambuli városnézését is megnyerheted. Regisztrálj! Írd meg a Gaga applikációba, vagy SMS-ben, WhatsApp-on a 0730 54 88 88-ra a saját keresztnevedet, telefonszámot és annak a megyének a nevét, ahol laksz. Amikor megcsörren a telefonod, mondd el a műsorvezetőnknek, hogyha tehetnéd, te mivel ajándékoznád meg a Rádió Gagát. Bármilyen kacifántos képzeletbeli ajándéknak örülnénk, a lényeg, hogy egy jó csevegjünk. Nevessünk a több ezer hallgatóval együtt.
7: Itt hagytam a betegemet a rendelőbe. Köszönöm szépen, köszönöm.
3: A Rádió Gaga születésnapi játékát kiemelten támogatja.
9: A Gyulai Hőforrás Hotel, ahol minden korosztály jól érezheti magát. A Hangout Kids, játsz, mász, újra és újra. A Scorpion Trans, ha Erdélyből útra kérsz, velünk mindig hazatérsz. A Szovátai Polaris építkezési lerakat, biztos választás az építkezésben. Parajdi út, 94 perc. A Melinda Install, ahol a minőség kényelemmel jár. A Supermarket, nyugat-európai prémium márkák szakértője, supermarket.ro és a Smart Business Management. Eladás egyelő minden.
3: Reklám. Ha ez egy fürdéstechnikai reklám lenne, most elmondanám, hogy a Blautec kandallók és kazánok mennyire szépek, modernek, ráadásul Székelyföldön vannak gyártva. De hát ezt úgy is tudod. Inkább csak annyit mondok. Klasszikus vagy pelletes kazán és kandalló, barna, antracit vagy olivazöld. Van miből választani. Keresd a Blauteket a Merinda Instánál. Blautec. Blautec. Melegre tervezve.
10: Marosvásárhelyen a minőségnek új címe van. A Dózsa György utca 14 szám alatt, a Mures Mall közelében, az új Supermarketben különleges német sörök, nyugat-európai üdítők és valódi prémium termékek várnak. Supermarket. Fedezd fel a minőségi különbséget. Nyitva 2 szombatig 10 és 18 óra között.
11: Van egy hely, ahol a természet gyógyít. A sós víz ellazítja a testet, a csend pedig megnyugtatja a lelket. Az Enszána Szováta, a spa és wellness szálló a pihenés valódi feltöltődésé válik. Gyógyító sós víz, kényeztető kezelések, harmónia kívül és belül. Enszána Szováta, a jólét természetes forrása. Tudj meg többet az enszanahotels.com oldalon.
12: Csak 250 hely, egyetlen éjszaka. Szilveszteri szuperbuli Korondon, a Zöld Arany rendezvényteremben. Svédasztalos vacsora, korlátlan koktél és italfogyasztás, candy bar, élő zene, tűzi játék és egy fergeteges kabaré a Pittyes 2-es és Gyufával. November 15-ig csak 520 leért. A rendezvényt a Phoenix Pizzázó szervezi. Részletek a Facebookon. Jegyfoglalás 0744 106 099.
13: A Brikóban október 14-ig 20% kedvezményt kapsz a Pragmák konyhabútorok teljes kínálatára, valamint a szürke színű Katiki konyhai csaptelepet 50%-os kedvezménnyel mindössze 75 leért vásárolhatod meg. Brikó, együtt munkára készen. Brikó.
14: Black Friday a Gammában.
15: Novemberben hatalmas leárazásokkal és ajándékokkal várunk. Látogass el hozzánk Parajdon, a Bucsin felé vezető úton, vagy nézd be a Facebook oldalunkra.
14: Gamma Electronics, ahol a legjobb ajánlatok várnak.
16: Társadalmi célú hirdetés.
17: Készülj fel a vészhelyzetekre. Látogass el a www.fipregetit.ro oldalra.
6: Társadalmi célú hirdetést hallottál.
18: Ez történt. Rádió Gaga hírek.
19: Az előttünk álló éjszaka 9 fokig süllyed a levegő hőmérséklete, holnap napközben 15 fok körül alakul a csúcsérték. Továbbra is számos működési problémát jeleznek a fuvarozók a közel két hete bevezetett tolró útdíjrendszerben, és 750 lejbe kerülhet a polgári vállás Marosvásárhelyen jövőtől. Köszöntöm Önöket, Rigmányi Eszter vagyok, jönnek a részletek. 800-nál is több betöltetlen álláshelyet tartanak nyilván Maros megyében. A legtöbb munkást az árukezelés területén keresik. A megyei munkaerőfoglalkoztatási ügynökség adatai szerint összesen 804 állás érhető el, ebből 343 árukezelői, 45 szakképzettséget nem igénylő textilipari és 38 kereskedelmi dolgozói munkakör. Az egészségügyben 20 általános ápolói állásra várják a jelentkezőket. Az állások többségéhez nem szükséges középiskolai végzettség, 512 munkahelyre elemi vagy általános iskolai végzettséggel is lehet jelentkezni, emellett az Európai Gazdasági Térség országaiban további 84 állás lehetőség szerepel a kínálatban, főként Norvégiában, ahol 45 dolgozót keresnek lazac feldolgozásra. 750 lejbe kerülhet a polgári vállás Marosvásárhelyen 2027-től. A Városháza ugyanis a törvény által megengedett legmagasabb díjat javasolja. Az erről szóló határozat tervezett közvitámban, és még a helyi tanácsnak is el kell fogadnia. A közigazgatási eljárás csak akkor vehető igénybe, ha a házastársak közösen kérik a vállást, nincs kiskorú gyermekük, és más hatóságnál nem indítottak vállópert. A tervezet egy másik díjat is tartalmaz. A lakosság nyilvántartó informatikai rendszerben végzett személyenkénti adatellenőrzés 5 lejbe kerülne. Az új díjak 2027. január 1-től léphetnének életbe. Továbbra is számos működési problémát jeleznek a fuvarozók a közel két hete bevezetett tolró útdíjrendszerben. A 3,5 tonnánál nehezebb járművek úthasználatát, távolság és úttípus alapján díjazó alkalmazás időnként nem működik, nehézségek vannak az elektronikus pénztárca feltöltésével, és egyes útszakaszok hiányoznak a térképről. Előfordul az is, hogy a rendszer tiltott városi útvonalakra irányítja a kamionokat, vagy akár 100 kilométeres kerülőt javasol. A Romániai Közúti Fuvarozók Szövetsége azt kéri, hogy rövid távon aktiválják újra a korábbi útdíjforgalmazó pontokat, ahol útvonaljegyeket is kiadhatnának. Szerintük ez csökkentené a rendszer leállások és a késedelmes szállítás okozta veszteségeket. Az energiaárak emelkedése miatt a villanyszámlák támogatásának növelését és a jogosultak körének bővítését javasolja a Román Energetikai Szegénység Megfigyelő Központja. A jelenleg havi 50 lejes energiautalvány értékét felülvizsgálnák, és a jövedelmi határokat is módosítanák, hogy több rászoruló háztartás részesülhessen támogatásban. A szakértők szerint a következő télen és az azt követő tavasszal 20-22%-kal is emelkedhetnek a villanyszámlák. A szervezet emellett egységes támogatási rendszer kidolgozását sürgeti az áram és a földgázfogyasztók számára 2027. áprilisától, amikor lejár a földgáz árak jelenlegi ársapkája. A nap hátra levő részében is szeles, őszies marad időjárásunk, és holnap is érkezhet csapadék. Az előttünk álló éjszaka 9 fokig süllyed a levegő hőmérséklete, holnap napközben 15 fok körül alakul a csúcsérték, a következő napokra pedig tovább csökken mind az éjszakai, mind pedig a nappali hőmérséklet.
20: Az időjárás jelentést a Marsó gumiabroncs forgalmazó támogatta. Marsó, a megfelelő autógumi, amikor csak szükség van rá.
1: Most pedig. Alig vártuk, hogy a Nemzeti Meteorológiai Intézetről már vagy mást is mondjuk, mint az, hogy nem találták-e, hogy milyen idő lesz. Hát itt van a hír. És van véleményetek róla, ez azért tök jó.
2: Így van.
1: Mit vennétek, hogyha ellophatnátok a Nemzeti Meteorológiai Intézettől 20 000 eurót?
2: Bészabó Zsolt, Horváth Gábor és Kis Bence a mikrofonok mögött.
0: A válaszokat a 0730548888-ra várjuk. Folytatjuk Floridával és Robin Thickeyvel. Itt az I don't like it, I love it.
21: Olyan sok érdekes dolog történik nap, mint nap. Beszéljünk ezekről. Beszéljünk ezekről. Ez a Rádió Gaga délutáni műsora. A Vagány Vágány.
22: Vagány Vágány.
21: Aktuális közlekedési információk, érdekességek és vidám pillanatok. Vagány Vágány. Sírre tesszük a délutánokat.

0: nézzük csak meg, hogy milyen üzeneteink vannak.
1: Igen, itt látok egy nagyon jó üzenetet. Köszönjük szépen Robinak. Azt írja nekünk, hogy sziasztok, legények, boldog születésnapot a rádiónak, és ha megtehetném, egy antennát ajándékoznék nektek az űrállomásra, hogy ott a nagy galaxisban is hallgassák a Gagát, hogy milyen sokszínű a műsorotok és az emberiség is. Köszönjük szépen.
2: I love you.
1: Kevesek vagyunk mi az emberiséghez.
0: Így van, és így gondoltam, de azért így. Vannak itt jók, vannak itt jók. Köszönjük szépen.
1: Vannak ötletek. De ezeket olvassuk már el.
0: Igen, olvassad el.
1: Mert ezt ha jól látom, akkor Rudi írja nekünk, vagy Rudi?
0: Rudolf.
2: Igen, csak azt nézem, hogy itt van egy sörmárka is belefoglalva, azt nem tudom, olvasok.
0: Na, akkor ez hát csak szó lesz majd.
1: Azt nem. Ki kell fütyülni.
2: Azt írja, sziasztok fiúk, én a 27. szülinapra egy 27 darab kézi szerszámmal ellátott készletet adnék nektek, amivel ti magatok építhettek egy ilyen dünyögő félét, ahol egy kimerítő és fárasztó nap után egy hideg sővel kényeztessétek magatokat, további szép napot nektek.
0: Köszönjük szépen.
2: Elfogadjuk.
1: De, tudod, sokkal hasznosabb lenne, hogyha dünnyögő. Egy dünnyögnénk, és nem mikrofonnal a pofánk előtt. De hát ez most ilyen.
0: De akkor már tényleg csak dünnyögnénk szerintem erre az órára. Na
1: jó van. Szóval, ott tartottunk, hogy elég sok pénzt elköltött az Országos Meteorológiai Központ elnök nője állítólag, mert nem biztos, hogy...
2: Még mindent nem is soroltunk fel.
1: Mit, hogy érted?
0: Nekem nem tetszik, hogy nincs leírva, hogy milyen márkájú. Tehát melltartó. Akarjuk tudni, milyen. Csipkése, szaténe, drótos-e, szivacsos-e.
1: Legalább tudjuk az
0: igazgató asszony. Elől kapcsol, hátul kapcsol. Mi a helyzet? Részleteket akarunk a csodába. Hát informálják ma a közönséget. Mi vagyunk a közönség?
2: Na várjál, mert eddig csak a 2026-os költségeket vagy költéseket soroltuk fel, legalábbis a luxus kiegészítőket, a parfümöket, a kozmetikai termékeket és a szobaillatosítókat. De 2025-ről... De
0: szobaillatosítót azért azt lehet venni mondjuk az irodához is, na.
2: 4311 lejre? Egy fél év alatt?
1: Úristen.
0: Hát figyelj, most a hány meteorológiai állomás van az országban, mindegyikre vesznek egyet.
1: Mennyi lehet a legdrágább szobaillatosító, ami
0: nem a tudom, de mennyi lehet a legolcsóbb, érted? Ha mindegyikbe veszel egyet, ha ez ottan kanszagú csávók ülnek, érted, nincs ideig zuhanyozni, valami le kell nyomni.
1: Jön a vihar folyton, és kell sárga pódot ki kell küldeni.
0: Hurikánt kell
2: akkor
0: vadászni.
2: Menjünk vissza 2025-re?
0: Na.
2: 6381 lejét költöttek két virágcserépre. Kettő virágcserépre.
3: Ez a legjobb gyerek.
2: Tehát miről beszélünk?
0: Az azért komoly virágcserép lehet, papa, mert én nézegettem olyat, amivel fel lehet fogni még az esővizet, az is csak 800 lej volt.
2: De na. Lehet, hogy Louis Vuitton volt az.
0: De
2: a
0: ne hűíts meg. De Louis Vuitton, az jó. Az úgy mondjad rendesen, Louis Vuitton.
1: Figyeljetek rám. Az. Tök mindegy, hogy ki költötte el ezt a pénzt, de ha elköltötte és hallgat bennünket, nem áruljuk el, csak írja már meg, milyen világcserép. Komolyan, nem akarok, hogy
2: meghallgatni. Kellene nekünk is, igen.
1: Tehát én akarom tudni. 4000, 6000 lej?
2: Tehát az 6381 lej.
1: Úristen.
2: És 9350 lejre virágkompozíciókat is rendeltek. Vagy
1: hát ezt mondjuk el tudom.
0: De figyelj, van az a...
2: De mi a jó Istennek kell?
1: Hát most jártál olyan üzletből virágkompozíció.
2: 2000 eurót virágkompozíció.
0: Hát meghívták valamelyiket az esküvőre. Ja. Egy olyan esküvőre, amire mi nem járunk. Mert
1: a lányának az esküvőre.
0: Már a vőlegény is, érted, a NASA által készült ilyen űrhajós cuccba jár. Csak öltőformában, vagy tréning, attól függ arra fele, mi a menő, és akkor utána kellett vinni egy csokor virágot. Hát figyelj, tehát azért Master Florist meg fogja kérni az árát. Gondold meg, hogy a hajnalban, hajnalka könnyeivel ápolt kálát adni, az nem egyszerű.
1: Én a sógornőmnek Dubajba akartam, gondoltam, bemegyek egy ilyen kiszállítós virág online izébe. Hát ne tudd meg ott, milyen árak vannak, ha nagyon akarsz.
2: Szoktál
0: ilyenek akkor voltak, hogy mondtad, hogy how?
1: Kb.
0: Gyere ne, így. Csak neréket utánozott. 0-30-54-88-88 az SMS vonalunk száma. Ide szóljatok hozzá ahhoz, mi a nyavaját tudtak ezek venni ilyen drága, hol még... Csak ezzel nem is...
2: És mit vásárolnátok, igen.
0: Ja.

Előfordult már veled, hogy bárhová tekertél a gagát keresve, de sehol nem találtad? Tudti javaslatunk van! Töltsd le a telódra a Rádió Gaga applikációt, és használd! A világhálón szintén elérsz minket. www.radiogaga.ro. Ha neked van, a Gaga veled van!

0: Szakács Gergőt hallgattuk itt a Rádió Gagán. Továbbiakban is arról beszélünk, hogy az Anemi hát számlájáról nem hogy leemeltek pénzt, hanem a bankkártyával. Elég sok mindent kifizettek 2025-ben és 2026-ban. Na de akkor egy kicsit hallgassuk meg a másik felet is, mert Elena Mateescu, az Anemi vezérigazgatója, a sajtónak kiküldött egy közleményt is.
1: Doktor Elena Mateescu.
2: Bocsánat, szerintem itt is tegyük hozzá, hogy Országos Meteorológiai Intézet.
0: Igen. Jó, elnézést kérek. Anemi. Ennyi hibát nem tudom, hogy tudok elkövetni.
1: Én se ne haragudj meg. Nehezen, hát
0: Gábor. Hihetetlen.
1: Görgeted meg magad előtt, mint...
0: Na lássuk.
1: Sziszifosz.
0: A közleményben a következő áll. Ahogy arról a miniszter asszonyt is értesítettem, tájékoztatom önöket, hogy 2026. augusztus 12-én bejelentést tettem a bukaresti rendőrfőkapitányság gazdasági bűncselekményeket vizsgáló osztályánál, kérve bizonyos tevékenységek kivizsgálását, valamint a szükséges intézkedések meghozatalát. Hangsúlyozom, az intézményben belső ellenőrzés zajlott, ami megalapozta az előbb említett intézkedéseket, mivel a vizsgálat még folyamatban van, nem adhatunk ki részleteket ezzel kapcsolatban. Várjuk a vizsgálat eredményét és a felvetett kérdések rendezését. Tehát akkor itt lehet, hogy a bankkártyához egyedül, vagy a számlaszámhoz egyedül nem csak dr. Mateescu férhetett.
1: Mondtam én. Kiderült, hogy szegény tizé még lepungásoztam, minden vissza kell szívjam. Amúgy is egy büdös parasztság volt.
2: Pasi volt.
1: Pasi volt?
2: Szerintem Pasi volt, és a szeretőjének vásárolt. Biztos,
0: hogy lehet egy,
1: az lehet egy elkényeztetett szeretőte. Engem nem akar valami.
2: Nem tudom, hogy szeretőjének el, de hogy ezt Pasi csinálta a gyerekek, ez biztos.
1: Igen.
2: Azért mondjuk a
1: vádjátat, hogy
2: 6000 lejes
0: hát, virágcserék. És konyhai dekorációkat egy férfi vásárol
1: szerintem. Te hallod? Azt érted, hogy miért nem vásárolnak a csajok a pasiiknak tangákat? Mert nők azok mindent újra hasznosítanak, egy ilyen cérnatangát nem lehet felhasználni utána portörlésre. Csak attól, hogy értsétek.
2: Attól függ, hányszor volt lepurcolva. A lényeg, hogy...
1: Azt hiszem, tudod, hogy mélyre megyek, de sótnak azért valahogy sikerül még egy gödröt
0: állni. Valamikor egyet rákontrázik.
2: Szavazzunk, ki költött el a pénzt?
1: Én pasasra tippelek.
0: Nő.
2: 2025-ben lehet, hogy nő, az nekem is ott, de ez a kuc, az idei gyerekek, ez nagyon-nagyon férfira hajaz.
1: Na jól van. Figyelj, és akkor mi lesz? Tehát, hogy nekem ilyenkor az a kérdésem, rendben, van egy 20 000 eurós kár.
0: Kivásárol a szeretőjének szobaillatosítót, na ne vicceljetek, 4300
2: eurós. Általában mit szoktak?
0: Hát nem szobaillatosítót vásárol. Hát gondolom, hogy...
1: Tehát a fehér nem és szereti. A parfüm belefér. Tudjátok, mit hiányolok? Tehát ez valami, ez pas, nem tudom, tehát hogy nem egy gurmi valaki, mert hiányoznak az ilyenek, például nem
2: tényleg,
1: tudom,
2: amúgy
1: 5 kiló kacsamáj.
2: Amúgy mit vesz az ember a szeretőinek?
0: Na írjátok ezt is
2: ezt
0: meg,
2: őszik, nagyon kíváncsi. Nagyon kíváncsi vagyok.
1: Beszéljük meg holnap, jó? Ez legyen a holnapi műsor téma.
2: Jó, gyerekek, fogalmam nincs.
1: Gábor, légy szíves, írd be első óra, mit veszel a szeretődnek?
2: Mit illik? Például karácsonykor vesztek-e neki ajándékot?
1: És berakod a falra.
2: Igen, mit csinálsz?
1: Család, nyitja ki, fél, nyízi. Ó, ez a szeretődtől van, tessék ez a tét. Jaj, milyen kis gondos, ám, mondd már meg.
0: Na, be van írva. Holnap első órában erről beszél.
2: Erről van szó. Írnok úr beírta rendesen.
1: Írnok úr beírta, köszönjük szépen, Írnok úrnak.
0: A pennámmal beírta.
1: Jó, figyeljetek, tehát hogyha ez így... Van olyan, amit azért ugye tényleg a kanyarból látsz, hogy ez nem köthető. Tehát a meteorológiához a melltartó meg a parfüm elég nehezen.
2: De amúgy nem tűnik fel senkinek. Tehát, hogyha valaki belső munka, de mondjuk dolgozó vásárolta, és tegyük fel, hogy hölgy. Hogyha ott dolgozó hölgy vásárol ilyeneket, azért feltűnik, hogy van nála egy Vuitton táska egyik napról a másikra. Nem.
1: Hát de ezért jó melltartó, mert az nem látszik. Az
0: nézzék meg. Drótos melltartó.
2: Azt mondták, belső vizsgálat.
1: Ja, és az azt jelenti, nem mondták, hogy ezért, hogy le kell vetni a bugyitól. Na jó, van.
2: Cicit ki.
0: Kesztyű csattad, igen. Na mindegy.

0: Az a bajom nekem, hogy nagyon román ez a hír, tehát ezt kell mondjam. Tehát, hogy oké, hogy valaki az Országos Meteorológiai Intézettől elköltött egy valak pénzt, de amúgy meg tök unalmas dolgokra figyeljetek, mire lehetett volna költeni. Van egy Balenciaga karkötő, ami ragasztószalag. Tehát gyakorlatilag egy ragasztószalag
1: szalag,
0: karkötő. Szikszalag karkötő.
1: Igen.
0: Ez 3000 euróba kerül jelen pillanatban. Van tovább, tehát van Supreme tégla, nem tudom, azt láttátok-e, ez egy tégla, kérlek szépen, eredetileg 30 dollár, aztán meg később több száz dollár lett, tehát ha a házát ilyen Supreme téglából szeretné építeni, akkor most gondoljátok, hogy 180 dollár között van, körül van most egy darab belőle.
2: Hát jó, de hogyha én lennék a szerető, nagyon örvendenék egy Supreme téglának, hogyha azzal lepnének meg.
0: Jó, van egy ezüstből készült fonalgombolyag, amely inkább dísztárgy, mint mondjuk használati eszköz, ez Tiffany nyilván, de hogy ez, ha hiszitek, hanem 9000 dollár. Tehát ilyeneket látnék ezen a listán, nem melltartó, bugyik, táska, izé, most komolyan, tehát van Jenga, Louis Vuitton Jenga, tudtátok?
2: Ne.
0: Louis Vuitton Jenga. Tudjátok, az a társas játék, amiből ki kell szedni a darabkákat, hogy ne essen el. 3000 dollárba kerül. Szóval ilyeneket vásároljanak ember, akkor majd valamiről beszéljünk, érted?
1: Ja. Csak nézem,
2: nincs sem szobaillatosító, konyhai dekorációt, fürdőszobai dekorációkat.
0: Igen, na, meg amúgy van Dolce Gabbana hűtőszekrény, nem tudom, hogy amúgy meg és Dolce Gabbana. Ez kérlek szépen, ha tetszik, hanem 50000 dollárba kerül.
1: Figyelj, na igen, az van.
0: Na erre költség a
1: vegyél egy Supreme, ugye van ez a ilyen modern luxus márka, van egy pénzpisztolyuk. Belerakod a 100 dollárosokat, kilövél.
0: Szórja, nagyon magány.
1: Így van, ennek az ára egy 1000 dolláros. Tehát, abban van fantázia.
0: Öcsém, amit nem gondoltál volna, és Bencének mondjuk 80 éves születésnapjára szerintem érdemes elgondolkoznunk rajta, Gábor, van kérlek szépen Gucci kerti ásó.
1: De hogy tudtunk ilyen egy Gucci kerti ásó nélkül?
2: Na jó, akkor nekem kell egy Gucci kerti ásó.
0: Mennyi? 600 dollár. Meg kifizethető.
1: Csak? Poénból már szinte érdemes lenne megvenni, csak nincs fölösleges 600 dollár.
2: Angyal, nem az nekem egy ilyen Gucci ásó.
1: De figyelj, szerintem a nagyon jó fiú vagy, kitakarítod a lakást, mindent, tehát hogy mindent megteszel, hogy az angyal kedvébe járjál, akkor lehet.
0: Figyelj most.
1: Figyelj, 3000 lej.
0: A Hermész gördeszkát kiveszi meg, mert a göriseg biztosan nem. A Hermészesek meg biztosan nem. Tehát most mondja már meg
1: ez
0: valaki.
1: Az Avril Lavigne, a skater boy, az ő vállalatod tala volt.
0: Jaj, az ilyen műszkétesek? Értem.
2: Figyeljetek, Réka megírta tutit, aki jóvá hagyta a költségvetésben a melltartót, az biztos ismeri nem csak a modellt, de még a méretet is.
0: Na ez az te.
1: Réka,
2: ez a
1: mondd azt valamit.
0: Tudtam, egy nő kell ehhez hozzászóljon.
1: Azért,
0: de ez pasi volt, na, pasi volt. Gyerekek.
1: Igen. Bocsi, csajok, még van egy kis időnk. Tényleg írjátok meg, hogy mi a legdrágább melltartótok? Mennyi pénzbe került? Mert tényleg kíváncsi vagyok.
0: Amúgy tudtátok, hogy lehet venni követ, mint házi kedvenc?
1: Követ,
0: igen.
1: De az a jó, hogyha le kell vinni pisiltetni, könnyű.
0: Figyelj, a Petrak ez a neve, egyébként
1: Geri
0: Dál találta ki. Hát ez egy pici kő. De
1: mekkora?
0: Házi kedvencnek való. Tenyérbe elfér.
1: Tehát figyelj, ez jó. Könnyű felvinni a repülőre, nem cirkuszolnak.
0: Van belőle 2000 dolláros egyébként, attól függ, hogy miért
2: veszel tudod. Atyaik, ennyi hülyét.
0: Jó, tetszik.
1: Itt közben Krisztinától kaptunk egy üzletet. Sziasztok, a legdrágább melltartóm nagyon luxus, az 750 lej volt. Mondtam én, látjátok-e, hogy vannak drága dolgok.
0: Öcsém.
1: Az még.
0: Na megvan. Hát megvan, mire kell költeni a román
2: na.
0: Meteó pénzt.
2: Adófizetők pénzi.
1: Költsék el értelmesen.
0: 22 karátos budipapír a barát. 1,3 millió dollárba kerül.
2: Ne! Becsület. Akkor azt vásárolunk legközelebb.
0: Lehet kapni arany.
2: Ide az Anemi bankkártyáját. Most akkor megvásárolunk.
1: Figyeljetek, Maurizio Catalánnak, a képzőművésznek van egy Amerika nevű műalkotása, ami nem más, mint egy arany budi.
0: Így van.
1: De színarany.
0: Így van.
1: Tehát ahhoz légy szíves, dukál. Nagyon dukál egy ilyen. Jó, írjátok meg nekünk a 0730 50 88 88, hogy mi a legdrágább melltartótok.

0: Reklám.
1: Itt az ősz, és a tavalyi cipőd már nem az igazi?
2: Akkor irány a Camo Shoes.
1: Női férfi és gyerekcipők pénztárca barátáról.
2: Ráadásul most minden vásárlás mellé ajándékutalványát.
1: Így a következő cipővásárláson még kedvezőbb lehet.
2: Várunk a Camo üzleteiben.
1: Marosvásárhelyen a Kövesdombon.
2: És

0: Van egy hely, ahol a természet gyógyít. A sós víz ellazítja a testet, a csend pedig megnyugtatja a lelket. Az Enszána Szováta a spa és wellness szállodáiban a pihenés valódi feltöltődéssé válik. Gyógyító sós víz, kényeztető kezelések, harmónia kívül és belül. Enszána Szováta, a jólét természetes forrása. Tudj meg többet az enszanahotels.com oldalon.
1: Elavult stratégiák, üres ígéretek, elég a sablonokból. Lépj szintet! Október 17-én Székely udvarhelyen jön Erdély első marketing és vállalkozói konferenciája, a Marketing and Business Summit. Keres rá! Erdély első marketing és vállalkozói konferenciája, hogy látogass el a marketingsummit.ro oldalra. Használd a GAGA 10 kuponkódot, és szerezd meg a jegyet 10% kedvezménnyel.
2: Unod a megszokott kínálatot?
3: A szupermarketben olyan különleges német sörök, üdítők és nyugat-európai prémium termékek várnak, amelyeket máshol nem találsz meg. Dózsa György utca 14, Amures Mall közelében.
2: Supermarket. Fedezd fel a különbséget.
3: Nyitva 2-től szombatig 10 és 18 óra között.
4: Ne csak álmodj a pihenésről. Foglald le, és néhány vármező.
5: November 2-a és december 21-e között két éjszakás foglalásnál a második éjszakát féláron töltheted a vármezői halászcsárdában. Bisztráng, tópart, dézsa, szauna. A feltöltődés itt kezdődik.
6: A reklám után.
7: Ismét sláger.

0: Arról beszélünk, hogy az Országos Meteorológiai Intézettől valaki nagyon sok pénzt költött különböző luxus cikkekre, és hát itt adtunk néhány ötletet, hogy még mire lehet esetleg melltartón kívül költeni a pénzt. Rokmalac írja, hogy az ANM szerint meleg időjárás várható, azért kellett a bugyi és a melltartó, mert ha hidegre várnánk, akkor bundát vett volna. Te Rokmalac, még jó, hogy nem bundát vett, mert akkor szerintem a költségvetési hiány még növekedett volna. Most kérdezett, mert most a szegény télire készült volna. Nem lett volna az éves költségvetésük.
1: Lóri nem érti a helyzetet, azt írja, minek drága melltartó, úgyis a végén le kell vesse.
0: Ne.
2: Lóri.
0: Figyelj, van az a termék, amit be kell csomagolni sajnos, tehát ez a helyzet. Ne, nézd csak, hát van, aki érti itt a
1: Réka.
0: Dolgot. Igen, Victoria Secretnél nem kell tovább menni, az bőségesen elég.
2: Igen, ez az a durva, hogy kikapcsolt mikrofonnál, ezt meg is beszéltük itt egymás közt, és mennyi, hát egy olyan 350-400 leér már szerintem olyanból egész jókat adnak.
0: Hát sőt, olyanból már jókat te is lehet venni.
2: Tessék, 65 le és jól érzem magam benne, köszönjük szépen Melindának.
0: Erről beszélünk.
2: Mennyi?
0: Erről beszélünk. Mond,
2: azt is láttam, 39 a Humanél. Megnéztem. Komolyan gondolom.
0: De nem a Victoria Secret.
2: Megnéztem mindent. Mindent vágok. De amúgy elég gyanús, hogy tudom ezeket az árakat, de vágok.
0: De amúgy a Sloggy is elég olcsó megvehető, mert
2: mi az elég olcsó?
0: Hát most nem tudom, ugye a 90 lejtől szerintem ugye a 300 lejig belefér.
2: Láttam, amit a Csajok Fesztiválon viselnek, sok fesztiválon, az nekem otthon van olyanom. Sok. Six alak. Tudod, így feltekerve.
0: Ja.
2: Az nem olyan sok. Az
0: most relatív... képzeld el, veszel egy ilyen Vuitton Six alagot, mondjuk 600 dollári.
2: Azt nem tudom, de a Supreme-nek biztos, hogy van, és még mi a francnak láttam valamely, mindegy, jó. Lettünk-e okosabbak még itt valamire? Hogy...
1: Hát, én utána néztem a luxus hálóruháknak, ilyen 5000 leig el lehet vásárolni luxus hálóruhát. Nem tudom, hogy az ANM-i igazgatónőjének ilyesmire tellettem, vagy kellett volna.
0: De hogyha már Bence mondta, akkor Katalánnak a budia az eladó. 2024-ben vették meg legutóbb, az 6,24 millió dollárt fizettek akkorért. Ez nem azóta már többbe kerül.
2: Hát figyelj, azért az feltűnt volna, az már lehet az országos hát költség.
0: Figyelj, ha valami találna, akkor az a Nemzeti Meteorológiai Intézet központjában egy aranybudi.
2: Tehát én is úgy gondoltam, mert ott adják le a jelentéseket, vagy mire gondolsz?
0: Nem, hát hogyha szeretnék szimbolizálni, vagy nem akarom.
1: Melinda írja, hogy sziasztok, 65 le is jól érzem magam benne.
0: Ezt olvastuk.
2: Ne foglalkozz, de olvastuk.
1: Ja, jó, oké. Hát nem baj, akkor legalább kétszer tudjuk, hogy Melindának 65 lejjel
0: tartó. És ez a hozzáállás.
2: Szerintjük. Mert mindig kell egy férfi, aki bele burrant, hogy ne csúnyán mondjam. A finom lisztbe természetesen megjött Robertünk, ugye ő az igen. Azt mondja, a legdrágább melltartó az én két dolgos kezem, amivel már sok pénzt kerestem és költöttem. Mert igen ám, csak az a baj, hogy izzad, nem úgy tartod nyomán.
0: Még tudnám nekem sorolni, de inkább nem most ebben az órásában. Engedjük el.
3: Mögé nézünk, kifordítjuk, befordítjuk, megbeszéljük.

0: Szóval most már hivatalossá vált, hogy holnap a Vagány Vágányban meg fogjuk tárgyalni, hogy a szeretőnek mit kell vásárolni. Mert nem tudjuk. Úgyhogy addig is gondolkozzatok, várjuk az üzeneteket majd holnap 3-tól.
1: Ugyanitt szeretőkről is várjuk a jelentkezést, nem tudom.
0: Mit kaptak tényleg?
1: Igen. Jó, ebbe az erdőbe bementem.
0: Úristen, ez jó, ez
2: Oké, akkor holnap erről a első órában majd beszélünk. Viszont van még egy óránk a mai Vagányvágányból, menjünk tovább most a hírekkel, aztán jön vissza.
3: Reklám. A legjobbat szeretnéd kedvencednek, válaszd a Muresvet állatorvosi rendelőt. Modern diagnosztika, kutyakozmetika, kényelmes kutya és macska panzió saját beltéri szobákkal, valamint sürgősségi állatorvosi ellátás egy helyen. Sőt, a gazdi jelszóval most 20% kedvezmény jár. Muresvet, Marosvásárhely, Hídvég utca 95.
4: Apa, honnan van ez a színes festék? Olyan menő a szobám.
5: A Nordellorból, kisfiam. A festéket ott keverték ki pontosan olyanra, amilyet te választottál.
4: És az új polt meg a szerszámok?
5: Mind ott vettem. Az új önkiszolgáló üzletben tényleg minden van, ami a barkácsoláshoz kell. Gépek, szerszámok, faanyagok, cserepek és lemezek, míg csempek, ájhák is. Ráadásul verhetetlen árakon.
4: Akkor hétvégén csináljuk madáretetőt.
6: Nordellor. Családok, otthonok, álmok partnere. Marosszentgyörgy, Erdélyi út 185.
7: Félrelépni szabad! Továbbra is a romániai mozikban és a Vándormozi műsorán a Hogyan tudnék élni nélküled rendezőjének új filmje.
8: El tudnád-e képzelni, hogy valaha megcsalt a párod?
7: Az évtized legszexibb vígjátéka a Félrelépni szabad Marosvásárhelyen a Cineplex mozi műsorán, valamint Szász Régenben a Pátria moziban.
9: Az ősz tele van finom pillanatokkal. Egy terített asztal, egy közös vacsora, a kedvenc sütid, vagy egy emlékezetes lakoma. Örökítsd meg, és küldd be az őszi gasztrokrónika fotópályázatra, hiszen a fődíj egy 400 leértékű e-mag vásárlási utalvány. Ne feledd, foto.kronika.ro. A játék támogatója a Granit Bank, Magyarország leggyorsabban növekvő, már Romániában is elérhető digitális bankja.
10: Pihenésre vágyik, kikapcsolódna. Irány a Parajdi Wellness Központ. Gyerekmedence, sós termálvíz, jacuzzi és szaunák várják Önt és családját az év minden napján.
11: Parajdi Wellness, ahol az élmény és az egészség találkozik.
12: Társadalmi célú hirdetés. A kiskorúak számára tiltott az alkohol, a cigaretta és az energiaitalok értékesítése.
13: Társadalmi célú hirdetést hallottál.
14: Ez történt. Rádió Gaga hírek.
15: Fokozatos leülésre számíthatunk a következő napokban, holnap még érkezhet csapadék. 6 hónapos politikai megállapodást javasol a kijelölt miniszterelnök a parlamenti pártoknak a legfontosabb feladatok megoldására, és novembertől csökkenti a Marosvásárhely és Budapest között közlekedő járatainak számát a vízér. Köszöntöm Önöket, Rigmányi Eszter vagyok. 596 lejbe kerül a 2026-2027-es tanévben az érettségi vizsgadíj. Azoknak a korábbi évfolyamokban végzett diákoknak, akik már legalább kétszer próbálkoztak a vizsgával. A Maros megyei tanfelügyelőség tájékoztatása szerint az összeg akkor érvényes, ha a jelölt az összes vizsgarészen részt vesz, részleges vizsgázás esetén pedig tantárgyanként 199 lejt kell fizetni. A szakmai képesítést igazoló vizsgadíj a 181 lej azok, akik korábban már legalább kétszer próbálkoztak. A díjak a 2026-2027-es tanév vizsgaidőszakaira vonatkoznak. Novembertől csökkenti a Marosvásárhely és Budapest között közlekedő járatainak számát a vízér, míg októberben még többnyire naponta indít gépeket, novembertől heti 4-5 járat szerepel a menetrendben, a változás a légitársaság brassói járatait is érinti. A vízér 2006-ban indította el a Marosvásárhely és Budapest közötti útvonalat, ez volt a társaság első romániai járata. 6 hónapos politikai megállapodást javasol Luca Niculescu kijelölt miniszterelnök a parlamenti pártoknak a legfontosabb feladatok megoldására. Ezek közé tartozik a költségvetés kiigazítása, a jövő évi büdzsé elfogadása, az energiaköltségek mérséklése, a gazdaság élénkítése és a védelmi képességek erősítése. Luca Niculescu szerint sürgősen teljes jogkörű kormányra van szükség, mert a politikai válság már gazdasági és társadalmi következményekkel jár. A Pinelli és az RMDS jelezte, hogy kormányzati részvétel nélkül is megszavazhatja az új kabinet beiktatását. Luca Niculescu csütörtökön tervezi benyújtani a parlamentnek a kormányprogramot és a miniszterjelöltek névsorát. 16 év után először nőtt a mély szegénységben élők száma a világon. Az ENSZ fejlesztési programjának friss jelentése szerint már 1,2 milliárd embert érint a jelenség, 51,5 millióval többet, mint az előző évben. Az érintettek több mint fele gyermek, 83%-uk pedig vidéken él. A szegénység leginkább a szubszaharai Afrikában és Dél-Ázsiában súlyos. A jelentés ugyanakkor arra is rámutat, hogy 33 ország az elmúlt másfél évtizedben felére csökkentette a több dimenziós szegénységben élők arányát. A mutató nem csak a jövedelmet, hanem az élelmezés, az oktatás, a lakhatás, a tiszta víz és az áram elérhetőségét is figyelembe veszi.
16: Alig egy nappal a közzététel után módosították a labdarúgó Szuperliga 13. fordulójának programját. A Sepsi-Ovaska október 26-án hétfőn 20 órától fogadja a címvédő Universitate Krajovát az eredetileg tervezett vasárnapi időpont helyett. Az FK Csíkszereda október 24-én szombaton 15 óra 30 perctől lép pályára a Voluntárgy ellen 3/4 órával korábban a meghirdetetnél. A forduló rangadói közül a Fecsesebe Rapid mérkőzés szombaton 21 órától, a kolozsvári CFR Dinamo összecsapást pedig vasárnap 19 órától rendezik. Vált problémái miatt idén már nem lép pályára Fucsovics Márton, aki legutóbb augusztus végén a US Open első fordulójában versenyzett. 34 éves magyar teniszező közösségi oldalán egy kórházi ágyon készült fotóval jelentette be, hogy a tervezetnél korábban lezárult számára az idény. A sportoló hangsúlyozta, hogy jelenleg a gyógyulásra összpontosítás célja, hogy megerősödve térjen vissza a pályára.
15: A nap hátra levő részében is szeles, őszies marad időjárásunk, és holnap is érkezhet csapadék. Az előttünk álló éjszaka 9 fokig süllyed a levegő hőmérséklete, holnap napközben 15 fok körül alakul a csúcsérték, a következő napokra pedig tovább csökken mind az éjszakai, mind pedig a nappali hőmérséklet.
0: Most pedig. Szegény mikrofonok végig azt hitték, be akarjuk falni. Eléggé szétásítoztuk a műsort, maradt még egy óránk, mi bírjuk. Reméljük, hogy ti is, mert hogy maradt a tarsolyban.
1: Nem tudom, hányadik kávénál tartok.
2: Aki bírja, az Vészabó Zsolt, Kis Bence és Horváth Gábor. Megyünk tovább, tehát, és akkor ma már nem játszunk, de még lehet regisztrálni a játékra holnapra is.
1: De hogy nem hazamegyünk a PS-be, berobbantjuk egyből. Ja, beláttam. Ja, jó. Mindegy, megint jó ötlet. Jó, mindegy, addig Eva Maxot hallgatunk, és a Tornt.
14: Olyan sok érdekes dolog történik nap, mint nap. Beszéljünk ezekről. Ez a Rádió Gaga délutáni műsora. A Vagány Vágány.
13: Vagány Vágány.
14: Aktuális közlekedési információk, érdekességek és vidám pillanatok. Vagány Vágány. Sírre tesszük a délutánokat.

0: Laza, apkönnyű délután a Gagán.
1: A Vagány-vágány.
2: Hétköznap délutánként. Rádió Gaga.
0: Rádió Gaga.
1: Slágerek és új zenék.

0: szemben.
1: Nem is olyan rég beszéltünk arról, hogy nálunk valamiért rossz szemmel nézik, hogyha a motorosok beelőznek egy állósort. Külföldön meg azt látjuk, hogy rögtön félreállnak az autók, hogy középen legyen helye, aki tud, az haladjon. Miért fáj neked az, ha más tud haladni az ő eszközével?
2: Mi gyökerek vagyunk. Miért?
1: Na, most szerencsére úgy néz ki, hogy elfogadni látszik egy olyan törvény.
2: De ez kellemen hunorféle, mert ugye az utolsó kampányt végigmotorozta.
1: Igen. Ami biztosítja a motorosok számára, hogy bizonyos helyzetekben használhassák a leállósávot, illetve a buszsávot. Ez utóbbi, ez nyilván ugye rejt magában bizonyos veszélyeket, de most tudjuk nagyon jól, hogy a motor mennyi helyet foglal el, akár még a busz és az autó között is elfér. Mindenre nem lenne szükség, hogyha lenne bennünk özben elég empátia ahhoz, hogy mondjuk simán hozzászokunk ahhoz, hogy két fele kell állni, vagy nem tudom, középen helyet kell hagyni.
2: Két tükröt nézed, figyelsz oda, hogy rajtad kívül még vannak emberek hát a forgalomban.
1: Hogy innentől a jobb tükröt is kell nézni, hogyha az út jobb felé
2: is kellett. Mondjuk ott vannak a biciklisek. Azért az is szempont.
1: Jó.
3: Várjatok egy picit, mert pontosabban arról van szó, hogy a parlament még múlt szerdán elfogadta azt a törvénymódosítást, amely szigorú feltételekkel engedélyezi a motorkerékpárok, ezen kívül a mopedek és kerékpárok előrehaladását a piros lámpánál, vagy vasúti átjárónál feltorlódott járművek mellett. És a változások az autósoknak is kedvezhet, mivel a kétkerekűek nem hosszabbítják tovább a sort, kevesebb helyet foglalnak, és hozzájárulhatnak így a torlódások gyorsabb feloldásához. Írják.
2: Így van.
1: Hát ez azért van hozzátéve, hogy tud a hőbörgők ne hőbörögjenek.
2: Igen, hát igen. Figyelj, el kell magyarázni nekik, hogy ez miért jó. Ez is benne van. Tudjátok, van meg ilyen, ez a gyűjtősáv, az nem egy hülyeség egyébként, tudod, hogy oda engedik az autók elé a motorokat, mert ezért elvették a könyvet korábban. Most erre direkt fel kell, ki kéne alakítani, ugye ezt normál körülmények közt megint az van, hogy hát egy hajabuszán ülsz, kicsit hamarabb fog elindulni, mint az autó mögötte. Arról nem beszélve, hogyha mondjuk az átlag polgárnak a tempóját veszed figyelembe, aki így felnéz,
1: tegyük egy
2: kicsit letörli a nyálát,
1: tegyük a telefont visszatartóra.
2: Így van. Most nem arról beszélek, aki tanuló sofőr, mert azokat ja, gyerekek, értem, hogy miért nem indulnak el.
1: Most bocsássatok meg, de egy zárójelet muszáj nyissak. Hogyha hallgat bennünket, akkor remélem, hogy nincs túl rossz napja annak a hölgynek, aki ma épp egy egyirányú forgalomba készült betérülni, és a mellette lévő nyomta meg a féket, és az volt az autó tetején, hogy examen. Úgyhogy reméljük, hogy túl rossz napod azért nincs. És tehát sok sikert kívánok a továbbiakban.
2: Ő volt tehát ő fékezett be a...
1: Hát vizsgázott, és az autót én mikor láttam, akkor pont félig be volt térve az egy irányúba. Gondolom a rendőr mondta, hogy itt akkor térjünk jobbra.
2: Jaj, szegény, de ez ilyen, ez gonosz.
1: Ez nem szép dolog. Tehát a rendőr egyáltalán szép dolog. Mindenhonnan hallottam már ilyet, hogy a rendőr mondta, hogy akkor te picit megáll-e, mert hogy el kéne vegyek valamit. És ott is hallottam, hogy tényleg azt szerette volna, hogy álljon meg, viszont az illető azt mondta, hogy nem. Nem szabad.
2: De egyébként erre tényleg jó, akkor most kitérő, de hogyha tényleg mondjuk sofőr vizsgázós, a másik egy ilyet mond, akkor mondod, hogy én nekem nem szabad oda bemenjek, biztos, hogy azt akarja, hogy álljak meg, mert rendőrrel vagyok, akkor még azt mondom, hogy mit tudom, én intézkedünk, vagy valami.
1: Akkor mi a jobb, amit csinálsz? Mert ha a rendőr azt mondja, igen, te végül csak megállsz, akkor végül csak mondhatja, hogy de figyelj neked, akárki akármit mond, nem állhatsz meg. Mi van akkor, tényleg el akar menni a rendőr, mert tényleg megtörtént hát ez a... És az illető nem volt hajlandó.
2: Szerintem nem történhet meg ez a rendőr,
1: hát muszáj volt neki.
2: Hát akkor ez.
1: Hát akkor ez a megoldás, érted?
2: Tehát tényleg.
1: Van kamera, szóval érted? Kamerán vissza lehet nézni.
2: De jó, tehát kamerán meg az hogy néz ki? Mondjuk valószínűleg a rendőr nem is fog semmit mondani, hogy azt mondja, hogy igen, de el kellett vegyem az asszonynak a kolbászt.
3: De nem jogos, hogy a rendőr egy sofőr vizsgálni ilyesmit kérjen.
1: Szerintem sem.
2: Nem tudom a dolgot.
1: A törvényőre, tehát ő mond valamit, te meg kéne csináld igazából.
2: Ez egy nagyon jó kérdés. Na innen folytatjuk.
4: Magánvágány.
5: Pletykálunk.
4: Informálunk.
5: Eligazítunk. Sínre tesszük a székelyföldi délutánokat.
4: Ez is a Rádió Gaga.
5: Slágerek és új zenék.

applikáció a telefonodon. Mindössze ennyi kell ahhoz, hogy ne maradj le szélesebb világban sem a Gaga egésznapos műsorairól, sem öt zenei csatornán kínálatáról. Vigyél magaddal minket mindenhová. Ha neted van, a Gaga veled van.

0: Én emlékszem például arra, hogy egyik barátom úgy sofőrvizsgázott le, hogy végül nem tett tövet egész vizsga alatt.
1: Mert ne. És a rendőr nem vette észre?
0: De észrevett. Hát lemondta a két pontot, de az még benne volt. Az volt ugye, hogy tolatásnál nem kell övet viselned. És amikor indult, akkor pont tolatnia kellett. Mondta, hogy akkor hát akkor most nem tesz övet, mert tolat. Mondta a rendőr, jó, hát akkor ne tegyen, mert tolat. És akkor aztán jól elbeszélgettek, tehát mondjuk, hogy sikerült a vizsga, nem is volt
2: az. Tükörből tolatunk.
0: Persze, tükörből tolatod, de hát azért még hátra is nézel, pláne kezdőként. Kezdőként tényleg hátra nézel. Az én autóból meg nem látsz ki hátra, úgyhogy teljesen fölösleges hátra nézek.
1: Hát én engem már úgy tanítottak, hogy abszolút nem nézek hátra, hanem tükörből tolatok.
2: Ja, azt mondom, tehát ugye általában úgy tanítják, hogy azért nem ez az anyós ülés, megölelem, nézek hátra, feles megyek.
0: Azt azért ritkán csinálja az ember, de csinálj. Tudod, mikor szoktam azt csinálni?
2: Én ismerek olyat, aki csak így tolat.
0: De azért nézek hátra, mert van egy szög, ahol látom, így hogy van. Valami, tehát ugye orral beállsz oldalparkolóba és oldalsó parkolóba.
3: Az autó nem jelöli, hogyha egy méhecskázzünk meg a hátsó jobb seggélyen.
0: De jelzi, de nem az, én nem bízom a kamerába, a szemembe bízom. Én dinó vagyok, na.
2: Na, ez ilyen. Na jó, a motorosoknál tartottunk, gyerekek, tehát ugye ez azért nagy előrehaladás.
1: És kerékpárosoknál.
2: Ja,
1: hát. Azért tegyük hozzá.
0: Igen, az is.
1: Ez a törvénycsomag.
0: Nem, de tényleg volt, aki kiszállt az autó, hogy gondolod biciklivel megelőzősen néztük, hogy hát hogy, úgyhogy lazán elférek, meg a
2: de következő... utána is megelőzlek, mert a fekvő rendőrnél neked meg kell állnod.
0: Meg a következő 10 méterben úgyis leelőz, tehát mindegy.
2: De amúgy nem.
0: Nem. Hát városi forgalomban,
2: tehát
0: nem,
2: tudok,
0: nem
2: a városi forgalomban. Például egy olyan másfél kilométeres szakaszt, ahol nem tudod a biciklist megelőzni, nincs ahogy.
0: Igen, az is benne van a pakliban. Na, tehát, én élvezem de... egyébként, hogy kevesen tartózkodtak, és kevés volt az ellenszavazat is.
1: Még mielőtt valaki a hallgatóink közül így most úgy közlekedne, hogy itt elmeséltük, hogy a törvénycsomag mi változtat, azért az új szabályokat még nem lehet alkalmazni, mert a törvény az államfői kihirdetésre vár, úgyhogy ezt még várjuk. Na, meg, amíg Nikus Ordán bácsi.
2: Képzeljétek el a pasast egy hármin.
0: Mikusol, tehát ne ilyeskedj, nem tudja megtartani a hádit, odaüti. Az lesz az utolsó látó. Hogy halt meg az állam előtt, rádölt egy hádba. Figyelj, max 20 kilométerrel szabad megelőzni ilyenkor az autókat, azért ezt tegyük hozzá. Tehát nem lehet az, hogy 200-al elhúzol.
2: Nem is biztonságos.
0: Hát nem, mert nem tudod, hogy...
2: Így van.
0: Tehát egy nem tudod, hogy kinyitja ki az ajtót.
2: Másik a gyerek zárt, nem tette be, a gyerek úgy gondolja, hogy kinyitja az autót, mert az ajtót, mert meleg van. A kutya kiszakik, a sofőr kiszáll cigizni, tudják ezt a motorosok, nem kell nekik szerencsére mondani. Én arra lennék kíváncsi, ez a három, aki nem elszavazott erre.
1: Hát ő szerintem ő csak úgy.
0: Nem, szerintem
1: startból valami... nem akarta megszavazni.
2: Szerintetek, őszintén?
0: Nem tudom. Biztos valami bajuk volt a motorosokkal vagy a bringásokkal. Figyelj, az van, hogy ahol van mondjuk, nem tudom, jelzőlámpa, sorompó, akármi, ott ki lehet egy ilyen 3 méteres biztonsági zónát, egy ilyen motor, én bicikligyűjtőnek hívom, ezt már általában inkább bicikliseket láttam ott állni, de nyilván más is, tehát ki lehet alakítani, ami azért fontos, mert a biciklinek fontosabb, hogy idejében tudjon elindulni, és akkor félre tud húzni az utatból, mint autós. És nem kell egy, tudod, amikor felülsz a biciklire, igen. Van benne egy kicsi azért, ugye enyhe cikázás.
2: Viszont a biciklisekhez is szólnék, mert hogy látom, hogy mindenhol általános szokás, hogy 1-2-3 másodperccel mielőtt még zöldre váltana a lámpa, a biciklis indul abból a meggondolásból, hogy az autós ne kelljen rá várjon. Viszont nem egyszer látom, hogy valaki a narancssárgán, a sötét narancssárgán megy át az ellenkező irányból. Na, ja. Ezek viszont ilyenkor nagyon könnyen elcsapnak.
0: Jó, hát mondjuk azért az is benne van, hogy nem egyébként, amikor sárga, akkor a másik oldalon már piros. Jó, láttam egyébként olyat is.
2: Meg, azért mondtam, hogy narancssárgán megy át.
0: Valaki elküldött édesanyámat a világ legősibb szakmájába, avanzsálva, mert telefonáltam amúgy szemaforizált átjáron, ő meg pirosan jött át, és még neki állt fennebb. Megvan a telefonszámod, úgy amúgy gyík.
4: Mögé nézünk, kifordítjuk, befordítjuk, megbeszéljük.

0: Fiúk, azt mondtuk, hogy csináljuk meg a tigrist. Én ezt a mondatot kicsit így kétkedve fogadtam, aztán rájöttem, hogy nem ugyanarra gondolunk.
1: Na de mi a sztori?
0: Mi a sztori?
2: Az a sztori, hogy egy York, angliai, azaz Yorkshire-i, azaz angliai állatkertben egy úriember eddig információk szerint annak érdekében, hogy TikTokra készítsen egy videót, beugrott a tigrisnek.
1: Nem normális.
0: Én szurkolok az ilyeneknek. Ne értsetek félre, nem a fószernek, a tigrisnek.
2: De szerettem, mert az állatkertnek az egyik első hivatalos közleménye az volt, hogy a tigris
0: jól van. De ne haragudj tényleg, tehát ebben a sztoriban, tehát oda mész, és beteszed a lábad a tigrist.
2: Nem lábad, beugrod.
0: Beteszed kezed, lábad, magad, a tested a tigris kifutójára. Jelzem, tudod, mivel szokták elhajtani az oroszlánt? Tigrissel. Ott, ahol mind a kettő van. Csak az a baj, hogy utána egy tigris van a helyszínen, de tehát a tigris csak annyival nagyobb az oroszlánnál.
2: Mindegy, hát az a lényeg, hogy hát szétszette csúnyán a fiatalember, nyilván meg is halt a helyszínen, hát próbáltak valamit, próbálhattak, de eléggé csúnyán szétkapta. Ott egy videó terjed az interneten az elejéről az incidensnek, ott nem tudom, mit gondol az úriember, ott elkezd mutogatni a tigrisnek, azon meg látszik, hogy meg is lepődik. Hát most mit akarsz ezzel csinálni?
0: Mi van benn?
2: Az is látszik, hogy játszani akart lenne. Na, de nem ez itt a téma, fiúk, hanem az a téma...
1: Mármint a tigris akart játszani a pasassal, vagy a pasassal?
2: Igen, a lábával.
0: Játszott.
2: A lábával úgy tapsikolt, tudod, mint ahogy csak a macskák szoktak a... Hogy, nem tudom, hogy mondják ennek. Hogy dobálja a lábát a mancsaival. Na mindegy, a lényeg az, hogy most a világ két részre van szakadva megint nyilván.
1: Miért?
2: Mert mi meg akarjuk szakérteni a dolgokat. Hát azért, mert vannak, akik azt mondják, hogy el kell altatni az állatot, vagy embertölt. Mások meg azt mondják, hogy ne légy hülye, hát most szegény mit tehet
1: hát
2: arra,
1: nem
2: most
1: a...
2: hülye bement, és nem volt mit csinálni.
1: Hát nekem is ez a véleményem, ne hülyéskedj, hogyha egyszerűen ugye ezekre a ketrecekre azért ki van táblázva, ki van írva, hogy nem.
2: De ha nincs
1: tilos a belépni. De ha nincs is, akkor ha belépsz, hát akkor vállalod a következményeket. Most ne hülyéskedj, azért egy állatot megölni, mert megevett valakit, vagy nem is ette meg, ha jól...
0: Nem, csak széttépte.
1: Értesültem, csak széttépte.
0: Hát egy tigris mégis mire számítottál? Tehát vannak alapdolgok. Nem akarok áldozatot hibáztatni, bár ebben a kérdésben azért kérdés, hogy ki volt az áldozat. De
2: mi az, nem akarsz áldozatot hibáztatni? Dehogy nem.
0: De akkor igazad van, ezt akarom. Tehát, hogy ez nem ugyanaz, amikor felmész a Rockstar szobájára, és meglepődsz, hogy le kell vetközni. Ez az, amikor bemész a tigrishez, és a tigris meg fog kóstolni. Mert van egy ősi mondás a tigrisek hazájában, hogyha a tigris a tenyeredből eszik, a combodból is fog.
2: Így van, amúgy meg nem evett belőle.
0: Na jó, akkor
2: hát csak nem evett belőle, csak egyszerűen szétjátszotta.
0: Kicsit tökletezett.
2: Szétjátszotta, egyszerűen ez történt. Jó, durva szitu, tényleg durva szitu, de most őszintén.
1: Nem, de hogyan fordulhat meg egyáltalán valakinek a fejében az, hogy ilyenkor van, most ki kell gábor lőni az adat? Most ne, az, hogy ki kell lőni ezt a tigrist.
0: Na, ugyanaz a válasz. Tehát, hogy ilyen, bocs, ebben a tigris nem volt hibás. Tehát vannak alap dolgok. Megyek az erdőbe, ne forduljon sose elő, de rálépek az alvó medvére, megskalpol, nem fogok szövegelni. Valószínűleg azért nem volt meghalom.
1: Japánban nem tudsz.
2: Japánban volt egy helyzet, ugye, hogy egy úriember beesett a kifutóba, és akkor a tigris őt is egy csúnyán megcsinálta. Az ő túlélte, azt a tigris viszont elhaltatta.
0: Azt sem értettem, hogy miért.
2: De
0: tehát,
2: én sem.
0: Tehát, hogy ne haragudj. Tehát az állatkerti tigris, azt feltételezzük, hogy vadállat, nem? Tehát én úgy gondolom, hogy így kezeljük. Ha
1: hát
0: vadállat,
1: nem feltételezzük, hanem az is.
0: Tehát, de még azt is értettem, tehát, hogy ma a között is különbség van, hogy a dzsungelkellős közepén mész, vagy mit tudom én, a tigris élőhelyén mész szembe a tigrissel, vagy valahol a falu közelében. Hogyha az állatkertbe bemész, az szerintem az ő élet élőhelye. Ha átmész a ketrecen, ne lepődj meg.
3: Színre tesszük a délutánokat. Vagány-vágány.

0: Reklám.
1: Itt az ősz, és a tavalyi cipőd már nem az igazi? Akkor irány a Camo Shoes. Női, férfi és gyerekcipők pénztárca barátáról. Ráadásul most minden vásárlás mellé ajándékutalványjár, így a következő cipővásárláson még kedvezőbb lehet. Várunk a Camo üzleteiben. Marosvásárhelyen a Kövesdombon és a Bolyai utca 10 szám alatt. Camo Shoes. Cipők mindenkinek elérhető áron. Új autó? Álmaid utazása? Jó lenne, ha ezek nem csak tervek lennének. Legyél a Metalux partnere, képviselj prémium kenőanyagokat, és építs értékes kapcsolatokat egy megbízható márkával. További információ a metalux.com oldalon.
2: Elavult stratégiák, üres ígéretek, elég a sablonokból. Lépj szintet! Október 17-én Székely udvarhelyen jön Erdély első marketing és vállalkozói konferenciája, a Marketing and Business Summit. Keresd rá! Erdély első marketing és vállalkozói konferenciája, hogy látogass el a marketingsummit.ro oldalra. Használd a GAGA 10 kuponkódot, és szerezd meg a jegyet 10% kedvezménnyel.
3: Képzeld el, hogy a medvetó mellett ébredsz egy elegáns szobában. A Hotel Pacsért a szobát a szívében csak rád vár. Wellness, beltéri medence, szauna és csodás erdélyi, valamint nemzetközi fogások egy helyen. Foglalj most és élvezd a pihenést, amit megérdemelsz. Hotelpacsirta.ro.
4: Olyan helyet keresel gyermekednek, ahol örömmel tanul? Ahol megtanul önállóan gondolkodni, hinni önmagában és a

0: Arról beszélünk, hogy a Yorkshire-i állatkertben egy úriember állítólag TikTok videót szeretett volna készíteni, ezért bemászott a tigris kifutójába, a tigris pedig megölte. És akkor most arról beszél a félvilág, hogy meg kéne ölni a tigrist, vagy nem kéne megölni a tigrist. Mi nyilván úgy gondoljuk, hogy nem kéne megölni a tigrist, de most néztem végig nemrég egy videót, szintén egy média orgánumban azt taglalják, hogy de miért igen. Egyébként az érvük az, hogyha már megkóstolta az ember, tehát hogyha a vért szagot megérezte, hogy ez az általános hülye nézet. Na de, képzétek el, hogy volt egyszer egy állatkert Európában, tök mindegy melyik állatkert, igazgatócsere történt, jött az új igazgató, aki már látott szebb állatkerteket, és feltette a kérdést valakinek, hogy tudja-e, hogy
1: a feleségem.
0: A tigrisek eddig miért nem szabadultak ki az adott állatkertben? Miért nem mentek ki?
1: Mert van rajtuk egy bazi nagy kerítés.
0: Ne. Azért, mert nem akartak. Évek óta elavult kerítés, nem működő, elektromos pásztor, leszakadt, mondd már, lakatok. Szóval a tigris a legkisebb erőfeszítésével ki tudott volna jönni, de nem akart.
1: Vagy nem volt tisztában a lehetőségével.
0: De nem is akart. Tehát ők azt ismerik, ott élnek, ők nem is akarnak onnan elmenni.
2: Igen,
0: tehát
2: van
0: nem is
2: elég nagy területük, akkor nem gondolkodnak abban, hogy esetleg kiszökjenek, vagy megszökjenek.
1: Igen, de azért azt is tegyük hozzá, hogy nem egészen mindegy. Gábor, valami legyet hajtogatsz?
0: Meg akarom már órákot.
2: Igen, nem tigrist.
1: Jó, még jobb egyébként, de őszintén, tehát én úgy gondolom, hogy nem nyúlok be a hűlőházba a zöld mambát megsimogatni. Vagy ha igen, akkor nem lepődök meg azon, hogy a világ legdurvább kígyóinak valamelyike megmar. Ez benne van a pakliban, tehát nem látom azt Isten igaziból, hogy ebben a történetben a tigrisre kellene haragudni. Hát igen, látjuk, hogy a csávó bemegy, és nyakon fogja a tigris, és onnantól arra fel, hogy a mateket azért összemetem.
0: Nem, mert itt jön a mutogatás. Most mutatja, most lesz a mutogatás. Ez a mit csinálsz, hagyjál békén. De azt pont nem mutatták.
1: Szerencsére.
0: Hanem most mutatja meg a fiú neki, hogy nem szégyeled magad? De félre meglepődik a macska.
1: Hát, hogyha orva vágta volna a tigrist, akkor még lett volna valami. Nem tudom, nem egy feltétlenül kellemes videó, de hozzátenném, hogy ha nagyon hülye vagy, ne lepődjél meg a következményeken. Na, tehát, hogy oda megy a tigrishez, onnantól arra fele, tehát beugrik az elzárt részhez. Nem tudom, biztos ki fogják ezen túl írni. Kérjük, ne menjen be a tigrishez, ha nem óhajt meghalni.
2: Plusz az nem érv, hogy hát megkóstolta úgymond az emberi vért, vagy vért érzett már a szájában.
0: Gyilkolt.
2: Gyilkolt? Hát gyilkolt, igen, de hát...
0: De amúgy is...
2: Hogy szoktuk neki... mondani? Befutott az erdőbe szépen ez az úriember, úgyhogy most akkor mit akarunk
0: De amúgy
2: bele?
0: Mit szoktak
2: mit fognak, petíciót
0: csinálni?
2: Fognak kírni, vagy mi az?
1: Édes tessék? Mindegy, az állatkert nyilatkozott a történetről. Nem fogják a tigrist elakasztva, illetve elaltatni, és jól is teszik.
3: Laza, habkönnyű délután a Gagán.
4: A Vagány.
3: Hétköznap délutánonként. Rádió Gaga. Rádió Gaga.
4: Slágerek és új zenék.